0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Itt van előttünk a hétvége. Szombat reggel van, október 3-a, és egy pár nappal ezelőtt Lebár Teodor hangtechnikussal beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha nem lenne ennyi hónap az évben, és mondjuk a mai nap nem október 3-a, hanem szeptember 33-a lenne. Csak egy felvetés, hogyha gondolják, akkor szóljanak hozzá a témához, de csak írásban tudnak hozzászólni egyébként bármihez is, mert a telefonok megadták magukat, úgy tűnik, hogy szeptemberben maradtak már. Úgyhogy akkor ennyi, csak így felvetésképpen, persze lehet viccesen is felfogni a dolgot, de akár komolyan is el lehet rajta gondolkodni. Ami viszont komoly, hogy hideg van odakint. 5 fok körüli a hőmérséklet, öltözzenek rétegesen, ha korán indulnak. Egyébként pedig egy szép derült nap, illetve hétvége áll előttünk a reggeli 5-7 fokok után, majd olyan 20 fok körüli maximumokra készülhetünk ma és holnap is. És számítunk a figyelmükre, számíthatnak ránk önök is. A zenei válogatásról Király Boglárka gondoskodott, a hangtechnikus, ahogy említettem, Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Várjuk önöket a folytatásban némi zenével, aztán szombat van, úgyhogy lesz nem sokára mezőgazdasági szaktanácsadás is Jobbágy Klára jóvoltából, ahol a talajok egészségéről lesz szó. Tartsanak velünk!

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az idejében a nyári hőség alaposan rányomta bélyegét minden szabad ég alatt lévő növényünkre. Mindezek miatt az őszi kert egészen más képet mutat, mint amit mondjuk 10-20 éve megszoktunk. A ház körüli gyep foltos vagy teljesen barna. A cserjéink, fáink alig növekedtek. Néhány évelő, idő előtt húzódott vissza a földbe, a fákról a levelek nagyon korán hullani kezdtek. Emiatt is kezdünk korábban a kert őszi nagy takarításához. Sok esetben azonban arra kellene inkább helyezni a hangsúlyt, hogy megpróbáljuk helyreállítani, amit a hosszan tartó szárazság megterhelt. Fontos lenne először is a kert vízháztartását rendbe tenni. Aztán ellenőrizni, hogy az aszály milyen károkat okozott a növényzetben. A fiatalabb növények rosszabbul bírják a szárazságot, de ez még nem jelenti azt, hogy ha kókattabbak, az a végüket is jelenti. Egy jól begyökeresedett példány előfordulhat, hogy tavaszig képes lesz regenerálódni. Ügyeljünk arra is, hogy egy ilyen aszályos év után nem jó, ha a kertet teljesen letakarítjuk. A talaj csupaszon hagyása ilyenkor kifejezetten rossz döntés lehet. A hosszú szárazság ugyanis már önmagában megterhelte a talaj szerkezetét, s ha most letakarítunk róla mindent, csupaszon hagyjuk, az nem tesz jót neki. Ha pedig egy kert egy teljes nyáron keresztül alig kapott természetes csapadékot, ősszel érdemes különösen nagy figyelmet fordítani a talaj állapotára. Ilyenkor nem szabad mélyen felásni. Aztán azt is meg kell figyelni, hogy a víz képes-e a kert talajába beszivárogni, vagy sem. Megáll-e a felszínen? Megrepedezik-e a talaj felső rétege? Mindezekből fontos következtetéseket lehet levonni. Ha például a talajunk kevés szerves anyagot tartalmaz, könnyen megreped. Ilyenkor komposzt kijuttatással sokat tudunk javítani rajta, mind szerkezetileg, mind a vízháztartást illetően. Ahogy nyáridőben, úgy egy aszályos nyár után is fordítsunk nagy figyelmet a talajok takarására. A csupasz talajok ugyanis sokkal kiszolgáltatottabbak az időjárás szélsőségeinek. A takarás segíthet mérsékelni a talaj hőmérsékletének ingadozását, csökkentheti a párolgást, és hosszabb távon a szerves anyag visszapótlásban is szerepet kaphat. Nem mindegy azonban, hogy mivel és milyen vastagságban takarjuk a talajt. Amire még ügyelni kell, hogy a növények töve körül hagyjunk megfelelő szabad teret, mert fás növényeink esetében a túl vastag takaróréteg akár kéreg problémákat is okozhat. Általában a hosszantartó, száraz időszak után végre egyszer csak megjön a csapadékosabb. Fontos lenne, hogy ha ez megtörténik, akkor egy csapadék minden cseppjét próbáljuk megőrizni. A fák és bokrok esetében ugyanis fontos lenne, hogyha száraz talajjal mennek a télbe, akkor amiatt tovább növekedhet a növényekben a stressz. A cél azonban nem a mindennapos locsolás, hanem az, hogy a víz valóban a gyökérzónába jusson, ehhez pedig ilyen száraz idő után mennyiség kell. Amit még jó, ha tudunk, hogy az aszály következményei a fáknál sokszor nem azonnal jelentkeznek. Egy fa lehet, hogy túléli a nyarat, aztán egyszer csak, amikor már hidegebb van, és csapadék is esett, mégis rossz állapotba kerül. Sok esetben olyanba, hogy annak fűrész lesz a vége. A kert esetében pedig ügyeljünk arra, hogy ne egyszerre akarjunk mindent utánpótolni, a tápanyagot, a vizet, a talajjavítást, mert egyetlen ősz alatt sem lehet visszaadni azt, amit a nyár elvett. Ősszel inkább mondjuk úgy, hogy a stabilizálás legyen a cél. Adjunk vizet, ha szükséges. Védjük a talajt, távolítsuk el a valóban beteg vagy elhalt növényi részeket, és hagyjuk, hogy a növények a saját ritmusokban készüljenek fel a térre. Az olyan aszályos éveknek, mint amilyen az idei is volt, egyik legfontosabb tanulsága, hogy hol és hogyan használjuk a vizet a kertben. Tudunk-e például más öntözőrendszert használni, mint eddig? Olyant, ami kevesebb vízzel, de jobb hatást ér el. Sok esetben csak jobban hasznosított vízre volna szükségünk. Kedves hallgatóink, miután nyaraink időjárásában nincs beleszólásunk, meg kell próbálnunk alkalmazkodni az új körülményekhez. Ellenállóbbá tenni kertünket, és figyeljünk arra is, hogy jövőre ne kövessük el az idei hibáinkat. MMR.

Elmúlt 5 perccel 5:45, úgyhogy az ünnepelteket köszöntjük. Ma a Helgák ünneplik névnapjukat, ez a női név óészaki eredetű, szent vagy megszentelt jelentéssel bír. De köszönhetjük Elga, vagy Hiador, Ignác, Ilián, Józefa, Mari, Mária, Teréza, Terézia, Teri, Terka és Tessa nevű ismerőseinket is. Ők is ma ünnepelnek, és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk. Legyen nagyon szép a mai napjuk, illetve legyen olyan, amilyennek szeretnék. Jövünk még egy kis zenével, 10 perc múlva 6 órakor pedig a friss információkkal.

0: első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Újra egy az elmúlt hónapokban jubiláló, kétnyelvű területen működő önkéntes tűzoltó egyesületet ünneplünk. Dámir Lucsics elnökkel beszélgetünk arról, hogyan ünnepeltek 100 évet Völgyi faluban, miként tudja az egyesület megszólítani a fiatalokat, és milyen modern felszerelésekkel vigyázzák ma a völgyi falusiak és pinceiek biztonságát. Varga Inesz tag pedig abban segít, hogy felidézzük a múlt legemlékezetesebb pillanatait. Első a biztonság. Szombaton 14 óra 15 perckor. Ismétlés hétfőn 21 órakor.
0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
3: Szombat reggel 6 óra van, jó reggelt mindenkinek, 5 fok körüli odakint a hőmérséklet, úgyhogy eléggé hideg van. Muraszombatból 4 fokot jelentenek, aztán a főváros környéki 7 fok van, Maribor 9 fok, Koper 13 fok, a Kredaricán 6 fokot mértek legutóbb, tehát majdnem annyit, mint itt vidékünkön. Helyenként párás, ködös az idő, illetve a levegő, erre lehet számítani, de aztán napközben többnyire derült időre számíthatunk majd. 19-23 fok közötti maximum értékekkel, a tenger melléken még melegebb is lehet. Ahogy kora reggel, illetve a kezdéskor említettem, hogy a hétvége így alakul, bizony holnap is többnyire derült időre készülhetünk. A reggeli minimum hőmérséklet a fagyzugos helyeken kissé fagypont alá süllyedhet, de általában 1 és 6 fok között várható, délután pedig 20-24 fokra van kilátás. Magyarországon is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, nem lesz jelentős a légmozgás, helyenként párás a levegő. A reggeli értékek a következőképpen alakulnak. 5 fokot jelentettek legutóbb Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Szentgotthárdról, lentiből 4 fokot, Szombathelyről, Budapestről pedig 7 fokot, a maximum érték ilyen 24-25 fok körül alakul majd, úgyhogy a kabátos reggel után pólós délutára válthatunk majd ezen a hétvégén, hiszen vasárnap is marad az indián nyár, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Hajnalban mínusz 1, plusz 12, délután 23-27 fok várható. Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik fölénk, így szűrt napsütésben lesz részünk. Keletebbre növekedhet meg a felhőzet időnként, és kisebb eső előfordulhat, de az ország nagy részén nem ez lesz a meghatározó. És kedden sem várható csapadék, teljesen derült, és napos időre készülhetünk majd. Ami az orvos meteorológiát illeti, ma nem érkezik front, azonban a hűvös hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák és keringési panaszok léphetnek fel, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaság, fáradékonyság, akár migrén is kialakulhat. A napos idő jó hatással lesz a hangulatra, közérzetre, amúgy is itt a hétvége. Ha tehetik, mozduljanak ki mindenképpen a szabadba, hiszen gyorsan eltelik majd ez a két nap, pihenjenek és rádiózzanak minél többet.
4: Közlekedési hírek.
3: Helyenként párás a levegő, ez csökkenti a látótávolságot, legyenek körültekintőek. Egyébként száraz utakon folyik a forgalom, és erre számíthatunk majd napközben is. Baleset történt a Gorenszkói autópályán Povodja és Vodice között Jesenice irányába, és egy gyalogos akadályozza a forgalmat a Vipavai gyorsforgalmi úton, Vogorszkó és Sempeter között Olaszország irányába. Itt vidékünkön fennakadásokról, vagy ilyen rendkívüli dolgokról nem jelentettek, balesetmentes közlekedés. Jó utat kívánunk! Majdnem 4 perccel vagyunk 6 óra után, ezek voltak röviden a friss információk, már is zenével folytatjuk, nem sokára 6:45-tájban pedig lapszemlézünk egyet.

A haditengerészet zalai hőseiről szól a Zalai Hírlap szombati számának egyik riportja. Az írás kiinduló pontja a Balaton-Györökön a közelmúltban felavatott emlékmű, mely a császári és királyi hadseregben 1867 és 1918 között szolgált zalai katonáknak állít emléket. A megyei napilap olvasói most róluk tudhatnak meg többet. Az emlékművet állító Zalai Lokál Patrióta Egyesület vezetőjének jóvoltából. Aztán az újság beszámol a civil közoktatási paktum nevű szervezet javaslatairól is, melyek a szakképzés megjavítását célozzák, írják. A szakértők szerint többek között fontos lenne a tankötelezettség korhatárát 16-ról ismét 18 éves korra emelni, megakadályozva a diákok vészes lemorzsolódását. És az újság beszámol az elhíresült aszbeszt szennyezési ügy legújabb Zalaegerszeget érintő fejleményeiről is, írja a beharangozóban Varga Andor lapszerkesztő, részletek a Zalai Hírlap mai számában.

Krisz Rudolf felvétele szólt, 6 óra 23 perc van már, lassan-lassan világosodik majd odakint, egy kicsit még várni kell rá, de azért szép napunk lesz majd. Na, jött rendőrségi jelentés is, ez nem annyira szép, de azért mondom, mi volt az elmúlt 24 órában. A muravidéki rendőrök 8 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 6-szor történt közlekedési baleset, 1-szer közrendsértés, 3 vadgázolásról is beszámolnak, aztán egy járművet parkolóhelyen rongáltak meg, illetve egy öngyilkosság ügyében is intézkedniük kellett a rendőröknek. A bűncselekmények között 2 lopás, rongálás, csalás, sikkasztás és fenyegetés is szerepel. Lendva térségében 8 az országba illegálisan belépett külföldi állampolgárt fogtak el. Ők mindannyian nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, és menekültügyi központba szállították őket. A Gornyi-Petrovci rendőrök pedig lefoglaltak egy személygépkocsit, mivel a sofőr nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, emellett kiderült, hogy a járművön lopott rendszámtáblák voltak. Ennyit akkor a tegnapi nappal kapcsolatban, és ma is lesz sebesség ellenőrzés előre bejelentetten itt Lendva térségében, úgyhogy tartsák be a szabályokat, vezessenek körültekintően. Ez volt a rendőrségi krónika, és aztán még egy kis zene a folytatásban, 7:30-kor pedig lesz egy helyi vonatkozású hírünk a terepjáróban, hallgassák meg.

Amikor letértem az útról, pontosan tudtam, hogy ahova lépek, ott nem nő virág. Néztem jobbra-balra,

megyek tovább, senki sincsen, viharon túl, szélcsendben élnem. Aztán neki láttam újra, pokoli zsákmánnyal a zsebembe, átgondoltam, hogy lesz a folytatás. A koboldok dögkutya és a Szentlélek koszorúja között van itt egy szimpatikus nyúlcsapás. Így hát elindulok rajta, nem nézek se jobbra, se balra, csak hazafelé. Egyenesen kalandokarban kicsi kincsen, viharon túl, szélcsendben innen.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A vízvezeték nem csupán egy létesítmény, a mindennapi életünk része, amelynek jelentőségét gyakran csak akkor érzékeljük igazán, amikor nem áll rendelkezésünkre. Ennek a fontosságára hívták fel a figyelmet a felújított Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, a kohézióért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter, valamint Szuzana Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter is. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A rendezett és megbízható infrastruktúra minden település fejlődésének egyik alapköve, hangzott el a Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. A beruházás fontosságát hangoztatta a Magyar János, Lendva község polgármestere is.
2: Ez a térségünk számára fontos létesítmény, amely hozzájárul a tiszta ivóvíz megbízhatóbb ellátásához és a jobb életkörülményehez. Az ivóvíz az egyik legalapvetőbb szükségletünk. Amikor kinyitjuk a csapot, elvárjuk, hogy az ivóvíz mindig elérhető és biztonságos legyen. Éppen ezért a község felelőssége, hogy időben beruházzon az infrastruktúrába, amely ezt lehetővé teszi, közben szem előtt tartva a jövő generációk igényeit is. A mai beruházás története a Lendva Pince állami útfelújításával kezdődött. A község ekkor felismerte a szükségletet és a lehetőséget, hogy egyidejűleg kicserélje a mintegy 50 éves vízvezetéket is. Az ilyen beruházások összhangolása egyszerű és felelősségteljes lépés. Lehetővé teszi, hogy a munkálatokat összhangoltan végezzük el, csökkentsük a területen történő ismételt beavatkozások szükségletét, és megkíméljük a lakosokat a további kellemetlenségektől.
1: A község először önállóan pályázott a beruházási forrásokra, majd a projektet beépítették a Muravidéki vízvezeték hálózat a rendszerébe tartozó községek közös projektjébe, amely részese lett a regionális megállapodásnak. A teljes közös projekt összértéke közel 5,4 millió euró, a regionális megállapodás keretében előirányzott társfinanszírozás pedig valamivel több mint 3 millió eurót tesz ki.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Horváth Dávid összeállítását hallották, 3 perc elmúlt el fél 7.

0: Christmas.
1: Október 3-án néhány programot szerveznek itt vidékünkön, úgyhogy ezekről szóljunk. A Hármasmalmi falu otthonban rendezik meg a 6. Perec Fesztivált a mai napon. A legfinomabb és legszebb kerek és nádas perec kihirdetésével szeretettel várnak mindenkit a programra, amely 10 órától perckészítő műhely munkával kezdődik Anna Horváth vezetésével. Aztán délután 2 és 3 között lehet leadni majd a minősítésre szánt pereceket a Hármasmalmi falu otthonba. Délután lesz majd 3-tól kultúrműsor, 4 órakor pedig eredményhirdetés a perecek terén. Két kategóriában lehet nevezni, kerekperec és nádasperec kategóriában. Minden versenyző egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadni. A pereceket aztán 3-tagú zsűri értékeli majd, figyelembe véve annak küllemét, állagát és ízét. Az első 3 helyzet elismerésben és jutalomban részesül. Nem szükséges előzetesen jelentkezni a versenyre, írják. Szeretettel várnak mindenkit tehát, úgy a műhely munkára, mint pedig magára a Perec Fesztiválra, amelyet egyébként már 6. alkalommal szervez meg a Hármasmalmi Kultúregyesület. Aztán egy másik program, ez is ma lesz, a 3. határtalan vásár a szlovén-magyar határon helyi termékek találkozója lesz, helyi gasztronómiai kínálat is, és 13 órától 17 óráig várnak sok szeretettel mindenkit a Hetés Barátság Parkba, Zsitkóc és Bödeháza határán. A részvétel ingyenes, és mindenkit szeretettel várnak, tehát egyébként délután 1-től Zsitkócról turista vonat is indul majd a helyszínre. 3. határtalan vásár, tehát ma délután a szlovén-magyar határon. Még egy program van, ez pedig a 4 napon át tartó erdő és gomba ünnep Lentiben. Most már a 3. napot tartják, október 3-án. 9-kor lesz eligazítás, aztán gomba ismereti túra, 11 órától gasztró és kézműves vásár, és úgy szintén 11 órától családi programok is, kézműves foglalkozás, népi játszóház, ügyességi játékok, ugrálóvár. A délután folyamán még a családi programok mellett természetesen lesz előadás is, illetve záró ünnepség 16 órakor, diátadó a 3 napos gomba szépségverseny résztvevői között. 18 órától látványos fényfestés lesz, és a Blackbirds zenekar. Ez a Beatles emlékzenekar muzsikál majd az összegyűlteknek, mindez tehát a mai napon a gomba, az erdő és a gomba ünnep keretein belül. Egyébként holnap is lesz majd program, de akkor csak idézőjelben csak túrákat tartanak 9 óra után, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit a programokra, és mi is várjuk Önöket a készülékek mellé. Mindjárt 6:45 lesz.

Egy programmal kapcsolatos fontos információ, már biztosan hallottak róla, hiszen napok óta mondjuk meg, több helyütt is kiírták, hogy elmarad a mai előadás, ami ide Lendvára volt meghirdetve. A Lendvai Színház és Hangversenyteremben az Orfeum Vándor színpad Szüreti Gála műsor című zenés előadását betegség miatt elhalasztják. Az új időpont várhatóan, tehát ez még kérdőjeles, 2027. január 8-a 19 óra. A megvásárolt jegyek természetesen az új időpontra is érvényesek lesznek, hát megértésüket kérik és köszönik ezzel kapcsolatban, és akkor ennyit ezzel az elmaradt programmal kapcsolatosan, és ennyit a programajánlókról, természetesen várjuk Önöket a folytatásban is, már is az Abba egy felvétele szól.

Ez volt az Abba felvétele, alig 10 perc múlva 7 órakor már jönnek az első hírek itt az MMR-en, aztán a következő órában a zenék közt fellapozzuk majd a kalendáriumot, jövünk friss információkkal is, úgyhogy számítunk figyelmükre.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Október a mellrák elleni küzdelem és a figyelemfelhívás hónapja. Szlovéniában a mellrák a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Az esetek mintegy 80%-a 50 év feletti nőknél jelentkezik. A DORA országos program keretében 2024-ben több mint 110 ezer nő vett részt a szűrésen. 630 esetben fedeztek fel mellrákot, többségében korai stádiumban. A korai felismerés kisebb megterheléssel járó kezelést és jobb gyógyulási esélyeket jelenthet. A rádiórendelőben erről is szól dr. Natasha Kauskalics, nőgyógyász szülész szakorvos, a Muraszombati Általános Kórház munkatársa. Szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Janez Jánosa miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. Jánosa a vatikáni látogatás után Rómában megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A Szihol.net beszámolója alapján ő az első olyan magasrangú szlovén vezető, aki hivatalos vizitet tesz a Vatikánban 14. Leó pápa pontifikátusa alatt. A hír kapcsán az STA emlékeztetett, a szlovén politikai vezetők meglehetősen gyakran látogatnak a Vatikánba. Legutóbb Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök vett részt hivatalos vatikáni látogatáson 2024. december 5-én. Ez volt Natasa Pirc-Muszár második találkozója Ferenc pápával, miután korábban 2023. májusában már járt nála magánkihallgatáson. Nem kapnak külön értesítést a magyar hatóságoktól a zöld rendszámú plug-in hibridek tulajdonosai, pedig november 30-áig fehérre kell cserélniük a rendszámtáblát. A kormányzati tájékoztatás szerint jelenleg még 32.325 ilyen autón van zöld tábla. Aki lemarad, december 1-től egy közúti ellenőrzésen a helyszínen veszítheti el a rendszámtábláját és a forgalmi engedélyét. A G7 országok megállapodtak abban, hogy 4 hónap alatt legfeljebb 100 millió hordónyi olajat engednek ki a stratégiai tartalékokból, összehangolt lépésként a szárnyaló energia árak leszorítására, különös tekintettel a gázolajra. Emmanuel Macron francia elnök, aki jelenleg betölti a G7 elnökséget, közölte, hogy az országok megállapodtak abban, hogy közösen lépnek fel az energia árakra nehezedő nyomás enyhítése érdekében. A lépésre azt követően kerül sor, hogy Washington egyre nagyobb nyomást gyakorolt az országokra a stratégiai készletek felszabadítására, miközben a gázolaj ára emelkedik, a kínálat pedig szűkül. Pénteken korábban az Európai Bizottság visszautasította azokat az amerikai fenyegetéseket, amelyekkel szerinte az Egyesült Államok rá akarja kényszeríteni az európai országokat a fellépésre. Egy éjszakai telefonbeszélgetés Macron és Donald Trump amerikai elnök között azonban úgy tűnik, hozzájárult ahhoz, hogy Párizs cselekvésre mozduljon, mivel egy esetleges amerikai gázolaj exporttilalom hatásai miatt nőnek az aggodalmak. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítása nem jelent azonnal plusz gázolaj kínálatot. A finomítóknak előbb fel kell dolgozniuk a kőolajat, és a kapacitás, a logisztika, valamint a rendelkezésre álló kőolaj típusa egyaránt befolyásolja, végül mennyi üzemanyag jut majd el a fogyasztókhoz. Kifutott San Diegóból a USS Theodore Roosevelt rajta egy több mint 2000 fős tengerészgyalogos expedíciós egységgel, így az amerikai katonai jelenlét potenciálisan 60.000-nél is több főre nőhet a Közel-Keleten, ami 2003 óta a legnagyobb amerikai erőkoncentráció. Egy nappal később a USS Mackinac Island által vezetett partraszálló kötelék is kifutott San Diegóból, fedélzetén több mint 2000 főt számláló 13. tengerészgyalogos expedíciós egységgel. Az elemzők 9-10.000 főre teszik az összevont telepítés létszámát. Az egységek érkezését várhatóan november végére fejezik be. Az Egyesült Államoknak már most is több mint 50.000 katonája állomásozik a Közel-Keleten. Sport. A szlovén labdarúgó válogatott kedden Lucernben játssza a harmadik mérkőzését a Nemzetek Ligájában. A Skócia elleni döntetlen és az Észak-Macedónia elleni győzelem után most a csoport első számú favoritjával, Svájccal találkoznak a fiúk.
2: Időjárás.
1: A meglehetősen hűvös hajnal után, jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg, inkább csak délelőtt szűrhetik majd fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Anna, hol dolgoznak a te szüleid?
4: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
3: És az apukád az mivel foglalkozik?
4: Ő otthonról dolgozik. A lakásukban van neki lent egy kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
5: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt. Apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
3: Melyiket találod érdekesebbnek?
5: A tésztakészítés. És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tésztatornyot, amit megsütöttünk.
3: Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
6: Nem.
3: Milyennek látod őt?
6: Fáradtnak.
3: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
4: Igen.
3: És te ezt miből gondolod, Anna?
4: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
3: Itt milyen munkát végeztek inkább?
4: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
3: Vajon milyennek látják a gyerekek a szülőket? Milyen munkát végeznek a felnőttek? És hogyan jönnek haza? Vajon cserélnének velük szerepet akár egyetlen napra is? A gyerekek szemszögéből mutatjuk be a felnőttek túl bonyolult világát. Számítunk figyelmetekre szombaton reggel 8:30-tól.

Események a mai nappal kapcsolatban: befejeződött a Székesfehérvár Veszprém Szombathely Grác vasútvonal építése napon 1872-ben. Aztán 1929-ben Első Sándor király a szerb-horvát-szlovén királyság nevét jugoszláv királyságra változtatta meg. Megjelent az első mágneses szalaggal működő videómagnó 1952-ben. 1969-ben pedig átadták az NDK egyik presztízs beruházását, a berlini tévétornyot. Elkezdődött a Watergate ügy bírósági eljárása 1974-ben. 1975 elhelyezik a paksi atomerőmű alapkövét, 1985-ben pedig első útjára indult az Atlantis űrrepülőgép, 1990 egyesül az NDK és az NSK, Németország ismét egységes állam lett. E nap szülötte volt Eddie Cochrane, amerikai rockzenész, aztán Chubby Checker, amerikai rockénekes, eredeti nevén Ernest Evans, aztán Tommy Lee, amerikai zenész, a Mötley Crüe rockegyüttes alapító tagja, megszületett Gwen Stefani, a No Doubt női tagja, illetve énekese, aztán Josh Klinghoffer, a Red Hot Chili Peppers egyik tagja is e nap szülötte, akárcsak Zlatan Ibrahimovic labdarúgó. És még néhány név: e napon hunyt el Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes, Szabó Lőrinc magyar költő műfordító, Morita Akio japán üzletemberű, a Sony cég alapítója, illetve a Walkman feltalálója. Aztán Janet Leigh, amerikai színésznő, is e napon hunyt el, akárcsak Albert Györgyi újságíró.

író, média személyiség. Őket említjük a mai nappal kapcsolatban. Megyünk tovább egy kis zenével, 7:30 után pedig jönnek a friss információk.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Jó fél órája volt a napkelte, ilyenkor mindig egy picit lehűl a levegő, jelenleg 8 fokot mutatnak a hőmérők Lendván. Ugyanennyit jelentenek Mariborból is, illetve Muraszombatban 3 fok van, Ljubljana a 6 fokos, Koper 14, a Kredaricán 8 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a mostani helyzetkép. Napközben többnyire derült időre számíthatunk majd, és szépen emelkedik azért a hőmérséklet, 19-25 fokot mérhetünk délután. És holnap is a maihoz hasonló időjárásban lesz részünk, úgyhogy igazán kellemes hétvége áll előttünk. Ami Magyarország időjárását illeti, folytatódik a napos száraz idő ott is, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Elnézést, a légmozgás nem lesz jelentős. A minimumok most a következőképpen alakulnak, lentiből 5 fokot jelentenek, Zalegerszeg 6 fok, Nagykanizsa 7 fok, Szent Gotthárd 4 fok, Szombathelyről 6 fokot jelentettek, legutóbb Budapestről pedig 8 fokot. Hát 20-25 fokra lehet készülni ma délután. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, kinek hogy tetszik. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Hajnalban mínusz 1 és plusz 12 fok lesz, délután pedig 23-27 fokot mérhetünk majd. A következő hét elején talán egy kicsit több lesz felettünk a fátyol felhő, illetve a felhő, úgyhogy szűrt napsütésben lesz részünk, tőlünk keletebbre mutatnak csapadékot egyelőre. A hőmérsékletek is maradnak még szinte. A hétvégihez hasonlóan 21-26 fokra számíthatunk majd hétfőn és kedden is, aztán majd lassan persze fog hűlni a levegő, előbb-utóbb csak megjön a tél. Ma nem érkezik front, azonban a hűvös hajnali órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés egyeseknek problémát okozhat, ez vérnyomás ingadozásban jelentkezhet, illetve keringési panaszok, szédülés is előfordulhat. A nagy melegben pedig, hát a relatíve nagy melegben persze, a délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaság, fáradékonyság, migrén alakulhat ki. A napos idő jó hatással van ránk, mindig érdemes kihasználni még a télbe köszönte előtt, úgyhogy ha tehetik, mozduljanak ki a szabadba. Mindenképpen kedvező lesz a hétvége időjárása a kinti programokhoz, csak öltözzenek rétegesen reggel és este, gyorsan hűl a levegő. Illetve nagy lesz a napi hőingás, ez is egyeseket megviselhet, úgyhogy mindenképpen öltözzenek rétegesen, hogy napközben tudjanak ezen változtatni. Ennyit az orvos meteorológiáról és az időjárásról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
2: Közlekedési hírek.
1: Napos csapadékmentes száraz időre és száraz utakra számíthatnak az útrakelők. Helyenként párás a levegő még, de ez fel fog oszlani. Napközben érdemes napszemüveget viselni majd. Akadályozott a forgalom egy meghibásodott jármű miatt a Ljubljanai körgyűrűn, a Koszezet csomópontnál, a Bördó irányába vezető szakaszon, illetve útteste lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Dekáni alagútban, a főváros irányába. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentett. Radarra Lendva térségében lehet számítani. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy perc elmúlt el fél nyolc. Ezek voltak a friss információk október 3-án szombaton a Muravidéki Magyar Rádióba, és már zenével folytatjuk tovább. Jó vételt, jó rádiózást, kellemes hétvégét kívánunk!
2: Muravidéki Magyar Rádió.

5 perc elmúlt el, 3:48. Még egy kis zene, aztán 8 órakor jönnek majd a következő hírek. A szombat délelőtti program pedig várja önöket a folytatásban is. Mondom, hogy mi lesz a következő órában. 8-kor tehát hírek, 8:45 körül a hét zeneszámát hallgatjuk meg, 8:30 után pedig a gyerekműsor következik, 9-kor is mondunk majd híreket, aztán a szokásos összeállításokkal jelentkezünk. 7 zeneszámát választunk, 10-kor hírek, lesz majd rádiórendelő, a 11 órai híreket követően pedig természetesen kívánságműsor. És ha már itt tartunk, akkor egészen kora reggel említettem, hogy a telefonok is szabadságra mentek így a hétvégén, úgyhogy nem működnek a telefonvonalak egyelőre. Dolgoznak állítólag rajta, de hogy mi lesz ebből, azt nehéz lenne megmondani. Úgyhogy lehet, hogy az ilyen telefonos műsorok most egy kicsit másképp fognak majd lezajlani, hiszen nem tudnak telefonálni a hallgatók, ugye, sem a szavazáskor, sem pedig a kívánságműsor kapcsán, ez ami a délelőttöt illeti, úgyhogy majd az írásban érkező kívánságokra tudunk, illetve szavazatokra tudunk támaszkodni. Egyéb iránt más nem fog változni csupán ez, úgyhogy ezúttal azt javaslom, hogyha valakik telefonon szoktak bennünket elérni, és szavaznának, vagy dalt kérnének, akkor hát lehet tenni egy-két próbát, lehet, hogy ki is csörög egyébként, mert nekünk is úgy jelez vissza, hogy ki csörög, aztán itt nálunk meg mégsem csörög a telefon, úgyhogy legyenek megértőek, nem nálunk van a hiba, vélhetően legalábbis ennyit tudunk már, és próbálják elhárítani a dolgot, hogy aztán tudjunk majd önökkel beszélni. Addig viszont egy-két próbálkozás után szerintem inkább írjanak nekünk üzenetet. Ezt megtehetik e-mailben, vagy pedig a Facebookon, a Messengeren keresztül is. Ennyi még a hasznos információ. 8 perc múlva, 8 órakor jönnek tehát a következő hírek, hallgassák meg. 8:49 után pedig meghallgatjuk a hét zeneszámát.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma kerül sor Karlovacban a 21. pánszlovén találkozóra, amelyre a Horvátországi Szlovén Társaságok Szövetségének elnöke Barbara Antolić Vupora szerint mintegy 350 szlovén közösség tagját várják az ország minden részéből. A hagyományos találkozón Szuzanna Lepšmenko, a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter is részt vesz. A következő két évre vonatkozó költségvetési dokumentumok, amelyeket a Jansa kormány vasárnapi ülésén tárgyal, létszámleépítéseket is tartalmaznak. Ezekben a kormány néhány kivételtől eltekintve évente 10%-os létszámcsökkentést irányoz elő a közszférában. A Szlovéniában negyedszer hatalomra került Jansa kormány kiemelten kezeli a közszféra átstruktúrálását, mivel a miniszterelnök szerint az állami bürokrácia és a létszám túlságosan megduzzadt az elmúlt években. Jansa korábban úgy nyilatkozott, hogy a közszférából akár 50 ezer embert is át lehetne irányítani a versenyszférába, a gazdaság munkaerő hiányának enyhítésére. Az adminisztráció karcsúsítását célzó intézkedések és a minisztériumok számának csökkentése már megkezdődött. A következő két évre vonatkozó költségvetési tervezés és a közigazgatás racionalizálása pedig komoly bírálatokat váltott ki a közszolgálati szakszervezetek részéről. Az állami szektor, állami gazgatás, önkormányzatok, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, közintézmények és ügynökségek tavaly mintegy 195.593 ember foglalkoztatott, jegyzi meg az STA. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport 2026. október 5-e és 11-e között figyelj az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik, tájékoztatott a polisz.hu. A rendőrök fokozatosan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyon biztonságot. Súlyos, drámai helyzetben van az ukrán főváros, és már nem lehet úgy tenni, mintha csak most ugyanúgy lehetne élni, mint békeidőben, jelentette ki Vitalij Kličko kijevi polgármester pénteken, a napok óta szünet nélkül tartó orosz légitámadásokra utalva. A polgármester kifejezte meggyőződését afelől, hogy Kijev kitart, de csak is azok közös erőfeszítésével, akik szeretik és gondoskodnak róla. Hozzátette, nem maradt más lehetőség a társadalom, ezen belül Kijev lakosai számára, mint hogy ismét összefognak, ahogy 2022. februárjában az orosz invázió kezdetén is tették, felismerve az államlétét fenyegető veszélyt. Sport. A HC Pusztertál jégkorong csapata hazai pályán 4-2-es győzelmet aratott a szlovén HK Olimpia Ljubljana ellen az osztrák Win Today Ice Hockey Liga alapszakaszának 7. fordulójában. Vasárnap a pont nélkül a tabella utolsó helyén szerénykedő osztrák Pioneer Vorarlberg együttese érkezik a Tivoli sportcsarnokba. A találkozó abszolút esélyesének a hazai jégen játszó ljubljanai sárkányok számára, miközben a Vorarlberg az első pontjai megszerzéséért hajt majd a szezonban.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg, inkább csak délelőtt szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig lentva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Ez volt a Hősök felvétele 8 óra 9 perckor itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Nekünk is van egy hősünk, Lebár Teodor szemében, aki megoldja itt a telefon problémát. Ugye említettem már reggel is, meg a hírek előtt is, hogy a telefonok megadták magukat. Pontosabban nem a telefonok, hanem a szokott telefonszámok. Úgyhogy viszont itt átkötözgettek mindenfélét. Úgyhogy úgy tűnik, hogy lesz majd telefonszám, amin el tudnak bennünket érni, illetve van is, úgyhogy mondom, papírceruzát elő, jó? Ezeken a számokon tudnak elérni bennünket majd. Hát a mai napon úgy tűnik, hogy biztosan ne dobják el a papírt, legyen meg holnapra is. Tehát a telefonszámaink akkor 575 16 99 és 575 1799-es, tehát ezeken tudnak majd elérni bennünket, és egyelőre úgy tűnik, hogy egy vonalra fut be a két hívás, akármelyik számot is hívják, úgyhogy meg kell várni, míg a másik le van téve, és aztán úgy teszi be a rendszer majd a következő hívást, vagy a hívót vonalba. Elmondom még egyszer a telefonszámokat, jó? Mert lehet, hogy első hallásra odaig eljutottak, hogy lesz új szám és kell papír meg ceruza, de remélem már megvan, úgyhogy mondom még egyszer a telefonszámokat. 575 16 99 és 575 17 99-es.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Október a mellrák elleni küzdelem és a figyelemfelhívás hónapja. Szlovéniában a mellrák a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Az esetek mintegy 80%-a 50 év feletti nőknél jelentkezik. A DORA országos program keretében 2024-ben több mint 110 ezer nő vett részt a szűrésen. 630 esetben fedeztek fel mellrákot, többségében korai stádiumban. A korai felismerés kisebb megterheléssel járó kezelést és jobb gyógyulási esélyeket jelenthet. A rádiórendelőben erről is szól dr. Natasha Kaus-Skalics, nőgyógyász szülész szakorvos, a Muraszombati Általános Kórház munkatársa. Szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Anna, hol dolgoznak a te szüleid?
1: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
0: És az apukád az mivel foglalkozik?
1: Ő otthonról dolgozik, a lakásukban van neki lent a kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
2: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt, apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
0: Melyiket találod érdekesebbnek?
2: A tésztakészítés. És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tészta tornyat, amit megsütöttünk.
0: Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
3: Nem.
0: Milyennek látod őt?
3: Fáradtnak.
0: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
1: Igen.
0: És te ezt miből gondolod, Anna?
1: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
0: Itt milyen munkát végeztek inkább?
1: Itt tanulni kell, van szünet, meg... Utána meg hazamegyünk.
4: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a mai gyereksarokban. A Rendvai kisiskolásoknál jártam, és ezúttal arról tudhattok meg többet, hogy vajon milyennek látják a gyerekek a szülőket, milyen munkát végeznek, és hogy jönnek haza. Vajon cserélnének-e velük szerepet akár egy napra? Minden hamarosan kiderül, de ezúttal kiktől is?
1: Tukszár Anna.
2: Ami Marcell. Fejes Döme Benedek.
4: Nos, a részletek már is következnek.
5: Gyereksarok!
0: Meséltek-e már a szülők arról, hogy ők mit csinálnak a munkahelyen, mivel foglalkoznak, mit csinálnak, amikor ti nem látjátok őket? Anna, hol dolgoznak a te szüleid? Azt tudod? Meséltek már arról, hogy ők mivel foglalkoznak?
1: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
0: Mit mond? Mit csinál ott?
1: Nem tudom.
0: Oda utaznia kell? Igen. Egyedül megy autóval, vagy mivel?
1: Autóval, igen.
0: De beszerez valamit, vagy valamit csinál, nem tudod?
1: Nem.
0: És az apukád az mivel foglalkozik?
1: Ő otthonról dolgozik, a lakásukban van neki lent a kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
0: És mit csinál ott?
1: Dolgozik, mikor szabadidős néz anyával a filmet.
0: Volt már, hogy ide bementél te is ebbe a helyiségbe hozzá?
1: Igen.
0: És mit csinált éppen?
1: Dolgozott, vagy éppen pihent.
0: Te tudod, hogy mivel foglalkoznak a szülők, amikor te iskolában vagy? Mit csinál anyukád?
3: Dolgozik.
0: Hol dolgozik?
3: Pereceket csinál.
0: Pereceket? Te szereted a perecet?
3: Igen.
0: Megkóstoltad már azt? Milyen íze volt, amit anyuka készített?
3: Jó.
0: El is adjátok?
3: Igen.
0: És apukád?
3: Az is dolgozik.
0: Mivel foglalkozik? Mikor most te nem látod, hogy ő hol van? Mit tudsz róla?
3: Jó, messze dolgozik.
0: És elutazik? Hova megy?
3: Nem tudom.
0: Egy nagyobb városba?
3: Nem tudom hova.
0: Tél után találkoztok?
3: Este hazaér.
0: Este hazaér. Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
3: Nem.
0: Milyennek látod őt?
3: Fáradtnak.
0: Fáradtnak. Estére már mindannyian elfáradunk. Ti az iskolába vagytok. És te hogy látod a felnőtteket? Mit mondanak, mivel foglalkoznak?
2: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt, apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
0: Melyiket találod érdekesebbnek?
2: A tésztakészítést.
0: Tényleg? Te már megpróbálkoztál valamikor?
2: És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tészta tornyot, amit megsütöttünk.
0: Van olyan, hogy különböző lisztekből is készül el, vagy különböző formák készülnek?
2: Igen. Van a tortilla, na az is ilyen tésztaféle, meg a tagliatelle, meg olyan, mint a spagetti, csak ilyen vékony, egy kicsit hosszabb, meg vastagabb.
0: És szerinted melyik a legfinomabb? Mondtad, hogy a spagettit szereted, de csak azt szereted?
2: Meg a tagliatellét. Az a legfinomabb, amikor a vajas, meg sajtos.
0: Tehát azzal a változattal. Anyukád mit mond? Milyenek a gyerekek az iskolába? Mond valamit róluk?
2: Hát ő nem úgy tanít, hogy iskolában, hanem számítógépen, a barátainkkal, de ilyen már felnőtteket.
0: felnőtt képzést tart?
2: Igen, meg még egyszer elment a gyerekekhez, egy házhoz, őket meg magyarra tanította.
0: Nagyon jó. Hát érdekes, ugye a felnőttek világa. Lennétek felnőttek?
2: Én igen.
0: Hogyha meg lehetne fordítani egy napra, hogy a szülők lennének és jönnének ide most a második osztályba, ti meg oda dolgozni, az ő munkahelyükre, benne lennétek egy ilyenbe?
6: Nem.
0: Lennél, Anna?
6: Nem.
0: Na, miért nem lennél?
1: Ezért, mert sokat kell dolgozni.
0: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
1: Igen.
0: És te ezt miből gondolod, Anna?
1: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
0: Te úgy látod, hogy fáradt?
1: Igen.
0: És te nem fáradsz el annyira az iskolában?
1: Nem.
0: Miért érzed, hogy könnyebb a te életed? Na, miből gondolod?
1: Azért, mert itt az iskolában nem kell annyit dolgozni.
0: Itt milyen munkát végeztek inkább?
1: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
0: A tanulás mellett mit tudtak még itt csinálni?
1: Játszani.
0: A felnőttek játszhatnak a munkahelyükön?
1: Nem.
0: Jól látod. Marcel, te azt mondtad, hogy te meg cserélnél a felnőttekkel. Te miért cserélnél? Egy napra akár. Te lennél az apa, vagy akár az anya, és ők jönnének ide. Apa lennél? És apát ide elküldenél az iskolába?
1: Nem.
0: Hát akkor? Na, szerinted mit szólna apa ahhoz, hogy hétfőn ő jönne el ide az iskolába? Helyetted?
3: Nem így tudtam, ő jön, értem.
0: És mit szólna ahhoz, hogyha beülne a többi társaiddal az iskolapadba? Szerinted örülne neki? Nem? Na, és te dolgoznál helyette?
3: Igen.
0: Mit csinálnál te akkor egy napig helyette? Milyen munkát végeznél?
3: Nem tudom.
0: De minden esetre akkor apával cserélnél, nem meg anyukáddal?
3: Nem.
0: Érdekes.
2: Én meg is cserélni akarok, csak én tésztás szeretnék lenni, meg vadászképes.
0: Vadászképes?
2: A hajón dolgoznak.
0: Igen? És ez meg honnan jött ez az ötlet?
2: Hát már van nézni egy olyan filmet. Előttek ki repülőket.
1: Az én apukám azért akar eljönni az iskolába, mert ebédre nagyon finom dolgokat főz odánként.
0: De csak az étel miatt jönne?
1: Igen.
0: Honnan tudja apukát, hogy itt jól főznek?
1: Hát mert én mindig mondom neki.
0: Ja, elmondod a menüt. És tetszik neki?
1: Igen, nagyon.
0: És Anna, te neked hogy tetszik a menü?
1: Jó.
0: Elfogadod?
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon helyes. Ezt jó, hogyha már megtartjátok a felsőbb tagozatokba is.
2: Én meg csak a másodikat szoktam megenni, már a levest. Ha mindig meglátom, milyen leves van, olyan leveseket főznek, amit én nem szeretek.
0: Hát akkor miért szeretsz?
2: Paradicsom leveseset szemnek.

0: Van-e olyan dolog a világon, amelyet ti nem akarnátok betartani, illetve törölnétek?
1: A koránkelés.
0: Mert?
1: Nagyon fáradt vagyok, köszönöm, kelek koránkelni.
0: Mikor fekszel, Anna?
1: Amikor anyukám szól.
0: Mond anya valamit, hogy miért kéne korán feküdni?
1: Hát azért, mert hogy reggel sok energiák legyen, és tudjuk jönni suliba korán.
0: És az miért fontos?
1: Azért, mert ha elkésünk, akkor nagyon sok mindenről lemaradunk.
0: Volt már, hogy rosszabban aludtál éjszaka? Rosszabban sikeredett az éjszaka?
1: Igen.
0: És akkor milyen voltál másnap?
1: Fáradt.
0: Fáradt. És most például ma reggel hogy jöttél?
1: Fáradtan?
0: Nehéz volt a hét?
1: Nem.
0: Nem. Te mit törölnél el? Milyen szabályt?
2: A házi feladatot és a koránkelést.
0: No, mi van ezzel a házi feladat?
2: Meg az iskolába járást.
0: No, hát ez már...
2: Egy nap szundítanék.
0: Szundítanál?
2: Ha meg tévét néznék meg, ilyesmilyen játékokat néznék.
0: Mit gondolsz, hogy mi lenne jobb szundítani, meg tévét nézni, és nem iskolába jönni? Mi lenne ennek az előnye, hátránya?
2: Iskolában számolni kell, minuszokat tanulni, a pluszokat, és igen, nem jó itt az iskolában.
0: De szerintetek miért fontos iskolába járni?
2: Hogy megtanuljuk a számokat, tudjunk olvasni. De én szeretnék iskolába járni, de otthon is szeretnék lenni. De én csak azt akarom, hogy írjunk és olvassunk.
0: No, legalább akkor valamit. A házi feladatokat szereted?
1: Igen.
0: Mi a jó abban? Van valami jó abban?
2: Nincs, mert ha az napközében megcsináljuk, akkor már otthon csak hazamegyünk és nézhetünk tévét. Megjátszhatunk az ilyen kis távirányítókon.
0: Mondtátok itt az ételt is ugye egy pillanatra, mármint egy gondolat erejéig, hogy mit főznek, meg hogy főznek. Van-e olyan étel, amit megkóstoltatok, és hú, hát azt nem lehet megenni?
1: A kását nekem.
0: Most nem kifejezetten az iskolára gondolok, hanem hogyha bárhol jártatok, és nem tudjátok elfogadni azt az ételt. Azt nem tudnátok. A kását?
1: Igen.
0: Mi a baj a kásával, Anna?
1: Nekem nem ízlik.
0: Nem ízlik? Van-e valaki, aki szívesen is, illetve jól el tudja mégis készíteni, csak te mégse tudod megenni? Anya jól elkészíti?
1: Igen.
0: De nem ízlik?
1: Nem.
0: Bárhogy fűszerezed, bármit raksz rá, nem jó?
1: Nem, nekem nem.
0: Akkor mit eszel te olyankor helyette? Készítenek mást a szülők?
1: Összetett szendvicset.
0: Inkább akkor azt?
1: Igen, azt én nagyon szeretem.
0: És az miből áll az összetett szendvics?
1: Két zsemléből, megkedjük Philadelphiával. Az egyik felére ketchupot, és összerakjuk a két felet is, kész.
0: Ezt hol készítitek el? Otthon?
1: Otthon.
0: Otthon.
1: Igen.
0: Ezt viszed valahova, vagy ezt otthon fogyasztod?
1: Otthon.
0: És ezt te ügyesen el tudod készíteni?
1: Anyukám is, de én is el tudom készíteni.
0: Nagyszerű. Marcel, van olyan étel, ami nem éppen ízlik neked?
3: A kása.
0: Neked sem a kása nem ízlik. Akkor mi ízlik?
3: Paradicsomleves.
0: No.
3: Tojásleves.
0: No.
3: A sült hús, még a halacska, meg krumpi.
0: Jól hangzik. Nem vagyunk még éhesek, éhesek vagy?
2: Én a paszternákat nem szeretem, mert a belseje, ami nagyon szálas, édes, és azt én meg tudom enni, de kihányom.
0: Majd lehet, hogy ez idővel változik majd. Én is voltam így, hogy valamit nem szerettem, és akkor később megszerettem. Van-e olyan egészséges kaja, ami tudjátok, hogy egészséges, és nagyon finoman el lehet készíteni, és szeretitek?
3: No. Inkább csináltunk egy ős salátát, raktunk be zöld salátát, paradicsomot, hagymát, még csak ennyit raktunk.
0: Nagyon jól hangzik, és ez egészséges is.
2: Nekem az a legfinomabb, meg egészségesebb, amikor mindig csinálunk milyen nagyon ecetes salátát, hogy egy ilyen ekkora poharnyit belöntünk, és akkor rakunk bele salátát, babérlevet, paradicsomot, egy csipetnyi sót, egy kicsi sót, kicsi olívaolajat, hagymát, lilahagymát. Én néhány hagyma szeretet bekapok, aztán kész.
0: Nagyon egészségesen hangzik.
1: Nekem az uborka.
0: Az uborka nagyon finom?
1: Igen.
0: Hogy szereted a leginkább elfogyasztani?
1: Aminek nincs magja is, jó, finom, meg édes.
0: Táplálkozzatok egészségesen, és tartsátok be a szabályokat, jó? Most gondolatban egy kicsit elkalandoztunk a felnőttek világába, de kívánom azt, hogy itt az iskolában szépen teljesítsetek, tanuljatok minél többet, mozogjatok, és fogadjátok el azt az ételt, amit itt adnak, mert nagyon egészséges és finoman van elkészítve. Bár néha izgalmasnak tűnik a felnőttek világa, hiszen ők dönthetnek sok mindenről, látjátok, hogy ez komoly súlyokkal is jár. Használjátok ki jól ezt a mostani időt a tanulásra, a barátkozásra és a pihenésre, mert ezek az évek adják a legbiztosabb alapot ahhoz, hogy később boldog felnőtteké váljatok. A műsorban a Lendvai kisiskolások szerepeltek. Név szerint...
4: Tukszár Anna...
5: Marcell, Fejes Döme Benedek.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlés jövő csütörtökön délután 4:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
6: És a világ, ami azt körülveszi.
7: Jó gyereknek lenni.
8: Nem akarok meg felnőni.

0: Gáspár Laci énekelt az imént, és 10 perc múlva 9 órakor jövünk a következő hírekkel. A következő órában pedig 9:45 után a következő hét zeneszámát választhatják ki hallgatóink. Ehhez pedig lehet majd telefonálni, csak a telefonszámok változtak meg. Mondom, őket írják fel. Vélhetően a hétvége folyamán ezekre lesz szükség. Tehát amin elérnek bennünket majd, és adásba tudnak kerülni, ez a két szám a következő 575 1699 és 575 1799-es, tehát most ezeken a számokon tudnak majd szavazni is, meg aztán majd dalt kérni a kívánság műsorban. Megértésüket köszönjük. Hát örülünk neki, hogy egyáltalán sikerült valahogy elintézni, hogy tudnak bennünket hívni, és tudunk egymással beszélgetni. Tehát még egyszer a két új szám, 575 1699 és 575 1799-es.
1: Nem kéne mindent kimondani,

0: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Nova Szlovénia párt ma tartja 20. jubileumi kongresszusát a Ljubljanai Kiállítási Központban. A küldöttek elfogadják az Együtt egy új Szlovéniáért 2030 című nyilatkozatot, amelynek alcíme Új kezdetek, ellenőrzött értékek, ugyanaz a haza. A nyilatkozatban Szlovénia identitásával, nemzetközi kapcsolataival, demográfiájával és új technológiáival, energiafüggetlenségével, élelmiszer szuverenitásával, valamint a párt jövőbeli irányvonalával kapcsolatos álláspontokat fogalmaznak meg. Az eseményen a párt tisztségviselői, parlamenti képviselői, miniszterei és mintegy 400-500 vendég, illetve tag jelenik meg. A vezérszónok a pártelnöke Jernej Vrtovec lesz. Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnökét is meghallgatja az MNB botrány vizsgáló parlamenti bizottság. Vargát nem jegybankelnökként, hanem volt nemzetgazdasági, majd pénzügyminiszterként idézik be. A bizottság többek között a 2013-as jegybanktörvény megalkotásáról és annak 2016-os módosításáról kérdezi őket. Szóba kerül majd a jegybank vagyonának kezelésére vonatkozó szabályozás, a jogalkotási és kormányzati döntés előkészítés, valamint az MNB és a kormány közötti egyeztetések. Kérdés lesz az is, hogyan jött létre az alapítványi rendszer, mi volt a célja és az előzménye, illetve az, hogyan helyezték ki a közvagyont az alapítványokba. Rohamrendőrökkel csaptak össze az oktatási színvonal miatt tüntető diákok Franciaországban, ahol országszerte több mint 700 iskolában zavarták meg a tanítást a tiltakozók, írja a BBC. Laura Nunez, francia belügyminiszter szerint csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe a tüntetésekkel összefüggésben. Hatósági adatok szerint hétfőtől péntekig már több mint 5000 őrizetbevétel történt. A tüntetések a múlt héten a fővárosban, Párizsban kezdődtek, és az egész országra kiterjedtek, érintve többek között Montpellier, Nantes és Marseille városait is. A tiltakozások azért indultak, mert a francia oktatási rendszer alulfinanszírozottsággal és tanárhiánnyal küzd, az osztálytermek pedig túlzsúfoltak, az épületek romosak, a diákok helyettesítő tanárok felvételét, több forrást és az oktatási körülmények javítását követelik. Talán csak 5 perc volt, de pokolian hosszúnak tűnt, idézte fel a BBC-nek a 18 éves Orhan Cohen, a Szaúd-Arábiában szerdán kényszerleszállást végrehajtó Fly Dubai gép utasa azokat a pillanatokat, amikor a gép másodpilótája késsel támadt rá a kapitányra. A hősies utasoknak hála, sikerült lefegyverezni a késelő pilótát, a gép utasai pedig este hazaérkeztek a Ben Gurion repülőtérre. Az izraeli védelmi miniszter szerint dzsihadista terrortámadási kísérlet történt, ezért fokozzák az izraelbe repülő pilóták átvilágítását. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás győzelmet aratott Grúzia ellen Budapesten a Nemzetek Ligája B divíziójának második csoportjában. A találkozón a magyar csapat a 35. percben Kerkez Milos fejesével szerezte meg a vezetést. Ugyan a második félidőben is bőven akadt lehetőség, Marco Rossi együttesének újabb találata már nem született, de ez is elég volt a csapat idei első NL győzelméhez.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült, szép időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg inkább csak délelőtt szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés, az országúti kerékpáros Európa-bajnokság miatt október 2-a és 7-e között alkalmanként fél órás teljes útlezárások lesznek naponta 13 és 15 óra 30 perc között a Ljubljana, Medvode, Skopje-Loka, Krány, Vodice, Kamnik, Cerkljen-Nagorenszkem és Sencsur útvonalon.

0: A hét zeneszáma.
1: Negyed tíz után vagyunk egy picivel, szombat délelőtt van, a következő hét zeneszámát pedig ezúttal is hallgatóink választják, ki lehet majd írni, és lehet bennünket hívni is természetesen. Az új telefonszámainkat többször elmondtam, majd mondani fogom, de előbb hallgassuk meg a javaslatokat. Elsőként Bíró Csongor felvétele szól Lideregve címmel.

0: No, már is van telefonálunk, úgyhogy sikerült akkor feljegyezni az új számot, mindjárt mondom majd azért még egyszer, de köszöntöm az első telefonálót a vonalban. Haló!
1: Csókolom, kedves Timel, én Béla vagyok Gudolföldéről.
0: Üdvözlet, tessék!
1: Szeretnék a harmadikra szavazni.
0: Rendben van, Geszti Péterék felvételére egy szavazat. Köszönöm szépen, hogy telefonált, Béla.
1: Én is köszönöm, és jó napot kívánok.
0: Úgy szintén önnek is jó napot a viszonthallásra legközelebb. Van-e még valaki? Nincsen? Akkor mondom, hogy ki írt nekünk a második dalra szavaz, Ibolya Puszta Szent Lászlóról. Bagosi Brothers is megkapta a szavazatát, van-e telefonáló, kérdezem. Nincsen, mondom a telefonszámokat, jó? Mert lehet, hogy nem mindenki hallotta, csak most csatlakozik be. Hát nem jók a régi számok, ez annyira nem jó hír, de vannak újak, úgyhogy ezeken elérnek bennünket. Mondom lassan, 575, tehát eddig ugyanaz, mint a régi, nem túl nagy kihívás. A folytatás viszont 1699, vagy 1799, tehát 575, 1699, vagy 575, 1799-es, és Balázs nem a telefont választotta, hanem írt nekünk. Szeretnék szavazni a Bagosi számra. Rendben van. Köszöni és szép napot kíván Balázs tehát mindenkinek. Van-e telefonálunk? Haló?
2: Szép napot kívánok, Tímea.
0: Üdvözlet, tessék.
2: Én szeretnék a harmadikra szavazni.
0: A harmadikra, Mária, ugye?
2: Igen, igen.
0: Rendben, felírtam.
2: Köszönöm
0: a szavazatát.
2: Minden jót, szép napot, a viszonthallásra.
0: Minden jókat, viszonthallásra. Ki lesz Hello? A következő? Haló, tessék.
3: Jó napot kívánok, vagy jó reggelt kívánok, kedves Tímea. Én Németh Klári vagyok Zalaegerszegről. Én szeretnék szavazni a másodikra, a Bagosékra.
0: A másodikra egy szavazat. Rendben, Klári, köszönjük szépen, hogy telefonált.
3: Minden jót kívánok Önöknek a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, minden jót minden kívánunk jót. Mi is. Viszonthallásra, van megint valaki, haló?
4: Bizony vagyok ám.
0: Üdvözlet. Tessék.
4: Jó napot kívánok.
0: Jó napot, Valéria, mondja, mi a gondja.
4: A gyermekemmel ketten a harmadikra szeretnénk.
0: A harmadikra ketten. Köszönöm szépen, értem a célzást is, meg a szavazatokat is felírtam, ahova kell. Köszönöm szépen, hogy telefonáltak nekünk.
4: Mi köszönjük.
0: Jó hétvégét mindenkinek, viszont hallásra. Ki lesz a következő? Haló?
5: Köszönöm, kívánok. Szeretnék szavazni a harmadikra. Gizi voltam.
0: Gizi a harmadikra. Köszönöm szépen a hívását.
5: Minden jót
0: önnek is, viszont hallásra. Közben érkezett itt szavazat, az első dalra szavaz László és Tiborral, úgyhogy ez mindjárt kettőt ér. Látom, a kívánságot is elküldték. Igen, ez meg csak kívánság. Jól van, van a telefonáló. Haló?
6: Jó reggelt kívánok, Tímea, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Tessék mondani.
6: A harmadik darra szeretnék szavazni.
0: Rendben vagyunk, már is felírtam.
6: Köszönöm szépen, Tímea, további szép napot Önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Minden jót kívánunk mi is, viszont hallásra. Van valaki a vonalban? Haló?
7: Igen, haló, Vali vagyok, Szentgotthárdról.
0: Tessék, mondja Vali.
7: Én szavaznék a harmadikra.
0: Rendben van. Rajtam nem múlik, már is felírtam. Köszönöm szépen a hívását.
7: Köszönöm szépen, Tímea, minden szépet és jót viszont hallásra.
0: Viszont kívánom, viszont hallásra. Közben, ha most nincs telefon, akkor mondom, hogy írt nekünk Erzsi és Betty. Azt mondja, hogy ketten az elsőre szavaznak, tehát akkor ezt is azért felírom. Meg közben már jönnek a kívánságok, és a kívánság műsor majd 11 óra után teljesítjük, ami belefér. Elmondom még egyszer a telefonszámokat, jó, mert lehet, hogy valaki közben csatlakozott, aztán próbálkozik a régin, de hiába nem fognak bennünket elérni. Mondom az új számokat, 575 1699 vagy pedig 575 1799-es. Úgyhogy akkor ennyi, itt írásban nincsen új, és itt sincs, úgyhogy akkor várunk még egy picit. Válasszák ki, hogy a három dal közül melyik legyen a következő hét zeneszáma. Húzom itt az időt, miközben lett telefon. Haló?
8: Szép jó reggelt kívánok, kedves Timike.
0: Üdvözlet.
8: Lisa vagyok Szombathelyről.
0: Tessék.
8: A hármasra szavadnék.
0: Rendben. A harmadikra szavaz, Vica. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
8: Szép napot.
0: Önnek
8: szép
0: is
8: napot,
0: viszont
8: kedves.
0: A legjobbakat kívánjuk. Viszont hallásra.

0: Nagyon ügyesek voltak a hallgatók, mondhatom ezt jó szívvel, megjegyezték a telefonszámot, hogy felírták, ez teljesen mindegy, és kiválasztották a következő hét zeneszámát is. Köszönjük szépen a közreműködést. Hárman szavaztak Bagosiékra, aztán az első dalra, Bíró Csongorra 4 szavazat érkezett, és 8-an szavaztak Geszti Péter és Váci Eszter felvételére, Akárhova mész címmel, úgyhogy ez lesz a következő hét zeneszáma. Meghallgatjuk hamarosan, és számítunk figyelmükre a folytatásban is.
1: A hét zeneszáma.

Olyan ő címmel szólt a dal, egy kicsit furcsa lehetett az első emelet előadásában, hallgattuk meg ezúttal, és a folytatásban még egy kis zenét tudunk hallgatni, 9 perc múlva, 10 órakor pedig már jönnek a következő hírek. A következő órában a zenék közt majd jelentkezni fog a rádiórendelő címet viselő egészségügyi műsor is, és még annyit, hogy érkezett még utána szavazat a Híd zeneszáma választásában, például Jutkától ezt már éppen a lezárás táján küldte el, úgyhogy ugyan már nem került be a sorba, de ő is a nyertes dalra szavazott, úgyhogy gyakorlatilag nem változtatott volna a végeredményen, csak úgy gondoltam ezt még fel elmondani. No, ennyit akkor így visszamenőleg, előre tekintve pedig még egy kis zene, 10-kor hírek, 10:45 után pedig rádiórendelő.

0: népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: MMR. Hogy jól induljon a nap. Hírek a Moravidéki Magyar Rádióban.
3: Nál Boleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Nova Szlovénia párt ma tartja 20. jubileumi kongresszusát a Ljubljanai Kiállítási Központban. A küldöttek elfogadják az Együtt egy új Szlovéniáért 2030 című nyilatkozatot, amelynek alcíme Új kezdetek, ellenőrzött értékek, ugyanaz a haza. A nyilatkozatban Szlovénia identitásával, nemzetközi kapcsolataival, demográfiájával és új technológiáival, energiafüggetlenségével, élelmiszer szuverenitásával, valamint a párt jövőbeli irányvonalával kapcsolatos álláspontokat fogalmaznak meg. Az eseményen a párt tisztségviselői, parlamenti képviselői, miniszterei és mintegy 400-500 vendég, illetve párttag jelenik meg. A vezérszónok a tömörülés elnöke Jernej Vrtovec lesz. A Szlovén Közegészségügyi Intézet által közzétett 2025-ös Európai Egészségügyi Felmérés hivatalos adatai szerint a 15 évnél idősebb szlovén válaszadók 68,5%-a értékelte jónak vagy nagyon jónak az egészségi állapotát. A megkérdezettek többsége pozitívan nyilatkozott a saját fizikai és mentális közérzetéről. Jól lehet, az eredmények a különböző korcsoportokban eltérően alakultak. Az adatgyűjtést és elemzést a NIS negyedik alkalommal végezte el. Az egészségügyi felmérésben a rendszeresen dohányzók aránya 3%-ponttal csökkent 2014-hez képest. A válaszadók közel 60%-a túlsúlyos vagy elhízott. Orbán Áron, Orbán Viktor öccse egy Ausztriában élő magyar üzletember segítségével próbálhatta elérni, hogy az osztrák hatóságok is állítsanak meg egy Ukrajnába tartó pénzszállítmányt. A 444 birtokába került üzenetváltások szerint Orbán Áron március végén kereste meg Gráci ismerősét, akitől azt tudakolta, milyen politikai kapcsolatokkal rendelkezik Ausztriában, és képes lenne-e közben járni egy újabb ukrán aranykonvoj feltartóztatásáért. A megkeresett üzletember végül nem vállalta a közreműködést, sőt, az esetről tájékoztatta az osztrák titkosszolgálatokat. A megkeresésből ugyanakkor nem derül ki, hogy Orbán Áron milyen forrásból értesült az újabb pénzszállítmányról, illetve hogy az újabb feltartóztatást kieszelte ki. Az eset előzménye a március 5-i magyarországi rajtaütés, amikor a terrorelhárítási központ két Bécsből Ukrajnába tartó pénzszállító járművet állított meg. A járműben mintegy 27 milliárd forintnak megfelelő készpénz és arany volt. A 7 ukrán állampolgárságú pénzszállítót kihallgatták, majd kiutasították Magyarországról, a rakományt pedig lefoglalták. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával indítottak eljárást. Az Európai Bizottság közé tette a 2027 és 2031 közötti nyári időszámítás hivatalos menetrendjét. Így jelen állás szerint az előttünk álló években is tavasszal és ősszel kell majd egy órával előre, illetve visszaállítanunk az órákat. 2026-ban, október 25-én vasárnap hajnalban térünk vissza a nyári időszámításról a téli, vagyis a standard időre. Szlovéniában hajnali 3 órakor 2 órára kell majd visszaállítani az órákat, vagyis az éjszaka 1 órával hosszabb lesz. Leegyszerűsítve visszakapjuk a tavasszal elveszített 1 órát. A jó hír tehát, hogy ezen a vasárnapon akár 1 órával tovább alhatunk majd. Sport. A 2026-os Forma 1-es szezon ezen a hétvégén a bahreini nagydíjjal folytatódik, ám a verseny hétvégét nem az eredeti helyszínen, hanem 6000 kilométerrel odébb, Malajziában rendezik. A Sepangi pálya 1999-ben debütált az F1-ben, és 2017-ig 19 futamnak adott otthont. Majd a veszteségesség és a rendezés pénzügyei körül kialakult vita miatt a nagydíj kikerült a programból. A 9 éves szünet miatt a mezőny jelentős része most versenyez először Sepangban. A pénteki első szabad edzésen Max Verstappen a másodikon, Charles Leclerc végzett az élen.
4: Időjárás.
3: Jobbára derült időben lesz ma részünk, legfeljebb átmenetileg, inkább csak délelőtt szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: 4:11 a pontos idő. Az egészség kerül a fókuszba a következő jó 10 percben. Október a mellrák elleni küzdelem és a figyelemfelhívás hónapja. Szlovéniában a mellrák a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Az esetek mintegy 80%-a 50 év feletti nőknél jelentkezik. A DORA országos program keretében még 2024-ben több mint 110 ezer nő vett részt a szűrésen, 630 esetben fedeztek fel mellrákot, többségében korai stádiumban. A korai felismerés kisebb megterheléssel járó kezelést és jobb gyógyulási esélyeket jelenthet. A rádiórendelőben erről is szól dr. Natasa Kóz-Skálics, nőgyógyász szülész szakorvos, a Muraszombati Általános Kórház munkatársa, a szerkesztő Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: A rózsaszín október az 1980-as években indult figyelemfelhívó kezdeményezésként, majd világszerte a mellrák elleni küzdelem szimbólumává vált. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre, a rendszeres szűrésre és a korai felismerés fontosságára. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! A mai műsor vendége dr. Natasa Kóz-Skálics, nőgyógyász szülész szakorvos, akivel a mellrákról, a megelőzésről, a szűrésről és a gyógykezelésről is beszélgetünk. Noha úgy tűnik, hogy évről évre több információval rendelkezünk a mellrákról, ez még mindig nem elegendő. A Muraszombati Általános Kórház nőgyógyászati és szülészeti osztálya szervezésében már a rózsaszín október első napját felvilágosítással kezdték. Itt adódott alkalom arra, hogy beszélgetést készítsünk a kórház emlőambulanciájának egyik szakorvosával, dr. Natasa Kóz-Skálicssal. Kezdjük a statisztikával. Mi a helyzet jelenleg Szlovéniában és a Muravidéken?
3: V Szlovénii letno zbuli okrog 1500 žensk.
4: Szlovéniában évente 1500 nő betegszik meg mellrákban, és sajnos a megbetegedések gyakorisága továbbra is növekszik. A diagnosztikában nagy fejlődésnek vagyunk tanúi. A jobb diagnosztikai lehetőségeknek, a nők önvizsgálatra való egyre alaposabb felvilágosításának és a jobb terápiás lehetőségeknek köszönhetően a helyzet javul. A nők esetében a mellrák a leggyakoribb daganatos betegség, miközben a férfiaknak mindössze 1%-át érinti. Az onkológiai intézet legutóbbi 2023-as adatai szerint évente 8 férfinál diagnosztizálnak mellrákot, ami nagyon kis szám a nőkhöz képest. Azoknál a nőknél, akiknél emlődaganatot diagnosztizáltunk, mintegy 1200-an műtéten esnek át, 1300-an kemoterápiára szorulnak, 1000-en kiegészítő sugárterápiát kapnak, mintegy 50 hölgy pedig semmilyen terápiában sem részesül. A legtöbbször ennek az az oka, hogy a nők nem vállalják a gyógykezelést, illetve néhányan olyanok is vannak, akik más egészségügyi ok miatt nem alkalmasak az invazív, vagyis a szervezetbe való beavatkozással járó kezelésekre. Annak ellenére, hogy az elhalálozási arány csökken és javul a túlélés esélye, például a mellrákos hölgyek egyéves túlélése 96%-os, az 5 éves túlélés pedig a betegek 88,8%-át érinti, magas értékek ezek, de mégis 435 nő évente emlőrákban hal meg. Ez azt mutatja, hogy a mellrák meglehetősen komoly közegészségügyi probléma.
3: To kaže, da je v bistvu rak dojke kar velik javnozdravstveni problém.
2: Doktornő, az imént említette, hogy vannak hölgyek, akik más betegségek miatt nem vehetnek részt a gyógykezelésben, ami nyomós ok az elutasításra. Azonban mi az oka annak, hogy azok a nők, akiknek nincs más egészségügyi panaszuk, nem akarják gyógyítatni magukat? Arra akarok kitérni, hogy a mellrák gyógyításában ma sokkal jobb és több lehetőség van, mint például 30 évvel ezelőtt.
3: Ali je to zanikanje same bolezni? Po mojem je to največkrat.
4: Szerintem a legtöbb esetben a betegség tényének tagadása miatt utasítják el a gyógykezelést. Sajnos sokszor számunkra nehezen érthető gyógyítási irányt választanak, alternatív kezelésekhez folyamodnak. Vagyis nem bíznak meg a közegészségügyi rendszerben.

0: hatás, például a hasüregben vagy a test más részein. Olyan szempontból, hogy utána enyhébb a fájdalom. Az operáció után a beteg rövid időn belül elhagyhatja a kórházat, szóval az otthonról való hosszú távolmaradás már nem jelent hátrányt. Tudnélik, sok hölgy ezt is nehezen tudja elfogadni. A műtét után gyorsan hazamehet a beteg. Nagyon rövid időn belül sor kerül a fizioterápiára, amely a kéz teljes mozgás képességének megőrzésére összpontosít. Most már nem kerül sor az összes nyirokcsomó eltávolítására. Először az első, legközelebbi nyirokcsomót vizsgálják meg, és ha ez pozitív, csak utána kerül sor a további beavatkozásokra. Ha negatív a lelet, akkor viszont nem. Ezzel csökken a kar duzzanatának kockázata, kisebb a mozgás korlátozottság. Igazából megmarad a kéz funkciója, ami nagy előrelépés ezen a téren. Régen az összes nyirokcsomót eltávolították. Most megjelölik a nyirokcsomókat, az eltávolítás során pedig kiderül, hogy a továbbiakban milyen kezelésre lesz szükség. Hogy egyáltalán szükség van-e kemoterápiára vagy sem, az a daganat szövettani leletétől függ, és nem utolsó sorban attól, hogy milyen korán sikerül felismerni a betegséget. A múltbeli kezelésekhez képest a mostani módszerek mellékhatásai sokkal enyhébbek. A sugárkezelés fejlődése, meg az, hogy most már a maribori UKC-ben is elérhető, ami ezt a gyógykezelést közelebb hozta a Muravidékhez, szintén nagyon fontos. Azelőtt a nőknek Ljubljanába kellett utazniuk a kezelésre. És még ha valaki ezt nem is fogja fel, de mindez a nőknél nagyon is befolyásolja a gyógykezelési formák elfogadhatóságát.
1: A rózsaszín október a mellrák problémájára és a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. A rádiórendelő vendége dr. Natasa Kauskalics, nőgyógyász szülész szakorvos. Doktornő, tapasztalatból mit mondana? Mi nők mennyire tartjuk be azokat a tanácsokat, amelyeket évek óta ismételgetnek a vizsgálatok alkalmával? Gondolok az emlőönvizsgálatra, a rendszeres nőgyógyászati vizsgálaton való részvételre.
2: Če gledamo vso ginekološko področje, ravno naša odzivnost v začetku v sklopu.
0: Ha az összes nőgyógyászati területet vesszük nagyító alá, akkor a kezdetekben a Muravidéken a PAP kenet vételére meghívott hölgyek részvételi aránya nem éppen érdemelt dicséretet. Viszont a felvilágosítási törekvéseknek köszönhetően jelentős előrelépés történt. Ez azt jelenti, hogy még intenzívebben küldözgettük a meghívókat. Például a DORA emlőrák szűrő programért mi nők nagyon hálásak lehetünk. Itt van még a ZORA, a méhnyakrák szűrés. Aztán az említett DORA és nem utolsó sorban a SWIT is ránk vonatkozik, akár csak a férfiakra, hiszen a vastag és végbél rák szűrését szorgalmazza. Tehát nagyon jó lehetőségeink vannak arra, hogy a nők körében a leggyakoribb daganatokat korán kiszűrjük. A visszhang évről évre jobb. Mondhatom, hogy a vizsgálatokra előjegyzett nők száma szempontjából nálunk az emlőambulancián már az e területet ellátó orvosok alig győzik ellátni a pácienseket. Ez azt mutatja, hogy a nők egyre tájékozottabbak, egyre többen esnek át a vizsgálaton és követik utasításainkat. Általában mondhatjuk, hogy Szlovéniában az Országos Népegészségügyi Intézet, a NIÖZÖ is tudatosítja a nőkben, hogy a daganatos elváltozások korai felismerése előnyös. Minden nő ismeri saját emlőjét, és ő az, aki legelőször észreveszi az elváltozást. És igen, aki rendszeresen elvégzi az önvizsgálatot, tudni fogja. És ez is fontos.
1: Van még egy dolog. A menopauza utáni időszakban a nők gyakran megfeledkeznek az emlő önvizsgálatáról, és talán a nőgyógyászati vizsgálatra sem járnak el rendszeresen. Igaz ez? Vagy tévedek?
2: Kár bi rekla za dojke, bi rekla da ne.
0: Ami az emlőt illeti, ez az állítás szerintem nem állja meg a helyét. A DORA program éppen az 50 és 69 év közötti hölgyeket hívja mammográfiás vizsgálatra. A betöltött 70 év után aktívan már nem hívják őket a vizsgálatra. Ennek köszönhetően a felderített esetek aránya jobb, mert meghívásos szűrésről van szó. Amikor a nő kézhez kapja a meghívót, az is megfordul a fejében, hogy ha már igyekeztek meghívni a vizsgálatra, el fogok menni. Nagyon gyakran olyan daganatokat fedezünk fel korai fázisban, amelyek semmilyen elváltozással nem jártak, és ennek köszönhetően a túlélési arányok is javulnak. Az az adat, hogy az 50 évnél idősebb nőknél gyakrabban

0: Abban fordul elő a mellrák, úgy szintén ráveszi a hölgyeket a szűrésre, hiszen tudják, ebben az életkorban nagyobb az esélye annak, hogy megbetegednek, mint amikor 30 évesek voltak.
1: Ten podatek ispet privábi še več žensk, ker vejo, zdaj pa večja verjetnost, da bom zbolela, kot pa ko sem stara 30 let.
2: Dr. Natasa Kouskalics, beszélgetésünk végén szóljunk még a kockázati tényezőkről.
1: Če se na dedne stvari najprej, ko vsaka vpraša, obrnemo, je večja verjetnost, če bo da bo nekdo...
0: Minden nő rákérdez az örökletességre, tehát kezdjük ezzel. Nagyobb a mellrák előfordulásának esélye, amennyiben az elsőfokú női rokon, édesanyja vagy nővére fiatalon megbetegedett mellrákban. Tehát fiatalabb volt 40 évesnél. Minél később betegszik meg a közeli női rokon, annál kisebb az esélye annak, hogy az utódokat örökletes mellrák sújtja. Ez genetikai teszteléssel lehet bizonyítani. A pontos szabályokat arról, hogy a tesztelés kinek és mikor jár, az onkológiai intézet készítette el. Kockázatnak számít a korai menstruáció, a késői menopauza és az egészségtelen életmód is a rizikófaktorokhoz tartozik. Tehát a dohányzás, a zsíros ételek fogyasztása, a túlsúly, a mozgásszegény életvitel, rengeteg tényező van, de egyikre sem mondhatjuk, hogy éppen az okozza a daganatot. Viszont több kockázati tényező együttesen nagyon is befolyásolhatja a mellrák kialakulásának valószínűségét.
1: Ampak seveda skupek vsega lahko zelo vpliva na povečano verjetnost, da bomo zbolele za rakom dojke.
2: Önök kedves hallgatóink a rádiórendelőt és dr. Natasa Kouskalicsot hallották. A műsor készítésében közreműködött Gál Andi hangtechnikus. A szinkront Göncz Tamara olvasta, szerkesztette Cigán Szilvia. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!
3: Rádiórendelő. A Muravidék hullámhossza. MMR

5 perc elmúlt, 10:30, közben pedig már itt a kívánságokat gyűjtögetjük Teodorral össze. Ezek ugye majd 11 óra után kerülnek sorra, amikor a Sláger kívánság műsor következik, és ha esetleg most kapcsolódnak be, akkor mondanám, hogy a jól ismert telefonszámok nem működnek, úgyhogy másik számokon tudnak majd bennünket elérni, hogyha a telefonon szeretnének dalt kérni, persze írni lehet nekünk, úgy, ahogy már megszokhatták. Mondom a két új telefonszámot, jó, ezzel lehet telefonálni, és a szavazásnál is már jól működött, úgyhogy sokan már tudják, de hát ha nem mindenki. Tehát amin hívhatnak bennünket, és ahonnan adásba tudnak kerülni, azok a következő telefonszámok 575 16 99, vagy pedig 575 17 99-es. Igyekeztem már eddig is többször elmondani, meg ezután is, úgyhogy ezeken tudnak most dalokat kérni. 11 órakor tehát hírek, utána pedig Sláger kívánság műsor.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a 2 álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Moravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon
2: az 558-as kHz-en. Hírek a Moravidéki Magyar Rádió.
4: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában október 11-én, azaz október 2. vasárnapján rendkívül sűrű választási menetrend közepette tartanak egy 4 kérdésből álló népszavazást. A voksolásra bő fél évvel a márciusi parlamenti választások után és az őszi helyhatósági önkormányzati választások előtt kerül sor. A polgárok egy kötelező érvényű, azaz ügydöntő, és 3 konzultatív, vagyis véleménynyilvánító kérdésben fejezhetik ki a véleményüket. A kötelező érvényű népszavazás a parlament ellenőrzési jogköreinek és az eljárási késedelmek megakadályozásának szabályozásáról szól. A konzultatív népszavazáson a munkaképes korú segélyezettek támogatásainak közösségi munkához való kötéséről, a szlovén közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörléséről, és az Európai Unión kívüli harmadik országok állampolgárainak helyi önkormányzati választójog döntenek a polgárok. A szavazók október 11-én reggel 7 és este 7 óra között adhatják le voksaikat. A kormány a szavazások összevonásával az adminisztratív költségek csökkentését és a demokrácia erősítését célozta meg. Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza kormány önkényuralmi lépéseiről a Fidesz és a KDNP. Olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében, amiről a Magyar Távirati Iroda számolt be. A Michael McGirtnek az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP képviselők azt írták, hogy a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. A részben Fideszes alapítású Patrióták Európáért frakció pénteken jelentette be, hogy az Európai Parlament következő plenáris ülésén foglalkoznának a közelmúltban őrizetbe vett fideszes politikusok, így Hankó, Sesták Miklós és Bush Balázs ügyével. Alonso de Mendoza, a Sensi szóvévő szerint úgy bánnak velük, mint a terroristákkal, és szovjet stílusú megaláztatásoknak teszik ki őket. Horvátország szoros figyelemmel követi Szerbia intenzív fegyverkezését, amely már-már bevásárlási láznak tűnik, jelentette ki Andrej Plenković horvát miniszterelnök pénteken Zágrában. Plenković Markus Söder bajor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóan reagált Ivan Anušić horvát védelmi miniszter kijelentésére, miszerint Szerbia egyre intenzívebben fegyverkezik, miközben retorikája továbbra is támadó és ellenséges. Mint mondta, Szerbia valamennyi szomszédjának fel kell tennie a kérdést, mi indokolja ennek mértékét. 200 év után először végeztek volna ki egy nőt Tennessee államban a héten, de Krista Pike hiába kapott két halálos injekciót, 40 perccel később is lélegzett. 24 órával a tervezett kivégzése után az 50 éves nő még mindig életben van, de kritikus állapotban kórházban kezelik, közölték ügyvédei az NBC News híradása szerint. Dr. Joel Zsivot, az Emory Egyetem orvosszakértője a BBC-nek elmondta, a szervezetbe juttatott pentobarbital feltehetően nem érte el azt a koncentrációt, amely a légzés és a keringés összeomlásához vezetett volna. Pike volt a legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek az Egyesült Államok modern történetében. Tettét 18 éves korában követte el, az akkor 17 éves barátjával megölték az egyik osztálytársukat. Az eset akkor széles körű figyelmet kapott. A nőt bipoláris zavarral és poszttraumás stressz-szindrómával diagnosztizálták, mindezeket azonban nem vették figyelembe az ítélet kiszabásakor. Sport. Szlovénia története legnagyobb kerékpáros eseményének ad otthont, az országúti kerékpáros Európa-bajnokságnak, amelynek Ljubljana és Szentsúr az útvonala. A férfi elitmezőny versenyt vasárnap rendezik meg. A mezőny a fővárosból, Ljubljanából indul majd történelmi városokon, például Krányon és Kamnikon áthaladva érkezik meg a Szentsúr környéki körpályára. A szlovén férfi kerékpáros válogatott vasárnap hazai környezetben próbálhat meg győzelmet aratni. Ehhez a versenyzőknek a helyi ismeret mellett komoly állóképességre is szükségük lesz. A 196,3 kilométeres távon összesen 2571 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük. A döntő szakasz a Szentsúr körüli 22 kilométeres körpályán lesz, amelyet ötször teljesítenek, és amely magában foglalja a rendkívül meredek, helyenként 15,8%-os meredekségű Mozsianca emelkedőt. A szlovén csapatot a négyszeres Vuelta a Espanya győztes Primož Roglič vezeti.
3: Időjárás.
4: Ma jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg, inkább csak délelőtt szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
4: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Uravidéki Magyar Rádióban.
2: Kívánságműsor.
1: Zenei kéréseket teljesítünk ebben az órában itt a Uravidéki Magyar Rádióban. A telefonszámaink ezúttal nem a jól ismertek, de már mondtam őket többször, elmondom most is. 575 16 99 és 575 17 99-es. Van is telefonálunk. Haló?
5: Épp igazság, kedves Tímia.
1: Üdvözlöm, tessék,
5: én
1: Mária.
5: Mária vagyok, és szeretnék egy teleszámot kérni Ákostól, csak átutazunk vagyunk ezen a földön.
1: Csak átutazók vagyunk. Jó, Teodor mosolyog is, meg bólogat is, biztos meg lesz.
5: Jó, köszönöm szépen, Tímeám, minden jót a viszont hallásra.
1: Minden jókat önnek is, Mária, viszont hallásra. Van még valaki? Haló?
6: Igen, vagyok.
1: Köszönöm. Üdvözlet.
6: Igen. Jó napot kívánok ismételten.
1: Igen.
6: Szeretnék a fiatalságunkra emlékezni.
1: Na, mivel?
6: Bonnie Tylerrel író.
7: Jól van. Másodikként szól majd a dal.
6: Jó, köszönöm szépen.
7: Mi is köszönjük.
6: 14 éve itt élek nélküle.
7: Ó.
6: Igen, úgyhogy.
7: Úgyhogy jön a dal hamarosan.
6: Köszönöm, nagyon kedves.
7: Én is.
6: Kedves.
7: Minden jót. Viszont hallásra. Még valaki, haló?
8: Haló, jó napot kívánok. Szeretném meghallgatni Robitól. Múlnak az évek.
7: Elmúltak az évek.
8: Igen.
7: Ez a dal címe Robitól. Köszönöm szépen. Ki kéri a dalt?
8: Itt vagyok benne.
7: Jó. Következni fog majd Robi dala is. Köszönöm, hogy telefonált. Minden jót, viszont hallásra.
9: Csak átutazó vagyok itt a földön. Egy utas, aki utazik tovább. Annak

képeslap is érkezett a szerkesztőségbe Lidi, Luka és Pisti aláírással. Van Halentől a Jump című dalt kérték, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Aztán írt nekünk Lívia Lentiből, Csonka Andrástól a Ding Dong című dalt kérte.

Csonka András után Maros Gáborral megyünk tovább. A Vén csavargó szívemen című dalt kérte tőlünk Valéria Szentgotthárdról, aztán Ibolya Puszta Szent Lászlóról Bébi Gabi és Lányi Lala dalát, a Van egy kulcs című zeneszámot kérte, úgyhogy ezekkel megyünk most tovább.

Ábrahám László is írt nekünk, Zsámbó Jimmy egy felvételét kérte, a döntést ránk bízta, úgyhogy választottunk egyet, aztán Erzsi kívánságára érkezik a triász és a kérdések.

0: Mindjárt Betty kérésére jön a Korvinától az Álmaimban visszatérek című dal, de van telefonálónk is. Haló? Vagy nincsen? Haló?
1: Jó napot kívánok, Tímea, Erzsi vagyok Pacsáról. Jakab Csaba és Keresztes Ildikó előadásába szeretném meghallgatni együtt az Uton című dalt.
0: Rendben van, meghallgatjuk ezt is. Erzsi, köszönöm, hogy telefonált.
1: Én is köszönöm szépen, Tíme, a további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Van még valaki, haló?
2: Szép üdvözleti békén a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni Kont Zsuzsától, mint hosszú szoftos barna lány.
0: Kont Zsuzsa, igen?
2: Igen.
0: Rendben, ahogy lesz című dala. Önnek szól Lili hamarosan a dal. Köszönöm, hogy telefonált.
2: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen. Mégis jól csinált, hidegy.

Még két dal a mai kívánság műsorba, aztán közben véget is ér a délelőtti műsorrész. Köszönjük szépen, hogy velünk rádióztak. Búcsúzik a reggeli hangtechnikus Lebár Teodor és a műsorvezető Donner Tímea. Oleti Zsuzsanna még marad. Hamarosan a Krónikával érkezik, és a Krónikában már a délutáni műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Vele és az MMR-rel kellemes délutánt kívánunk, de még ez a két dal jöjjön. Jutka kérte Robitól a jó kedvet, aztán pedig Kovács Katitól a De furcsa ez a világ című szám következik. Ezt Marika és Feri kérte Körmendről. Kellemes délutánt mindenkinek.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Cseresnyi Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A Nova Szlovénia párt ma tartja a 20. kongresszusát.
1: Ma kerül sor Karlovácsban a 21. pánszlovén találkozóra.
2: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága.
1: Kifutott San Diegóból a USS Theodore Roosevelt repülőgép hordozó fedélzetén 2000 fős tengerész gyalogossal.
2: Október 2-án immár 37. egymást követő napon esett az eső Tokióban.
1: Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Élükön a szlovén vonatkozású hírekkel. Tartsanak velünk! A Nova Szlovénia párt ma tartja 20. jubileumi kongresszusát a Ljubljanai Kiállítási Központban. A küldöttek elfogadják az Együtt egy új Szlovéniáért 2030 című nyilatkozatot, amelynek alcíme Új kezdetek, ellenőrző értékek, ugyanaz a haza.
2: A nyilatkozatban a Szlovénia identitásával, nemzetközi kapcsolataival, demográfiájával és új technológiáival, energiafüggetlenségével, élelmiszer szuverenitásával, valamint a párt jövőbeli irányvonalával kapcsolatos álláspontokat fogalmaznak meg. Az eseményen a párt tisztségviselői, parlamenti képviselői, miniszterei és mintegy 400-500 vendég tag jelenik meg. A vezérszónak a párt elnöke Jernej Vrtovec lesz.
1: A következő két évre vonatkozó költségvetési dokumentumok, amelyeket a Jansa kormány vasárnapi ülésén tárgyal, létszámleépítéseket is tartalmaznak. Ezekben a kormány néhány kivételtől eltekintve évente 10%-os létszámcsökkentést irányoz elő a közszférában.
2: A Szlovéniában újra hatalomra került Janša kormány kiemelten kezeli a közszféra ástruktúrálását, mivel a miniszterelnök szerint az állami bürokrácia és a létszám túlságosan megduzzadt az elmúlt években. Janez Janša korábban úgy nyilatkozott, hogy a közszférából akár 50 000 embert is át lehetne irányítani a versenyszférába a gazdaság munkaerőhiányának enyhítésére. Az adminisztráció karcsúsítását célzó intézkedések és a minisztériumok számának csökkentése már megkezdődött. A következő két évre vonatkozó költségvetési tervezés és a közigazgatás racionalizálása pedig komoly bírálatokat váltott ki a közszolgálati szakszervezetek részéről. Az állami szektor, államigazgatás, önkormányzatok, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, közintézmények és ügynökségek tavaly 195.593 embert foglalkoztattak, jegyzi meg az STA.
1: Ma kerül sor Karlovácsban a 21. pánszlovén találkozóra, amelyre a Horvátországi Szlovén Társaságok Szövetségének elnöke Barbara Andalics-Vupora szerint mintegy 350 szlovén közösség tagját várják az ország minden részéből.
2: A hagyományos találkozón Suzanna Lepsimenko, a határon túli és diaszpórában élő szlovénekért felelős miniszter is részt vesz.
1: Janez Janša miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. Janša a vatikáni látogatás után Rómában megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.
2: A Szial.net beszámolója alapján ő az első olyan magasrangú szlovén vezető, aki hivatalos vizitet tesz a Vatikánban 14. Leó pápa pontifikátusa alatt. A hír kapcsán az STA emlékeztet, a szlovén politikai vezető ők meglehetősen gyakran látogatnak a Vatikánba. Legutóbb Natasha Pirsmuszer köztársasági elnök vett részt hivatalos vatikáni látogatáson 2024. december 5-én. Ez volt Natasha Pirsmuszer második találkozója Ferenc pápával, miután korábban 2023. májusában már járt nála magánkihallgatáson.
1: A Szlovén Közegészségügyi Intézet által közzétett 2025-ös európai egészségügyi felmérés hivatalos adatai szerint a 15 évnél idősebb szlovén válaszadók 68,5%-a értékelte jónak vagy nagyon jónak az egészségi állapotát.
2: A megkérdezettek többsége pozitívan nyilatkozott a saját fizikai és mentális közérzetéről. Jól lehet, az eredmények a különböző korcsoportokban eltérően alakultak. Az adatgyűjtést és elemzést a NIÖZÖ negyedik alkalommal végezte el. Az egészségügyi felmérésben a rendszeresen dohányzók aránya 3%-ponttal csökkent 2014-hez képest. A válaszadók közel 60%-a túlsúlyos vagy elhízott.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, akit a BID kapcsán kérdeznének, közölte a Tisza frakció pénteken a Magyar Távirati Irodával.
2: A párt közleményében azt írják, hogy Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt, annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelik. A kínai jogrendszerben több törvény is kifejezetten arra kötelezi a vállalatokat és magánszemélyeket, hogy működjenek együtt az állami hírszerzéssel és a nemzetbiztonsági szervekkel, ha erre felkérést kapnak. Ez a jogi háttér a legfőbb forrása azoknak a nemzetközi aggályoknak, amelyek a Kínából származó technológiai termékeket, szoftvereket és adatkezelést övezik.
1: Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport, a Roadpol, október 5-től 10-ig figyelj az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik, tájékoztatott a polisz.hu.
2: A rendőrök fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal figyelmezteti a közlekedés, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot.
1: Az Európai Bizottság közzétette a 2027 és 2031 közötti nyári időszámítás hivatalos menetrendjét. Így jelen állás szerint az előttünk álló években is tavasszal és ősszel kell majd egy órával előre, illetve visszaállítanunk az órákat.
2: 2026-ban, október 25-én vasárnap hajnalban térünk vissza a nyári időszámításról a téli, vagyis a standard időre. Szlovéniában hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis az éjszaka 1 órával hosszabb lesz. A jó hír tehát, hogy ezen a vasárnapon akár 1 órával tovább alhatunk.
1: És most az egyéb történésekről. Rohamrendőrökkel csaptak össze az oktatási színvonal miatt tüntető diákok Franciaországban, ahol országszerte több mint 700 iskolában zavarták meg a tanítást a tiltakozók, írja a BBC.
2: Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe a tüntetésekkel összefüggésben. Hatósági adatok szerint hétfőtől péntekig már több mint 5000 őrizetbevétel történt. A tüntetések a múlt héten a fővárosban, Párizsban kezdődtek, és az egész országra kiterjedtek, érintve többek között Montpellier, Nantes és Marseille városait is. A tiltakozások azért indultak, mert a francia oktatási rendszer alulfinanszírozottsággal és tanárhiánnyal küzd, az osztálytermek pedig túlzsúfoltak, az épületek romosak. A diákok helyettesítő tanárok felvételét, több forrást és az oktatási körülmények javítását követelik.
1: A G7 országok megállapodtak abban, hogy 4 hónap alatt legfeljebb 100 millió hordónyi olajat engednek ki a stratégiai tartalékokból. összehangolt lépésként a szárnyaló energiaárak leszorítására, különös tekintettel a gázolajra. Emmanuel Macron francia elnök, aki jelenleg betölti a G7 elnökséget, közölte, hogy az országok megállapodtak abban, hogy közösen lépnek fel az energiaárakra nehezedő nyomás enyhítése érdekében.
2: A lépése azt követően kerül sor, hogy Washington egyre nagyobb nyomást gyakorolt az országokra a stratégiai készletek felszabadítására, miközben a gázolaj ára emelkedik, a kínálat pedig szűkül. Pénteken korábban az Európai Bizottság visszautasította azokat az amerikai fenyegetéseket, amelyekkel szerinte az Egyesült Államok rá akarja kényszeríteni az európai országokat a fellépésre. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítása nem jelent azonnal plusz gázolaj kínálatot. A finomítóknak előbb fel kell dolgozniuk a kőolajat, és a kapacitás, a logisztika, valamint a rendelkezésre álló kőolaj típusa egyaránt befolyásolja, végül mennyi üzemanyag jut el a fogyasztókhoz.
1: Az ománi hatóságok már korábban eltiltották a repüléstől azt az ománi másodpilótát, aki a Fly Dubai légitársaság Tel Avivba tartó járatán megkéselte a kapitányt. A tiltást pedig a férfi szélsőséges nézeteivel indokolták, jelentette szombaton több sajtóorgánum, köztük a Wall Street Journal és a CNN amerikai hírtelevízió.
2: Média értesülések szerint az ománi állampolgárságú férfi édesanyja szíriai, ő maga pedig egy hosszabb szíriai tartózkodás során került kapcsolatba radikális iszlamistákkal, akik átformálták a gondolkodását. A CNN szerint a Hamam al-Hamamiként azonosított elkövető korábban az Omar R. ománi állami légitársaságnál dolgozott, ahonnan azonban szélsőséges nézetei miatt tavaly elküldték. Az ABC News amerikai műsorszóró úgy tudja, a 29 éves jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben fogvatartott férfi együttműködik a hatóságokkal, és azt is bevallotta, azt akarja, hogy a gép lezuhanjon.
1: Kifutott San Diego-ból a USS Theodore Roosevelt rajta egy több mint 2000 fős tengerészgyalogos expedíciós egységgel, így az amerikai katonai jelenlét potenciálisan 60 000-nél is több főre nőhet a Közel-Keleten, ami 2003 óta a legnagyobb amerikai erőkoncentráció.
2: Egy nappal később a USS Making Island által vezetett partra szálló kötelék is kifutott San Diego-ból, fedélzetén a több mint 2000 főt számláló 13. tengerészgyalogos expedíciós egységgel. Az elemzők 9-10 000 főre teszik az összevont telepítés létszámát, az egységek érkezését várhatóan november végére fejezik be. Az Egyesült Államoknak már most is több mint 50 000 katonája állomásozik a Közel-Keleten.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy Tokióban október 2-án, immár 37. egymást követő napon mértek csapadékot. Az esős sorozat augusztus 27-én kezdődött, és szeptemberben egyetlen olyan nap sem akadt a japán fővárosban, amikor ne hullott volna mérhető mennyiségi csapadék.
2: A japán meteorológiai ügynökség október 1-én közé tett havi értékelése szerint kelet-japán csendes óceáni oldalán szeptemberben a sok éves átlag 236%-ának megfelelő csapadék hullott. Ez a regionális statisztika 1946-os kezdete óta a legmagasabb szeptemberi érték. Ezzel párhuzamosan a napsütéses órák száma mindössze 46%-a volt a megszokottnak, ami ugyancsak rekord alacsony érték. A fővárosban 1876 óta állnak rendelkezésre rendszeres meteorológiai adatok. Az eddigi leghosszabb hasonló időszak 33 nap volt, amelyet 2019-ben jegyeztek fel.
3: Sport.
1: A szlovén labdarúgó válogatott ma este Luzernben játssza a harmadik mérkőzését a Nemzetek Ligájában. A Skócia elleni döntetlen és az Észak-Macedónia elleni győzelem után most a csoport első számú favoritjával, Svájccal találkoznak a fiúk. A mérkőzés 20:45-kor kezdődik. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, nyerte az év elejéről elhalasztott és most Malajziában zajló Formula 1-es Bahreini nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az élről. A holland mellől a hétszeres WB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik start helyett a WB éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a Mercedes-szel, de ehhez az is kellett, hogy az időmérőn harmadikként záró francia Isaac Hadjar a Red Bulltól büntetés miatt 5 pozícióval hátrébről kénytelen indulni. A WB címvédő Lando Norris 6. lett a kvalifikáción, de Hadjar büntetése miatt az 5. helyről rajtol majd. Az 56 körös bahreini nagydíj vasárnap szlovén idő szerint 9 órakor rajtol Sepangban.
2: Időjárás. Ma jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg szűrhetik fátyolfelhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap első hír összefoglalójába. Legközelebb 14 órakor jelentkezünk friss, rövid hírekkel. Addig is szép napot és jó MMR rádiózást!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Szép délutánt mindenkinek, elsősorban kellemes, békés délutánt minden rádióhallgatónak. Ez itt ugye a Muravidéki Magyar Rádió, október 3-án a délutáni órák kezdetén vagyunk. Érdemes így most 1:15 után 2 perccel egy picit lassítani, akár együtt is egy jó kis ebéd mellett, és egy picit magunk mögött hagyni talán a délelőtti rohanást. A következő órákban mi készültünk remek dallamokkal, érdekességekkel, várom majd önöket, és természetesen a szokásos szombat délutáni rovatok, műsorok sem fognak elmaradni, úgyhogy stílusosan ez a szombat délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban már a megszokott módon, remélem, hogy este 7 óráig önökkel együtt megvalósul. Úgyhogy töltsük harmonikusan együtt ezt a néhány órát, tartsanak velünk a folytatásban is. Van egy fiatalos lendülettel érkezett Kovács Zsomborunk, ő a délutáni hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Mindenkinek szép délutánt. Már is mondom, hogy kik jönnek, KT-val kezdünk. Halátlak, ez pedig a dal címe, ami már is indul, de itt lesz Bogi, Ed Sheeran jön, Tóth Andi, a Fanglers, Jada, Harry Styles, csak néhány előadó sok közül, 1 órakor pedig várom önöket majd a friss információkkal.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

egyszer engem is rég valaki szeretett. Már szorít a kabátom, amit más levetett. Meleget adnak a csatorna fedelek. Uram, védj meg, mert legyek megtört lélek. Úgy tégy velem, hogy ez veled is megtörténhet. Nincs már.

0: Időjárás.
1: 13 óra múlt néhány másodperccel. Szép délutánt kívánok mindenkinek, friss információkkal jöttem, és talán sokan kíváncsiak arra, hogy meddig tart még ez a szinte tavaszias napsütéses időjárás. Egy biztos, ilyen lesz az egész hétvégénk, tehát nyugodtan tervezzenek kinti programokat. És hát nyilván mindenki tapasztalja, hogy a hajnalok, az őszi hajnalok didergősek, de aztán a napfelkelte után nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Itt továbbra is marad a száraz idő. A mostani prognózis szerint nem csak a hétvégén, hanem a jövő hét nagy részében is szép időre számíthatunk. És ez bizony a frontérzékenyeknek nem a legjobb hír, mert hogy gyakorlatilag példátlan sivatagi viszonyok alakultak ki, pont amiatt, hogy nagyon régen volt már kiadósabb eső. Ezen a délutánon is napos idő várható, amit csak igen kevés helyen zavarhat meg fátyol felhő, csapadék nélküli száraz időt kapunk a következő órákban is mérsékelt légmozgással 22-26 fokkal. Folytatódik az igazi anticiklonális időjárás, így vasárnap a maihoz hasonló derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel, marad a gyenge mérsékelt légmozgás, viszont hajnalban -2, +12, délután pedig 23-26 fok valószínű majd. A hétfő változóan felhős időt hoz, több órás napsütéssel, és helyenként megélénkülő széllel, a hőmérséklet hajnalban 0, +12, délután jellemzően 21 és 25 fok között alakul. Kedden túlnyomóan napos időt kapunk, csapadék nem valószínű, időnként lehetnek fátyol felhők, de gyenge légmozgás mellett a hajnali 1-12 fok után délután újra 21-25 fok lesz a jellemző. Túlnyomóan derült napos időt hoz a szerda, kevés fátyol felhővel, csapadék egyáltalán nem várható, a hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután újra 22 és 26 fok között alakul majd. És még csütörtökön is száraz idő várható, napos, gyengén felhős időt kapunk. A nap végére, csütörtökön valamikor majd a késő délután, ide inkább az esti óráktól elkezd megnövekedni a felhőzet, és kevés helyen kevés csapadék akár elő is fordulhat, de napközben napos idő várható, így hajnalban 4-14, délután viszont 22-27 fok valószínű, és tulajdonképpen a jövő hét csütörtök várhatóan ennek az időszaknak a kiugróan magas értékeit hozhatja ezzel az akár 27 fokkal is. Utána viszont drasztikus váltás lesz a mostani számítások szerint, ugye ez már egy hosszabb távú előrejelzés, de a mostani prognózis azt mutatja, hogy jövő hét péntektől egy erőteljes hidegfront éri el térségünket, jelentősen 10-15 fokot esik vissza a nappali felmelegedés mértéke, így jellemzően jövő hét péntektől 10-15 fokra készülhetünk csak, és akár csapadék is érkezhet, tartósnak bizonyul a lehűlés, de ettől függetlenül igazából az évszaknak megfelelő hőmérsékletek és időjárás várható jövő hét péntektől, tartósan 20 fok alatti csúcsértékekkel. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból a mai nap, illetve az előttünk álló néhány nap még mit hozhat. Jelentős változás nincs, tehát aki érzékeny erre az anticiklonális időjárásra, és ezekre a változásokra, reggel kifejezetten hűvös, napközben kifejezetten meleg van, tehát nagyon nagy a napi hőingás, nehezen, illetve rosszul alkalmazkodik a szervezet ehhez a változásokhoz, és rendkívüli terhelés éri a szervezetünket. Ami elsősorban jellemző lehet, például a nagynapi hőingás miatt a vérnyomás ingadozás, egyébként hőérzetben még ennél a 25 foknál is melegebbet érzünk. Oda-vissza értékek alakulnak ki egyébként, és ez nagyon megterheli a szervezetet, vagy alacsony, vagy kiugró magas vérnyomás értékeket eredményezhet. Aztán veszélyes és gyakori lehet a mellkasi panasz, a gyulladásos folyamatok erősödése, sok a fejfájás, egyre több az alvás probléma, illetve az idegrendszeri terhelés is fokozódik, ennek pedig a következménye, hogy sokan feszültséget, ingerültséget tapasztalnak. Viszont a másik reakció, hogy az erős kifáradás még sokkal jellemzőbb lehet, sokan a munkájukban érzik az erős fáradtságot, nem tudják úgy ellátni a feladatokat, nem tudják kipihenni magukat, egymás utáni napok fáradtsága pedig ugye, ha egymásra rakódik, akkor ilyenkor érezzük ezt a súlyos formában jelentkező egészségügyi veszélyeket is rejtő következményeket. Itt a hétvége, próbáljanak minél többet pihenni, és használják ki a szép idő nyújtotta lehetőségeket is. Alapvetően az UV-index 4-es közeli, ezen a szinten már csak a nagyon érzékenyeknek kellhet az UV-sugárzás elleni bőrvédelem. Kissé enyhült a pollen helyzet, de még mindig magas a parlagfű, és nagyon sokaknál okoz sajnos kellemetlen allergiás tüneteket.
0: Közlekedési hírek.
1: Kedvezőek a közlekedési feltételek, az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és nagyon óvatosan. Ma a Trafipax elsősorban Lendván, illetve Lendva körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk!
0: MMR
1: 13 óra 7 perc van, ezek voltak a legfrissebb információk. A folytatásban a Well Hello zenél jön Matt Simons, és hamarosan a Baja Louisiana, aztán megnézzük, hogy mit érdemes tudni erről a mai napról, erről az október 3-áról. Tartsanak velünk!
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgel indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba hull.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Hát remélem, hogy mindenkivel minden rendben. Hát itt a hétvége ilyen gyönyörű idővel, na, csak pozitívan lehet nekiállni ennek a napnak is, meg ennek a délutánnak. Nézzük, hogy mit érdemes tudni október 3-áról, mert hogy október 3-a van szombat, és ennek az évnek már a 276. napjánál tartunk, és nagyon sok minden kötődik ehhez a dátumhoz. Például ma van a Német Egység napja, Németország hivatalos nemzeti ünnepe és munkaszüneti napja, ugyanis 1990-ben ezen a napon egyesült hivatalosan a keleti, tehát az NDK és a nyugati NSK Németország. Aztán egy nem hivatalos, de mégis az internetről meg a közösségi médiából indult ünnep, a National Boyfriend Day, és ennek során a partnerek kifejezik a szeretetüket meg a hálájukat a férfi párjuk felé, és bár nem hivatalos ünnep, mégis nagyon sokan október 3-án ezt megtartják. De hogyha nézzük, akkor kultikus filmrajongók világszerte ünneplik ezt a napot, mert hogy ikonikus jelenetei vannak a Bajos Csajok című filmnek, és ez is dátumilag október 3-ához kapcsolódik. Aztán 1705-ben véget ért a Rákóczi Szabadságharc első országgyűlése Széchenyben, 1952-ben az Egyesült Királyság végrehajtotta az első sikeres kísérleti atomrobbantását, mégpedig Ausztrália partjainál. És 2023-ban Krausz Ferenc magyar fizikus megosztva ugyan, de megkapta a fizikai Nobel-díjat. Névnapok tekintetében Helga és Gertrud napja van, úgyhogy nekik boldog névnapot kívánok, akik pedig más eseményt ünnepelnek, nekik is minden jót, sok boldogságot kívánunk. És hát nagyon sok minden köthető még e naphoz, történelmi szempontból, hagyományokat tekintve is, úgyhogy ezeket is mindjárt megnézzük, hogyha a hagyományokat, érdekességeket veszük, akkor miért is fontos ez az október 3-a, de előtte jön most a kávészünet.

Hát ez volt a kávészünet zenekar, és mindjárt hazatalálunk egy picit Rúzsa Magdival. Van, aki otthon tölti talán az egész hétvégét, éppen kertészkedve, pihenve. Ilyenkor a kert ad azért bőven feladatot, és nagyon jó is egyébként egy kis mozgás odakint a friss levegőn, a napsütésben. Lehet leveleket gerebjézni, akár rendbe tenni a kertet. Nagyon sok mindenkit láttam, aki már például ássa föl a kis konyha kertjét, ahonnan éppen kikerültek. Az aktuális zöldségek.

Lésként, tapasztalatként lejegyeztek. Hát a népi hagyomány szerint, legalábbis a népi kalendáriumban, ugye október hónapot mindszent havának, vagy magvető havának is nevezik, és bár konkrétan október 3-ához nem kötődik olyan nagyon szigorú tilalom, mint a későbbi Teréz vagy Vendel naphoz, de mégis a paraszti kultúrában egykor fontos mérföldkő volt. Azt szokták mondani, és mennyire igaz ez viszont, hogy ez a vénasszonyok nyarának a csúcsa. A népi megfigyelések szerint ez az időszak a kellemes, napsütéses, őszi melegnek az ideje. Ha ezen a napon még magasan repülnek a fecskék, és sok az ökörnyál, tehát ami a levegőben szálló, ugye pókháló, akkor hosszú, enyhe és szép őszre lehet számítani. És egykoron a vetés és a szüret kezdete volt, na ez az, ami már megváltozott, ugyanis a gazdák általában október 3-a környékén javában végezték az őszi búza meg a rozs vetését, valamint nagyon sok helyütt ekkor kezdődtek meg a szüreti előkészületek. Szóval ez, ami már ugye nem igaz, mert hogy a szüretet már régen el is felejtették a szőlős gazdák, sőt most már az első borfejtésnél tartanak. Az időjárás ennyiben változott, viszont a vénasszonyok csúcsa az tökéletesen illik ehhez az október 3-ához, és végre tényleg kellemes, napsütéses, őszi meleg délutánunk van. Itt Lánván jelen pillanatban a hőmérő 20 fokot mutat, és nagyjából az egész országra a derült idő jellemző, sehol egy felhő, tiszta kék az ég, és 20 fok körüli hőmérsékletek. Az uralkodóak nyilván a tenger melléken melegebb van, Portorosban 25-26 fokot mérnek jelen pillanatban, és bár most így fél kettő felé közelítünk, és lehet, hogy azt gondolják sokkal, hogy a 20 fok kevés, ez egy-két órán belül változni fog, 3-4 óra környékén lesz ugyanis a legmelegebb, ma akár 24-25 fokot is mutathat a hőmérő, még akár itt Lánván egy icipicit fújdogál a szél, de ez pont kellemessé teszi a délutánunkat, pont úgy, mint Rúzsa Magdi most érkező slágere. 13 óra 26 perc van.

Hazatalálsz, ez volt a végszó ebben a dalban, és ez is egyébként a sláger címe, Rúzsa Magdi énekelt, és ígértem, hogy hozok néhány program lehetőséget, remélem szeretik a perecet. Kéne szeretné, főleg, hogyha az hőkönsül kemencében, a legfinomabb szerintem. Nincs olyan gyerek, aki ne tudná felidézni, amikor a nagymamája perecet sütött, és ezt a hagyományt őrzik nagyon szépen Hármas Malomban. Idén 6. alkalommal tartják a Perec Fesztivált, amely hivatalosan délelőtt 10 órakor startolt el, viszont most délután, hamarosan 3 órakor lesz egy jó kis kultúrműsor. Várhatóan 16 órakor hirdetik ki a legjobb kerek és nádas perecek díjazottjait, mert hogy ebben a két kategóriában lehetett nevezni és versenyezni, és természetesen ezeket az elkészült pereceket, mindegy, hogy kerek vagy nádas, meg lehet kóstolni. A Hármas Malmi Kultúregyesület a szervező, a legfinomabb, legszebb kerek és nádas pereceket lehet megnézni, megkóstolni ma a Hármas Malmi faluotthonban az esti órákig, ahova mindenkit szeretettel várnak. Aztán 3. határtalan vásár, ez is egy mai program, ez is itt van közel hozzánk. Helyi termékek találkozója lesz a szlovén-magyar határon, helyi gasztronómiai kínálattal, és nem lesz, hanem már van, mert hogy 13 órakor indult ez a program, és 17 óráig tart. Tehát, hogyha valaki szeretne ezen részt venni, akkor 17 óráig teheti meg, és turista vonat is közlekedik, Zsitkócról indul, a helyszín pedig, ahol a határtalan vásár megvalósul, a Hetés Barátságpark, Zsitkóc és Bödeházak között, pont a határon. A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, tehát szlovén, magyar, magyar-szlovén, 3. határtalan vásár, október 3-án, tehát ma 17 óráig. Mindenkit szeretettel várnak, ha szeretnék megnézni, hogy milyen helyi termékek készülnek itt közvetlenül a közelünkben, akkor ez a vásár önöket is várja a szlovén-magyar határon, a Hetés Barátságparkban. Éki pedig az erdő kincseit szeretné jobban megismerni. Most már ez a 3. nap ennek a programsorozatnak a 3. napja Lentiben, erdő és gomba ünnep keretében. 4 nap a természetben egy kosár élménnyel, ugye így hirdették a szervezők ezt a program kínálatot. Tegnap is voltak nagyszerű előadások, éjszakai túrák, és ez ma folytatódik. Október 3-án szombaton a délelőtti órákban volt egy gomba ismereti workshop, és 11 órakor nyitott meg a gasztro és kézműves vásár, egészen az késő esti órákig Lenti központjában mindenkit várnak. Folyamatosan vannak családi programok, tehát el lehet vinni a gyerekeket, mert hogy van kézműves foglalkozás, népi játszóház, ügyességi játékok, még ugrálóvár is. Aztán 15 óra 30 perckor milyen rovarok járják át a gombákat? Ez az előadás címe, a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság tartja ezt az előadást, érdemes meghallgatni. 16 órakor lesz a 3 napos gomba szépségverseny díját adója a záró ünnepség keretében. 18 órától látványos fényfestést tartanak, és ezzel egy időben a Blackbirds Beatles emlékzenekar lép majd fel a színpadon. És akkor még vasárnap lesz egy túraprogram, 9 órakor várnak még mindenkit, aki egy utolsó ilyen jó kis erdei sétára szakavatott vezetőkkel szeretné megismerni az erdő világát és az ott található gombákat. Minden program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, a helyszín pedig a Lenti Városi Művelődési Központ, illetve annak környéke.

Na nézzük, hogy még milyen program lehetőség lesz erre a hétvégére. Hogyha Muraszombatban járnak, akkor ma 20 órakon Jean Sercsics akusztikus koncert turnéjának egyik állomása Muraszombat. Este 8 órakor lép fel az előadó, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várnak. Ha kedvelik a jó zenét, akkor ez is egy jó program lehetőség, akár este a családdal is. Ezen kívül holnap lesz egy mini maraton, a 10. muravidéki kis maraton, talán így lehet le legjobban lefordítani, és holnap 10:30-kor startol el Moreszke-Töplicéről, idén már 10. alkalommal ez a futóverseny. Természetesen a kicsiket is várják, ők 9:30-kor 500 méteren indulhatnak el 500 méteres futásban, aztán lesz 5,5 kilométeres táv, valamint a 11 kilométer, és ezek 10:30-kor startolnak, és a 21 kilométeres fél maraton az 10:40-kor startol majd el. Aki szeretne részt venni a futóversenyen, az, ha jól láttam, akkor még lehet akár regisztrálni is, de talán a helyszínen is. Holnap mindez Moreszke-Toplicén, és idén is már 10. alkalommal muravidéki félmaraton, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Hát ha nem futnak, akkor lehet szurkolni a résztvevőknek és drukkolni, hogy mindenki szerencsésen és minél előbb célba érjen. Ha már sport, akkor nézzük, hogy mi minden lesz még. Ugye kezdődik az új röplabda szezon itt Lendván. A Lendvai Klub fiataljai ma pályára lépnek, a junior lányok szombaton, vasárnap pedig a kadétok játszanak az első ligába jutásért selejtezőkben. Mindkét torna délelőtt 10 órakor kezdődik a juniorok. Ma az általános iskola torna termében vannak a kadétokat, pedig holnap vasárnap a Lendvai kétnyelvű középiskola sportcsarnokában lehet majd megtalálni, és ott lehet nekik szurkolni. Aztán a hétvégén rendezik a Muravidéki Labdarúgó Liga 7. fordulóját. Ugye tegnap már volt egy mérkőzés, ma 7 órakor a turniscse a Grád ellen lép pályára. Vasárnap 4 mérkőzés lesz még, valamennyi délután 4 órakor kezdődik. Polona Bákovci, Akva Izsákovci, Doklezsovje, Olimpia Hosszúfalu, Csánsovci, még az Aluvár Gancsani a Hotizát fogadja holnap 4 órától. A Lendvai Körzeti Ligában vasárnap a 7. kör mérkőzéseit tartják, délelőtt 10:30-kor Nedelice Naftőrek fiúk, aztán 14 órakor Kobélye Dobronak rangadó, 16 órakor pedig Kapcán a Malibu Pannonia GK a Granicsárt fogadja majd, és ezzel zárul majd a forduló ezzel a mérkőzéssel. A Muraszombati Körzeti Ligában szintén a 7. forduló zajlik, Hodoson csap össze a listavezető és a második helyezett Cankova. A mérkőzést október 4-én vasárnap 16 órakor játsszák, és ahogy már említettem, ugye a muravidéki kismaraton, a félmaraton 10. alkalommal rendezik Moreszke-Toplicén. Mindenkit várnak szeretettel, szurkolókat, résztvevőket egyaránt.

Dallos Bogi, Freddy, és a Csak azért is szerelem, ugye ez az első emelet legendás slágere volt, amit most ők egy picit újra gondoltak egészen más formában, de felismerhető volt talán az eredeti dal mindenki számára. 13 óra 43 perc van, Hungáriával és egy régi klasszikussal jövünk. Ezt szeretem, szerintem pont megidézi egy picit a balatoni hangulatot is. Ha esetleg ma délután a Balaton környékén járnak, akkor ne lepődjenek meg, ha ott is sok futóval találkoznak, hiszen zajlik az Ultra Balaton Trail és 5 próba eseménye. Csopakról a Balatoni Élményparktól indult, és ez egy 2 napos rendezvény, amely ma startolt el, és várhatóan holnap reggelig tart, hiszen itt kifejezetten hosszú távokon is indulnak a versenyzők. A Balaton felvidéken zajlik ez a terepverseny, egyéniben, váltóban, futva vagy akár túra tempóban is lehet ezt teljesíteni, és a pálya vonalvezetése változatlan, ezért pár újdonságot is bevezettek a szervezők, és abban bíznak, hogy ez legalább akkora élményt ad majd, mint a 209 kilométeres Ultra Balaton. Hiszen itt is lehetett indulni 5 kilométeren, 11,5-en, 23 kilométeren, 35,5 kilométeren, és van egy hegyestű trail, ami 115 kilométer, és itt nagyon sokan indultak. 2-3-4 vagy 5-10 fős csapatok ugye váltó kategóriában tudják teljesíteni ezt a 115 kilométert. Ha valaki szereti a futást, vagy csak szereti nézni, ahogy mások futnak, és éppen a Balatonon tartózkodnak, akkor Csopak környékén sok-sok futóval lehet találkozni. Egyébként az őszi Balaton is gyönyörű, de bármelyik vízpartot választják, mindenütt szép. Most az idő, és a környezet is sárgulnak, a levelek egészen más arcát mutatja a természet, úgyhogy használják ki ezt a gyönyörű időt, ami várhatóan jövő hét csütörtökig tart majd. Viszont nálunk a zenei áradat az marad, 14 óráig a hírekig jövő a Hungária mellett Ákossal, aztán jön Szena, és hamarosan a Honey Beast is, 14 órától pedig várja önöket a legfrissebb hírekkel Oleti Zsuzsanna.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A Térerőben ezúttal beszámolunk a vajdasági magyar írók 74. írótáboráról és a 11. temesvári magyar napokról. Szó lesz a Korunk folyóirat két tematikus lapszámáról, valamint az egyenruha ellen tiltakozó diákokról is. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hírek a Újravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában október 11-én, azaz a hónap második vasárnapján rendkívül sűrű választási menetrend közepette tartanak egy 4 kérdésből álló népszavazást. A voksolásra bő fél évvel a márciusi parlamenti választások után és az őszi helyhatósági választások előtt kerül sor. A polgárok egy kötelező érvényű, azaz ügydöntő, és 3 konzultatív, vagyis véleménynyilvánító kérdésben fejezhetik ki véleményüket. A kötelező érvényű törvényhozási népszavazás a parlament ellenőrzési jogköreinek és az eljárási késedelmek megakadályozásának szabályozásáról szól. A konzultatív népszavazáson a munkaképes korú segélyezettek támogatásainak közösségi munkához való kötéséről, a szlovén közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörléséről, és az Európai Unión kívüli harmadik országok állampolgárainak önkormányzati választójogáról döntenek a polgárok. A szavazók október 11-én reggel 7 és este 7 óra között adhatják le voksaikat. A kormány a szavazások összevonásával az adminisztratív költségek csökkentését és a demokrácia erősítését célozta meg. Nemzetközileg egységes kommunikációs kampányt és arculatot vezet be az OTP csoport. Ez az első olyan alkalom, amikor a Magyar Bank 10 országban ugyanúgy szólal meg a nyilvánosságban. A mostani megújulás különlegességét az adja, hogy az OTP Bank 77 éve során ez lesz az első olyan alkalom, amikor hosszú távon nem csak Magyarországon fog megjelenni ez a kommunikáció, hanem még 9 másik országban, így Szlovéniában is. Lesznek közös kampányok, egyébként pedig az adott ország kultúrájára, társadalmára szabva megmaradnak az egyéni kommunikációk is, de a gondolatiság minden országban ugyanaz lesz. A hírhez tartozik, hogy nemrég jött ki a Forbes-nak az a listája, amelyen 100 és 500 milliárd dollár közötti mérleg fő összeggel rendelkező nagybankok mezőnyében az OTP világszinten a 10. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában az európai indulók közül a Magyar Bank csoport nyújtotta a legjobb teljesítményt, megelőzve az összes kontinensbéli versenytársát. Beszakadt a padló, majd a mennyezet egy része is a bent lévőkre zuhant egy szórakozó helyen szombat hajnalban az észak-spanyolországi San Vicente de la Sonsierra településen. A beszámolók szerint nagyjából 50-en lehettek bent, közülük 25-30-an rekedtek rövid időre a törmelékek között. A mentők és a tűzoltók délelőtre teljesen átvizsgálták a romokat, és megerősítették, hogy senki sem rekedt a törmelékek alatt, halálos áldozat pedig nincs. A szerencsétlenségben 12-en sérültek meg, közülük 8 embert vittek kórházba, a többieket a helyszínen látták el. A Guardia Civil hivatalos vizsgálatot indított a beomlás pontos okainak kiderítésére. Egyelőre szakértő bevonásával vizsgálják, hogy túlterhelés, az ingatlan kora vagy korábbi rejtett szerkezeti hiba okozta-e az omlást.
0: Időjárás.
2: Délután is jobbára derült időben lesz részünk. Legfeljebb átmenetileg szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
0: MMR. A zene összeköt.

Hát az egyik legjobb és legszebb dala ennek a csapatnak, ez volt a Konyha és a Százszor Visszajátszott. Igen, egy olyan zenekar, amely 16 évvel ezelőtt alakult, és éppen néhány napja jelentette be Szepesi Matyi, hogy október elejétől határozatlan időre felfüggeszti a zenekar működését, ami nem azt jelenti, hogy megszűnik a zenekar, csak mostantól nem fognak koncertezni, nem születnek új dalok, hogy mennyi időre szól ez az átmeneti szünet, az majd kiderül, viszont ezek a remek dalok itt vannak velünk, úgyhogy éppen ezt az órát velük tudtuk nyitni a Konyha zenekar után. Shepherd fog érkezni, itt lesz a Zaporozsec, aztán hamarosan Szabó Márk várja majd önöket, mégpedig az első a Biztonság című összeállításával, de mielőtt rátérnénk a zenékre, még egy nagyon fontos információ a színházba járóknak, ugyanis a Lendvai Színház és Hangversenyterem az Orfeum Vándorszínpad Szüreti Gála műsor című zenés előadását betegség miatt elhalasztja. Az új időpont várhatóan 2027. január 8-a. A már megvásárolt jegyek az új időpontra is érvényesek lesznek.

0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Gondoljunk csak bele, mi minden változott a világban az elmúlt 100 évben. Rendszerek jöttek és mentek, a technológia teljesen átalakította a mindennapjainkat, de van valami, ami Völgyi faluban egy évszázada változatlan. A tenni akarás, az önfeláldozás és a közösség védelme. Szabó Márk vagyok, ez itt az első, a biztonság. Újra egy az elmúlt hónapokban jubiláló, kétnyelvű területen működő önkéntes tűzoltó egyesületet ünneplünk. Ma Dámir Lucsics elnökkel beszélgetünk arról, hogyan ünnepeltek 100 évet Völgyi faluban, miként tudja az egyesület megszólítani a fiatalokat, és milyen modern felszerelésekkel vigyázzák ma a völgyi falusiak és pincéiek biztonságát. Varga Inesz tag pedig abban segít, hogy felidézzük a múlt legemlékezetesebb pillanatait. Dámir Lucsics elnök először a nyár elején megtartott ünnepségről mesél.
2: Június 20-án volt megtartva a 100 éves jubileum, 19-én este megtartottuk a díszgyűlést, ahol kiosztottuk a elismeréseket, okleveleket, köszöntőket. Előtte még megemlékeztünk a elhunyt tagjainkról a Völgyi falusi temetőben. 20-án meg tűzoltó parádéval kezdtük a jubileumot, a régi szertártól az új garázsig volt meve a tűzoltó parádéval. Az új garázsnál a programmal folytattuk. Itt átvettük az új autót, ászlót, garázs, és akkor a végén egy jó nagy bulival végeztük a mi jubileumunkat. 22-5 év vett részt, voltak baráti öték és Csokakőről, Letényéről és Erdélyből a Kövendi öte. Gratuláltak nekünk a Szlovén Tűzoltószövetség, a Lendvai Tűzoltószövetség, Magyar János a Lendva polgármestere, Horváth Feri parlamenti képviselő és Martin Dolamics Konrád a Lendvai plébános.
1: 100 év az óriási idő, vajon mi a titka annak, hogy itt Völgyi faluban a tűzoltó hagyomány és az önfeláldozás eszméje ilyen sokáig fönnmaradt, nemzedékről nemzedékre ilyen erősen?
2: Én szerintem az összefogás, együttműködés és a fiatalok toborozása. Ez a 100 év titka szerintem.
1: Nagyon szép új egyesületi zászlót is fölavattak.
2: A tűzoltó ászló az az egyesület szimbóluma, nagy jelentősége minden tag számára. Az egyik felén a Szent Florián szimbóluma van, a másik felén egyesület adatai, kezdetének az éve, azért is volt kicserélve a régi ászló, mivel a régi ászlón a kezdeti év hibás volt rajta.
1: Ennek az ünnepségnek a részeként a falu régi iskola épülete mellett az új tűzoltógarást is átadták, emellett egy közösségi tér és könyvtár működik, ott vagyunk most mi is. Hogyan fonódik össze a tűzoltóság élete a falu tágabb kulturális és civil életével?
2: Hát igen, próbálunk együttműködni a helyi közösséggel, civil szervezetekkel, lakossággal, de hát nem szab soha elfelejtenünk, hogy a fő célunk a helyiek segítsége, katasztrofa védelem szempontjából. Próbálunk nagyon sokat közreműködni a falusi programokban is. Ez is egy dolog, amelyik összetartsa az egész ötét.
1: Hogyan reagált a helyi lakosság erre a hatalmas mérföldkőre? Mennyire érezte a falu és az egyesületi tagok támogatását ebben a centenáriumi előkészületekben, nagyszabású esti gasztrokulturális rendezvényben?
2: Nagyon sok falusi a tagokon kívül segített a szervezésben és a kivitelezésben. Meg szeretném nekik köszönni. A jubileumon nagyon sok falusi vett részt. Szerintem jól érezték magukat. A hangulat is olyan volt.
1: Varga Inesz már 20 éve tagja az ötének. Az ő munkájának eredménye a Völgyi falusi tűzoltó krónikája. Hogyan kezdődött a történet?
3: Néhány nem hivatalos adat szerint az egyesület már 1924-ben szervezetten működött, de az eddig ismert adatok alapján csak az 1926-os évet találtuk dokumentumokban. Az egyesület krónikájából megtudhatjuk, hogy az egyesület alapító tagjai Tóth Ferenc és Gerincsér József voltak, illetve más krónikákban azt az adatot is találtam, hogy Vida János volt az első elnök. Az egyesület tényleges megalapítása előtt a faluban már működött egy úgynevezett tűzoltó csoport. Azok segítettek a lakosoknak tüzek, árvizek vagy más szerencsétlenségek idején. Egyesületünk fennállásának mind a 100 évjében többé-kevésbé ugyanazokkal a problémákkal küzdött. vagy kevés volt az aktív tag, vagy nem volt megfelelő helyiség, vagy nem állt rendelkezésre megfelelő felszerelés, illetve gyakran pénzügyi gondok voltak, de úgy gondolom, hogy ezeket a nehézségeket mára megoldtuk, megfelelő körülmények között tudjuk végezni a munkánkat.
1: Melyek voltak azok az évek, amelyek a legnehezebbek voltak?
3: Szerintem a második világháború előtti időszak volt a legnehezebb. A tűzoltóság akkor szervezetlenné vált. A járási tűzoltó szövetség segítségével Vida János akkor újjászervezte és vissza helyreállította az egyesület működését. Viszont a közeledő második világháború miatt a tűzoltóegylet hadi tűzoltósággá alakult át, és ezt az egyletet többnyire idősebb tagok alkották, akik helyettesítették a fiatal tagokat, akiket behívtak a katonai szolgálatra.
1: Ha a völgyifalusi tűzoltóság múltjára gondolunk, akkor kik azok a meghatározó korábbi elnökök, parancsnok, mintaképek, családok, akiknek a nevét mindenképp meg kell említenünk?
3: Külön most talán nem szeretnék kiemelni senkit, mert úgy gondolom, hogy mind azok, akik az elmúlt években betöltötték az egyesület elnöki, illetve parancsnoki tisztségét, felelősségteljesen dolgoztak, lelkiismeretesen végezték a munkájukat, és úgy gondolom, hogy mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesületünk még 100 év után is ilyen sikeres és aktív.
1: Bizonyára sokat kutatta a múltat, amikor készült az évfordulóra az egyesület, és amikor ez a krónika létrejött. Volt-e bármilyen különlegesség, amit ki tudnánk emelni?
3: Épp ezek a kutatások során tudatosult bennem, hogy mennyire fontos az, hogy van egy megfelelő archívuma az embernek, hogy mennyire fontos az, hogy a dokumentumokat archiváljuk, valahol elrakjuk őket, hogy megmaradnak az utókor számára. Az anyagok egy része, ahol elrakjuk őket, hogy megmaradnak az utókor számára. Az anyagok egy része az évek során elvesz. Tudjuk, hogy

0: akkor bálba mennek, vagy versenyekre. Akkor a 60-as években volt egy olyan, amikor kevés fiatal aktív tag volt, és akkor az idősebbek mondták, hogy hát ők már nyugdíjasok, nekik már még jár a pihenés, és hogy dolgozzanak a fiatalok, mert ők még ráérnek. Több ilyen érdekesség volt, és úgy gondolom, hogy ezek a jegyzőkönyvek azok, amelyekből úgy kapunk egy beletekintést az egyesület életébe.
1: Dámir Lucsics elnökkel arról beszélgetünk tovább, hogyan változott meg a tűzoltói hivatás az utóbbi években.
2: Igen, az évtizedek során változott, mivel a technika is változott, avval változott a helyiek gondolkodása is, jobban hozzáfigyelnek főleg ezekre a benti tüzekre. Utolsó években nagyon sok beavatás, ami van, az mind nagyjából illen katasztrofa védelem. Időjárási katasztrofák, nagyjából ilyenből van most utolsó időben legtöbb, hála Istennek nem sok, remélem így is fog maradni. Persze az évek során a bürokráció is növelkedett, sokkal többet kell használni a számítógépet, nem mint valamikor mindent kézzel írtak. Pályázatoktól kezdve a beavatáson kitölteni a jelentést is már számítógépen töltsük ki. A Szlovén Tűzoltó Szövetség vett minden szlovén ÖTÉ számára egy kis notebookot, amelyiket már beavatáson használjuk, és ottan a jelentést mindjárt töltsük is ki.
3: Akkor már a terepen is használni kell ezt. Nem csak a múltról szól ez az évforduló, hanem a jövőről is vadonatúj bevetési járművet vehettek át. Milyen képességekkel rendelkezik ez az új autó, és hogyan növeli a falu biztonságát?
2: GVC 2, ez egy középméretű tűzoltókocsi, amelyik 4200 liter vizet hord magában. Van rajta egy szivattyú, amelyik 3200 liter vizet nyom percenként. Az autót körülbelül úgy próbáltuk betervezni, hogy minél nagyobb spektrum bevetésre tudjuk felhasználni a benti tüzekre, erdei tüzekre, árvizekre, valahogyan úgy próbáltuk felszerelni, hogy el tudjuk használni minden nagyobb spektrum beavatásokra.
3: Nos, hosszú évekig komoly kihívást jelentett az egylet számára a járművek és az eszközök megfelelő elhelyezése is. Most végre elkészült ez a modern új tűzoltó garázs. Mit jelent ez a fejlesztés a mindennapi készenlét szempontjából?
2: Hát ezzel nagyon sokat kaptunk, mivel a régi tűzoltókocsi pincén volt garázsolva, és nagyon sok időt el szoktunk abban veszteni. Így most Völgyi faluban van az új garázs, ahol már nagyját a régi garázsból ide át is pakoltok. Tehát most a következő hónapban majd próbáljuk még a többi felszerelésünket és az egész tűzoltószertárt a régi faluotthontól ide átpakolni, és akkor sokkal eredményesebbek tudunk lenni már a vonulásnál, mivel minden itt lesz a kezünknál.
3: Ez a beruházás, az a hármas, ugye garázs, autó felújított terek, ez egy hatalmas anyagi megterhelés mindenképpen. Hogy sikerült ezt a községgel együttműködve itt tető alá hozni?
2: Nagyon sokat együttműködtünk a Lendvai Tűzoltó Szövetséggel és a Lendvai Tűzoltó Parancsnoksággal. Az ők segítségével tudtuk megkapni az új garást, kocsit, és egy nagy köszönetet szeretnék mondani Magyar János polgármesternek, hogy kezünkre tudott menni. Persze igaz meg az is, hogy a régi tűzoltókocsi is már 40 éves, és itt volt az ideje, hogy ki kellett cserélni is, de nagyon igaz, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben.
3: És mi lesz a sorsa a régi autónak, még itt van egyelőre?
2: Hát igen, itt van még, de hát megpróbáljuk eladni, és majd helyette venni egy korszerűbb minibuszt, amelyiket nagyon sokat használok, főleg a gyerekek fiatal tűzoltók szállítására, mivel a jövőlik is nagyon sokat foglalkozunk, járunk versenyekre. Az idén még tábort is szerveztünk nekik, 3 naposat. Régi minibuszunk is már 30 éves, és sajátját már lejárta.
3: A mai fiatalokat elég nehéz motiválni, kimozdítani a képernyők elől. Ez az utóbbi időben itt Völgyi faluban azért elég szépen sikerült.
2: Hát igen, elég nehéz őket kihúzni a házból, és valahogyan próbálunk most nyáron annyira talán nem, de hát az év többi folyamából majd minden hétvégén próbálunk velük foglalkozni. Nem muszáj éppek, hogy mostant az versenyre van fölkészülés, hanem próbálunk velük társalogni, meg hogy ők is egymás között társalognak itt a szertárba.
3: Kik azok, akik segítenek ebben? Ugye vannak mentorok, akiknek nagyon fontos szerepük van ebben.
2: Igen, az egyesület vezetősége felállított egy komissziót, amelyik a fiatalossággal foglalkozik. Az tagok benne a Gerincser Marika, Melita Orosz, Lucsics Mirka, Horváth Andrea, Ivánec Martina, és ők foglalkoznak nagyjából a gyerekekkel. Mi megpróbálunk, mikor kell, akkor hozzásegítünk nekik.
1: A Völgyi Falusi Ötének 134 tagja van, ebből 41 operatív tag, 34 a korosztályos

0: tag és 8 a veterán. A tagság mintegy fele pedig női tagokból áll. Völgyi falu fedi le Pince falvát is. Ezt a munkát komolyan is veszik, és vannak pincei tagok is a völgyi falusiak soraiban. Ami pedig a versenyeket illeti, azokon községi, de néha regionális szinten is szép eredményeket értek el a völgyi falusiak. Azonban az utóbbi években kevesebb idő akadt a versenyzésre. Ismert el Dámir Lucsics elnök.
1: Remélem, hogy a következő években majd kicsit többet adunk megint a versenyzésre. Várjuk, hogy ezek a fiatalabb tűzoltók is felnőnek, és szeretnénk egy jó versenyző csapatot felállítani, amelyik igaz, hogy majd ebben fog foglalkozni. A kiképzések, meg hát ilyen alap kiképzések vannak a Lindvai Szövetségnél, de hát a többi az még igaz messzelebb van, vagy Muraszombatban, vagy Ljubljanában. Valahogyan mindig találunk rá időt, meg pénzt, hogy el tudunk menni. De hát egyre nehezebb a fiatalokat is rábeszélni ezekre a kiképzésekre, mivel kiképzések nem olyan rövid ideig tartanak, mint a előbbeni években, vagy nagyon nehezen vesznek erre maguknak időt.
2: A szövetséggel, a régióval, más egyesületekkel milyen a kapcsolat?
1: A szövetség segít a kiképzésekben, mindig informál is bennünket, mikor van valami kiképzés fönnyillik. Testvéri kapcsolatunk van kettő, az a Csókakölye Ötével és Erdélyből a Kövendivel. Szlovéniában nincsen testvéri kapcsolatunk, de próbálunk meg az utolsó évek során helyiekkel minél többet közreműködni, közös tűzoltó gyakorlatokat is csinálni. Remélem, hogy az idén fog sikerülni egyet összehozni, mivel tavaly, amit gondoltunk, arra nem kaptunk jóváhagyást. Próbálkozunk a legközelebbi egyesületekkel minél többet dolgozni, vagy gyakorolni, mivel ők lesznek elsőnek riasztóva mellettünk, és hogy minél effektívebb legyen a beavatkozás.
2: Csente, Petesháza.
1: Csente, Petesháza, Lendva, igen.
2: Most idén volt viszont egy olyan változás, hogy Kovács Richárd parancsnok távozott pozíciójáról. Lehet-e már tudni, hogy ki fogja őt követni ezen a fontos tisztségen?
1: Találtunk helyette egy másik parancsnokot, de hát október 4-én lesz egy rendkívüli közgyűlésünk, de hát nem szeretnék névről beszélni, mivel még nem lesz megválasztva.
2: Készen állnak-e a jövő kihívásaira, bevetéseire a völgyi falusiak?
1: Én szerintem mindig készen állnak. Azt főleg meg lehet látni, akár mikor jön a riasztás, nagyon sok operatív tag vesz részt. Én remélem, hogy a következő években is így fog tovább maradni. Megpróbáljuk ezt még talán egy kicsit nagyobb szintre vinni, főleg ezzel az új kocsival és a beruházással, amit kaptunk.
0: Völgyi faluban tehát sokkal jobb körülmények közt tekinthetnek a jövőbe a 100. jubileumi évük kapcsán az önkéntes tűzoltók. Az új kocsi, a garázs és helységek fontos hozzáadott értéket jelentenek, és remélhetőleg nem sokára a parancsnoki posztra is sikerül találni méltó jelöltet. Az utóbbi percekben az idén 100 éves jubileumot ünneplő völgyi falusi öte munkáját mutattuk be. És itt ér véget ma az első, a biztonság. Figyelmüket köszönöm, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Hiába szép, Cerovszky Hen énekeltem most ezt a dalt, eredetileg ugye egy filmben szerepelt, és ez már egy átdolgozott verziója. 7:30 vagyunk, 14:30 után, hamarosan 15:00-kor jelentkezik majd a szombati hírmagazin két aktuális témával, ugye a vágtával, a nemzeti vágtával, amely ezen a hétvégén zajlik, és környezetünk megóvásáról, az illegális szemétlerakásról is szó lesz a mai összeállításokban, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. De maradjunk egy picit most még a délutánnál, meg az időjárásnál, hiszen gyönyörű, kellemes vénasszonyok nyara van ezen a szombaton, és az a jó hír, hogy az előttünk álló napokban is marad ez a tendencia, a nappali hőmérsékletek bizony elérik a 22-23 fokot legalábbis itt Lendván és környékén, és amúgy is jellemző erre a tájra, hogy általában a derült éjszakák hűvös hajnalokat eredményeznek, csípős reggeleket 3-6 fokkal, de napközben meg marad ez a jócskán 20 fok fölötti nagyon erőteljes melegedés, és a jövő hét közepéig a napsütésé lesz a főszerep, ugye ez jó hír. Csupán hétfőn érkezik egy gyors, kisebb csapadékot hozó felhősödés, de a markánsabb őszi fordulat a hét második felében várható a mostani prognózis szerint, ami azt jelenti, hogy csütörtök péntek környékén várható egy drasztikusabb változás a jövő héten, október 8-9-e. Egy markáns hideg front éri el nem csak Muravidéket, illetve Lendva környékét, hanem Európa nagy részét is, így ez vett véget a meleg napoknak, a hőmérséklet hirtelen 14-16 fok közé esik vissza, ez nagyon nagy váltás lesz, október második felében pedig gyakoribbá válnak a tartós reggeli ködök, a hónap végére pedig a nappali maximumok már alig érik el a 10-12 fokot, miközben megjelennek már az első talajmenti fagyok is majd október második felében. Úgyhogy a következő napok meg a mai is tökéletes alkalmat nyújtanak arra, hogy akár, hogyha itt vannak Lendván, akkor itt fönt a szőlőhegyeken sétáljanak egyet, kiránduljanak, akár a Bakónaki Energiaparkba, vagy akár elvégezzék az otthoni kerti munkákat is. Tervezhetnek természetesen kirándulást a térségben, hiszen rengeteg minden van, említettük már a Határtalan vásárt, a Perec Fesztivált, szóval nagyon sok minden beleférhet ebbe a hétvégébe. És hogy miért érdemes elindulni? Hát azért, mert Muravidéken az ősz az egyik legvarázslatosabb és a legnyugodtabb időszak, hiszen nem borúsan zárkózik be ez a táj, hanem valahogy a helyi kultúrát sokkal szebben, színesebben tudja kibontakoztatni. Erre említhetném egyébként a Határtalan vásárt is a Barátság Parkban. Hát az itteni ősz varázslatos ezen a tájon is, nagyon gazdag ugye a gasztronómiánk, az évszázados hagyományok, ezek nagyon sok és egyedülálló keverékét tudják adni azoknak a programoknak, amik a következő napokban is várnak azokra, akik Muravidékre, vagy itt a környékre látogatnak, úgyhogy használják ki tényleg a jó időt. Most már 22 fok van Lendván is, és hogyha nézem az országos helyzetképet, akkor már a tenger melléken is tovább emelkedett a hőmérséklet, amíg itt Lendván 22-23 fok van, meg a közeli Muraszombatban is, Lent Portorosban 26-27 fokot mutatnak a hőmérők, és egész biztos vagyok abban, hogy aki lent most a tenger melléken van, és bátrabb, az a fürdőzést is bevállalja a tengerben. Egyébként meglepően kellemes még az Adria vízhőmérséklete, hiszen helyenként még a 22-23 fokot is eléri. Na, nálunk pedig az óra mutatja a 14 óra 42 percet, úgyhogy a folytatásban jön Radics Gigi, a Bikini, aztán hamarosan 15 órakor, ahogy ígértem, lesz terepjáró és két téma. Hamarosan itt az MMR-en tartsanak velünk.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a szombati hírmagazin jelentkezik, ezúttal két témával. Muravidéki lovasokért is szurkolhatunk a ma kezdődő 19. nemzeti vágtán. A kétnapos rendezvénynek ismét a szilvásváradi Lipicai Lovas Központ ad otthont. Idén Répási Mihály honvéd vezérőrnagy emléke előtt tisztelegnek, aki az 1848-49-es szabadságharc idején a lóállomány megmentésében és a katonai ménesügy megszervezésében szerzett érdemeket. A muravidéki csapattal tartott Szomi Erik, az idei muravidéki vágta győztese is. A helyszínen zajló készülődésről és a csapat várakozásairól telefonon kérdeztük. Ptichár Ines összeállítása.
3: Szombaton az előfutamokkal indul a verseny, vasárnap pedig már a döntőbe jutásért, majd a győzelemért küzdenek a lovasok. Szomi Erik augusztusban Zsitkos színeiben Borostyán nevű lovával nyerte meg a muravidéki vágtát. A szilvásváradi indulásról végül le kellett mondania, de a csapatot így is elkísérte. Szomi Eriket hallják.
4: Hát igen, megnyertük a vágtát otthon, de sajnos nem bírtunk eljönni, mert lesérült edzés közben, és pihenni kell neki, ami azt jelenti, hogy fél évet kell neki pihenni, és nem akartam kockáztatni az egészségét, és akkor visszamondtam, hogy nem jelünk szilvásváradra. Kicsit sajnálom is, de más szempontból meg nem, hogy kicsit úgy mondom, pihenni, én is bírom nézni a futamokat, amikor így gondolom, akkor amikor szoktam. Úgy képzeltem, hogy nem lesz semmi funkcióm, de mivel a Mátét fogom felvezetni, aki rendelt képviseli, és hát őtet segíteni, úgyhogy megint van funkcióm, amit gondoltam, hogy nem lesz.
3: A muravidéki csapat 4 lovassal áll rajthoz. A nemzeti vágta 5. előfutamában Lendva képviselőjének Matej Grebenyáknak szurkolhatunk, aki My Boy Pompás nevű lovával indul. A 7. előfutamban Domonkosva színeiben Mellár Péter Bendegúz versenyez Rodeo Szilvésszel. A kisúszár vágtán Hosszúfalut Kepel Arisza képviseli Kiara nevű lovával, Alsólakost pedig Sipos Leila Dragonfly-jal. Erik a csapat felkészüléséről és a szilvásváradi pálya sajátosságairól is beszélt.
4: Hát bízok benne, hogy jól fel vannak készülve a többiek is, a polisok is, amilyenket. Hát a Mátra sokat belefektetett, és most meglássuk, hogy mit most, hogy jól csináltam, nem, vagy nem, meglássuk. De én szerintem jól fognak készülni majd, úgyhogy bízunk benne, hogy ott lesz a középdöntőben. Hát itt nagyon taktikázni nem lehet, itt mindjárt úgy mondván a legjobb az érreállani, és megnyerni a futamot. Igaz, az lehet, ez könnyen mondtam, de hát nagyon variálni nem lehet, mert nagyon kicsi a pálya, veszős is, de hát megoldható csak. Jó oda kell tenni magát a lovasnak. A pálya az mindig tökéletes szokott lenni, úgyhogy arra szerintem nem lesz gond. Szerintem ki már ide eljut, az már elégedett lehet szerintem magával, de hát hogyha mi valamit el is érünk, akkor az már akkor csúcs, nem?
3: Vasárnap délelőtt a középfutamokkal folytatódik a nemzeti vágta, délután pedig eldőlnek a helyezések. A felnőttek döntője a meghirdetett program szerint 16 óra 50 perckor kezdődik. A kétnapos lovas ünnepet a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja. A döntőfutamokat október 4-én 15 órától élőben közvetíti az MTV.
2: Rendkívül fontos, hogy milyen környezetben élünk, és mit hagyunk hátra az utódaink számára. Nincs ez másképp a muravidéki községeinkben sem, hiszen az illegális hulladéklerakók problémáját valamilyen módon kezelni kell. Hogyan valósult meg mindez Sálovci és Hodos községben, és miként javult a helyzet? A polgármestereket kérdezte Szabó Szuzi.
5: Személyes meggyőződésem, sőt biztosan tudom, hogy a helyzet jelentősen javult ezen a területen. Ennek számos oka van. Az elmúlt években rengeteg illegális hulladék lerakott számoltunk fel, ugye a községben gyakorlatilag már nincsenek ilyenek. Ezzel párhuzamosan felülvizsgáltuk és szigorítottuk a nyilvántartásokat, valamint figyelmeztettük a háztartásokat a kötelező hulladékszállításba való bekapcsolódásra. Ez azért is fontos, mert így automatikusan jogosultá válnak az évenkénti lomtalanításra. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a lakosok többsége nem csak a mi községünkből, hanem Hodos és Gornyi-Petrovci községükből is a mi hulladéklerakunkba hordja a hulladékot, amely meglátásunk szerint rendkívül hasznosnak bizonyul.
3: A pozitív változásokhoz nagyban hozzájárul az is, hogy Sálovci községben aktívan működik a községközi felügyelőség, amely rendszeresen ellenőrzi a területeket.
5: Rendelkezésünkre áll a községközi felügyelőség is, amelynek átadtuk a hulladékszállításból kimaradt egyének listáját, hogy ők is felszólítsák őket. Ennek eredményeképpen növekedett a bekapcsolódott háztartások száma. Ezzel párhuzamosan a felügyelőség a község területét is ellenőrzi, hogy időben észleljük, ha valahol mégis illegálisan helyeznének el hulladékot.
3: Istok Fártek polgármester rádiónknak elmondta azt is, hogy maguk a polgárok is tehetnek bejelentést, ha illegális hulladéklerakót észlelnek valahol. Községük tisztasága mindannyiuk közös felelőssége. Ezért arra biztatják a lakosokat, hogy amennyiben illegális szemétlerakást látnak, jelezzék azt a községközi felügyelőségnek, vagy a községi hivatalnak, hogy azok azonnal intézkedhessenek. A Sálovci Hulladékgyűjtő Központ működtetését és a hulladék kezelését a Muraszombati Zaubermáher kommunála vállalat végzi. A központba szerdánként délután 14 és 17 óra között, péntekenként délelőtt 9-től 12 óráig, valamint minden hónap első szombatján reggel 9 és 11 óra között lehet elvinni a hulladékot. S mi a helyzet Hodos községben? Tamásko Denis polgármester így nyilatkozott.
6: Az elmúlt években nem tapasztaltunk, vagyis nem találtunk semmi illegális telepet, vagyis helyet, ahová az emberek elhagyják a hulladékot.
3: És mit tudnak tenni a polgárok felé, hogy jobban tudták tudatosítani, hogy kell változtatni a helyzeten?
6: A rendszer is arra kötelez, hogy válogassuk át a szemetet, fennáll ez a lehetőség Salba is, úgyhogy örülünk neki, hogy a polgárok ezt betartják, és remélem, hogy mindig így lesz a jövőben is.
3: Hogyan sikerül ezt a községben figyelemmel kísérni? Van esetleg felügyelői szolgálat, aki besegít ebben az ellenőrzésben, terepfelmérésben?
6: Igen, a terepfelmérésben a mi kommunális munkásaik heti szinten ellenőrzik a terepet, és hogyha az emberek látnak ilyen helyet, akkor fel is tudják jelenteni, bejelentik a ellenőrnek, és akkor megpróbáljuk eltávolítani a dolgokat.
3: Hodos községben nem, de Sálovci községben hulladék kezelő központ is működik. Mennyire tudják ezt érvénybe venni, vagy megvalósítani azt, hogy oda is el tudják vinni a polgárok a hulladékot?
6: Igen, örülünk neki, hogy ez a központ Sál községben megvan, és ahogy látom, vagyis tapasztalataimból is, nagyon sok ember már elviszi a hulladékot oda. Örülünk neki, hogy hetente két napot nyitva van, és még egy napot akkor a hónap első szombatján, és az emberek ezt igénybe veszik.
3: Mit tud elmondani arról, hogy mikor kezdett így változni pozitív irányba ez a helyzet?
6: Szerintem most már egy pár éve nagyon pozitív irányba változik, hisz minden március-április elején megtartjuk a szemétszedés akciót, ahol nem találunk nagyobb hulladékot, ennek nagyon örülünk, és remélem, hogy a jövőben is így lesz.
3: A Muravidék 5 vegyessel lakott községek közül Sálovci és Hodos után a Lendva, Dobronak és Moravszke-Toplice községből a jövő hét folyamán várhatóak a válaszok.
2: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Hát miért ne? Remélem, hogy önök is így gondolják. Miért ne hallgatnánk a Muravidéki Magyar Rádiót, hiszen tökéletesen posztulunk a szombat délutánjukba. Remélem, önök is így gondolják. Mint ahogy tökéletesen illett az iménti dalocska is ehhez a napsütéses kellemes hangulathoz, hogy mondjanak igent erre a mai délutára és a kintlétre, élvezik a napsütést és a kellemes meleget, használják ki minden pillanatát. Nálunk pedig szól a folytatásba Rózsa Magdi, Kovalszky meg a Vega. Már is most 5 perccel vagyunk, 3:45 után.

Szintén lámpásként szolgált ez a dal, de hát mindig találunk egy olyan gondolatot, amit a Kovaszkék dalából talán magunkkal tudunk vinni. Ez volt a Viharban szivárvány, most pedig az útra megyünk a Rockinból segítségével, és aztán megnézhetjük, hogy miért fontos ez a hétvége, bár még csak október 3-ánál tartunk, azért ez a hétvége az állatszeretetről szól, hiszen holnap lesz az állatszeretet ünnepe, nagyon sok állatkert ehhez kapcsolódik, úgyhogy erre mindjárt majd kitérünk.

figyelmet kap az állatok védelme ezen a hétvégén, mivel az Állatok Világnapja ugye holnap van, emellett ez a mai nap, október 3-a a Nemzetközi Állatgondozók Napja is. A programok egyszerre szólnak tehát ezen a hétvégén a kedvencekről, a vadállatokról és a róluk gondoskodó szakemberekről is, de hogy miért is fontos, és hogy hogyan készülnek az állatkertek például ezen a hétvégén erre a programra, mindjárt kitérünk rá, de most itt van a Train slágere. But I'm not

Ugye említettem, hogy az Állatok Nemzetközi Napja október 3-ához köthető, bár nem hivatalos ünnep, mert a hivatalos Állatok Világnapja az ugye október 4-én van, de teljesen érthető az asszociáció, hiszen ma október 3-án tartják a nagy rendezvényeket és az állatszeretet ünnepét is. Mivel október 4-e az állatok védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek az emléknapja, a hozzá kapcsolódó családi programokat, vagy akár a fesztiválokat, állatkerti nyílt napokat idén pont ezen a szombati napon rendezik meg. Úgyhogy ha valaki bármilyen módon szeretné megünnepelni az állatok iránti szeretetét, akkor tökéletes délutáni program lehet. Például egy nagy séta a kutyussal, kellemes napsütéses időt kihasználva, akár a közeli erdőben lehet menni, vagy akár, hogy említhetném, a Murapartot is, egy kiadós séta a legjobb ajándék a házi kedvencünknek. De akár egy finom falat is jó jöhet nekik, vagy egy extra játék, egy nagy közös lustálkodás délután, miközben mondjuk hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót, de talán a legfontosabb, és igazából én erre szeretnék azért kiukadni, hogy sokan, szerencsére egyre többen ezen a hétvégén is támogatják a helyi menhelyeket, állatvédőket, egy kis eledellel, vagy éppen adományokkal. Nagyon fontos a segítségnyújtás, és a világnapnak, meg ennek a nemzetközi napnak is pont ez a célja. Ha bármilyen házi kedvencünk van otthon, legyen kutya, macska, bármi, amivel együtt töltik ezt a mai délutánt, akkor érdemes úgy rá gondolni, hogy ők szerencsések, hiszen van egy gondoskodó gazdiuk, de mennyien vannak, akik meg nem. Menhelyen töltik az életük nagy részét, vagy éppen valahol kidobva az erdő szélén, hiszen lehet látni, hogy mennyi kiskölyöktől szabadulnak meg nagyon sokan, és bizony nekik kell a segítség. Egyébként jó dolog, hogyha van házi kedvenc, hiszen egy kutya meg cica mellett sosem unalmas az élet. Ráadásul így az állatszeretet ünnepén én azt gondolom, hogy kétszeres meg többszeres is lehet a boldogság, attól függ, hogy hány házi kedvenc van otthon. Na de hogy készülnek például itt Muravidéken, vagy akár Ljubljanában, az állatmenhelyen. A fővárosban a mai napon és holnap vasárnap a Ljubljanai Állatkert, illetve a hozzátartozó állatmenhely hatalmas eseményekkel készül. A látogatók ugyanis bepillanthatnak a kulisszák mögé, különleges vezetett látványetetéseket tartanak a fókáknál, medvéknél, farkasoknál, elefántoknál, ahol az állatgondozók mesélni fognak a mindennapi munkájukról is. Aztán lesz interaktív állomás, ahol bemutatják, hogy hogyan ellenőrzik például egy leopárdnak a vérképét, hogyan állítják össze a különleges lakóiknak a napi menüjét, és a nyílt nap is fontos a menhelyen, hiszen jótékonysági művészeti akció mellett kutyás engedelmességi bemutatókat tartanak, lesznek előadások, például, hogy hogyan lehet helyesen tartani az otthon lévő állatainkat, de ezen kívül azt gondolom, hogy már önmagában ez egy jó élmény, hogy a gyerekkel együtt a család ellátogat a legközelebbi kis vagy nagyobb állatkertbe. Hát rengeteg lehetőség van arra, hogy valamennyire a tudatos állattartás és a menhelyek munkája között azért meglegyen az egyensúly, úgyhogy Muraszombat, Lendva környéki állatvédő egyesületek is adománygyűjtési akciókat szerveznek, és hát arra ösztönzik az embereket, hogy látogassák meg a menhelyeket, és ha tehetik, akkor fogadjanak örökbe onnan.

Ha már említettem az állatszeretet ünnepét, meg az állatok világnapját, akkor azt gondolom, hogy itt Muravidéken azt gondolom leginkább a természet közeliségről szól ez az ünnep, meg a hagyományos állattartásról, illetve a vadon élő állatok védelméről, ez is nagyon-nagyon fontos. Hiszen az állatvédő egyesületek, ahogy mondtam, adománygyűjtési akciókat is szerveznek, de hát mindenkit arra ösztönöznek, hogy legyenek tudatosak ebben is. Ugye Muravidék közvetlen szomszédságában is vannak nemzeti parkok, de itt van a Goricskói Nemzeti Park is, úgyhogy ezen a hétvégén különösen jó gazda programokat tartanak, ahol például lehet etetni az Őrségi Nemzeti Parkban például lehet etetni a házi állatokat, kecskéket, közelebbről meg lehet nézni az európai bölényeket, az eurázsiai vadlovakat, aki pedig a Mura mentén akar egyet barangolni, és elmenni egy őszi vadlesre, akkor erre is van lehetőség, hiszen a helyi ökoturisztikai központok ilyenkor a Mura menti erdők és a goricskói madárvilág megfigyelésére invitálják elsősorban a családokat, és felhívva ezzel a figyelmet az élőhelyek megőrzésének a fontosságára. Szóval, ha jó programot akarnak, akkor ezen a hétvégén ez jó program lehet, hogy kimennek a természetbe, és összekapcsolják ezt az Állatok Világnapjával. Mi pedig a folytatásban a Killers-szel jövünk, hamarosan meghallgathatják a hét zeneszámát, és utána jön a Gruffhaus.

15 óra 53 perc van, hamarosan 16 órakor jövünk már az aktuális friss hírekkel, de addig itt lesz a Bergendi, meg Csárháti Zsuzsa is, és a hírek után egy pici zenét követően indul majd a hétvégi randevú. Remélem, hogy hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban is. Mindezek előtt jövök egy fontos felhívással, hiszen Lendvakösség Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége ezúton értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, a jelöléshez legalább 10, a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírására van szükség. A jelöléseket egészen pontosan október 15-ig, 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖNK Lendvai Malom utca 6/A szám alatti székhelyén érhetők el.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Matthias Hahn, a szlovén szociáldemokraták elnöke, a párt Muraszombatban megrendezett alapszabálymódosító kongresszusán a párbeszéd és a terepmunka kiemelt jelentőségét nyomatékosította. Hahn rámutatott, hogy a jelenlegi politika túl gyakran szól az ellenfelek legyőzéséről ahelyett, hogy az emberek valós problémáit oldaná meg. Kiemelte, hogy a kompromisszum és a megegyezés nem a gyengeség, hanem a politikai érettség jele. A közelgő helyhatósági választásokra tekintettel hangsúlyozta a terepmunka, a helyi közösségek aktív bevonása és az emberekkel való közvetlen, személyes kapcsolattartás fontosságát. Beszédében kitért arra is, hogy a gazdasági fejlődésnek és a versenyképességnek kéz a kézben kell járnia a társadalmi jólét megteremtésével. A Magyar Országgyűlés döntése értelmében október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, a főispánokat pedig kormány megbízottnak nevezik. A módosítás a területi közigazgatás szervezetrendszerét, valamint az érintett szervek feladat és hatáskörét nem változtatta meg. Az átállás ugyanakkor számos gyakorlati teendővel jár, mint például le kell cserélni a megye határt jelző táblákat, a pecséteket, a hivatalos nyomtatványokat és szoftvereket, a levélpapírokat és az igazolványokat. Megváltozik a kormányhivatalok, a rendőrfőkapitányságok, a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a főügyészségek, az adó- és vámigazgatóságok, a kórházak, a levéltárak és a könyvtárak neve is. A cégbírósági és a civil szervezeti nyilvántartások számítógépes rendszereiben 2027. január 1-ével vezetik át az új elnevezést. A NAV iratai fokozatosan állnak át, a teljes átállás december 1-én zárul le. Egy kormányzati hatástanulmány szerint a névváltoztatás összesen 577 millió forintba kerül a költségvetésnek. Pénteken ért véget Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szokásos háromnapos nyugat-balkáni turnéja, ami során meglátogatta a térség tagjelölt országait. Az immáron hatodik alkalommal megtartott útját az EB elnöke szerdán Albániában kezdte, ahol Edi Rama albán miniszterelnökkel és az elnökkel is tárgyalt. Majd csütörtökön Koszovóba és Montenegróba látogatott, ahol ezen országok kormány és államfőivel tárgyalt. A turnét ezúttal az uniós csatlakozás érdekében még a nevét is megváltoztató Észak-Macedóniában zárta. A szokásos útjából ezúttal Szerbia, valamint Bosznia-Hercegovina is kimaradt, mivel előbbi országban október 25-én, utóbbinál október 4-én tartanak parlamenti választásokat. Von der Leyen amellett, hogy kiállt a nyugat-balkáni bővítés mellett, konkrét lépésként felajánlotta az országoknak, hogy még a csatlakozás előtt részévé válhatnának az EU egységes piacának bizonyos reformok teljesítése esetén. Ezt az EU 6 milliárd euróval segíteni az úgynevezett növekedési terv a Nyugat-Balkánnak nevű terven belül, amit még 2023. novemberében fogadott el az Európai Bizottság. Az EB elnöke, amellett, hogy megpróbálta fenntartani a tagjelölt országok csatlakozási kedvét, a csatlakozáshoz szükséges reformok mihamarabbi végrehajtását sürgette, amelyekről egyeztetett is a kormány és államfőkkel tartott találkozóin. Von der Leyen szerint a 625 ezres lélekszámú Montenegró már 2028-ban csatlakozhat a blokkhoz az EU 28. tagállamaként. Viharos időjárás sújtja Görögország több népszerű szigetét. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsuszamlásokkal járó heves esőzésben. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza. A görög nemzeti meteorológiai szolgálat vörös figyelmeztetést adott ki a turisták által kedvelt szigetre, ahol a lehulló csapadék mennyisége helyenként mintegy 300 mm volt. A figyelmeztetés vasárnapig lesz érvényben.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A csúcshőmérséklet 18 és 22 fok között váltakozik. Az Adria-mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: MMR.

Ez itt a hétvégi rendezvú Dorával és Dorisszal. Befűszerezzük a szombat délutánt.

0: Sziasztok!
1: Üdv a műsorban!
0: Ma Doris
1: és Dóra tart veletek.
0: Mai műsorunkban azt járjuk körbe, hogyan lehet még birkózni a szigorú szülőkkel.
1: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk rendezvúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Sok kamasz érzi úgy, hogy a szülei túl sok mindenbe beleszólnak.
1: Mikor érsz haza? Kivel találkozol?
0: Hová mész? Mennyi időt töltesz a telefonodon?
1: Miért nem tanulsz még? Miért nem raktál rendet a szobádban?
0: Kamaszkorban különösen fontos lesz az önállóság, ezért a szülői szabályok és ellenőrzés könnyen tűnhetnek igazságtalannak vagy túl szigorúnak.
1: A szülők oldaláról nézve azonban sok tiltás és szabály mögött nem feltétlenül a bizalmatlanság áll, hanem az aggodalom.
0: A szülő feladata, hogy gondoskodjon rólad és biztonságban tartson, miközben neked egyre nagyobb szükséged van arra, hogy önálló döntéseket hozz.
1: Ez a két igény időnként összeütközik.
0: Miért olyan szigorúak a szülők?
1: A kamaszkor egyik fontos feladata az önállósodás.
0: Természetes, hogy szeretnél egyre több dologról magad dönteni, és azt érezni, hogy a szüleid megbíznak benned.
1: Közben a szülőknek is hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy már nem egy kisgyereket nevelnek, akinek minden lépését ők irányítják.
0: A szülők ráadásul sokszor pontosan azért aggódnak, mert tudják, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben egy fiatal könnyen kerülhet kellemetlen vagy veszélyes helyzetbe.
1: A mai világban ehhez az internet és a közösségi média is hozzátartozik. A szülőknek olyan problémák miatt is lehetnek aggodalmaik, amelyekkel az ő kamaszkorukban még nem kellett szembenézniük.
0: Az is előfordulhat, hogy egy szülő saját korábbi tapasztalatai miatt óvatosabb.
1: Ha ő fiatalként követett el olyan hibákat, amelyekből később problémája lett, természetes lehet, hogy szeretné megóvni gyermekét ugyanettől.
0: Ettől azonban még nem biztos, hogy az általa választott szabály vagy tiltás számodra is megfelelőnek tűnik.
1: Mit csináljunk a szigorú szülőkkel?
0: A szüleidet valószínűleg nem fogod egyik napról a másikra megszeridíteni, és nem is ez a cél.
1: Sokkal inkább az, hogy fokozatosan kialakítsatok egy olyan kapcsolatot, amelyben neked egyre több önállóságod lehet, a szüleid pedig közben biztonságban tudhatnak.
0: Beszélj velük akkor, amikor mindenki nyugodt. Egy vita közepén sokkal nehezebb meghallgatni egymást.
1: Ha például az zavar, hogy mindig egy meghatározott időpontra kell hazaérned, ne közvetlenül az indulás előtt próbáld megváltoztatni a szabályt.
0: Válasz egy nyugodt időpontot, és mondd el, miért szeretnél változtatást.
1: Ne csak azt mondd, hogy túl szigorúak vagytok.
0: Próbáld konkrétan megfogalmazni, mi zavar. Például, szeretném, ha pénteken fél órával később mehetnék haza. Elmondom pontosan, kivel leszek, és hogyan jutok haza.
1: A konkrét javaslatot a szülők könnyebben tudják mérlegelni.
0: Hallgass meg az ő szempontjaikat is.
1: Lehet, hogy egy számodra teljesen feleslegesnek tűnő szabály mögött valamilyen konkrét félelem áll.
0: Ha megérted, mitől tartanak, könnyebben lehet olyan megoldást találni, amely mindkettőtöknek elfogadható.
1: Mutasd meg, hogy lehet rád számítani.
0: A bizalom általában nem egyetlen beszélgetés eredménye.
1: Ha betartod a megbeszélt időpontokat, szólsz, ha változik a programod, és vállalod a saját feladataidat, a szüleid könnyebben láthatják, hogy egyre több felelősséget tudsz vállalni.
0: Próbáljatok kompromisszumot kötni.
1: Nem minden helyzetben kell annak történnie, amit te szeretnél, de az sem feltétlenül működik jól, ha minden döntést a szülő hoz meg.
0: Például megbeszélhetitek, hogy bizonyos helyzetekben rugalmasabbak lesznek, te pedig cserébe vállalod, hogy időben jelentkezel és betartod a megbeszélt szabályokat.
1: Ne a szabály megszegésével próbáld bizonyítani, hogy már önálló vagy.
0: Ha egy tiltás igazságtalannak tűnik, csábító lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni.
1: Ez azonban könnyen továbbronthatja a bizalmat, és még több korlátozást eredményezhet.
0: Az önállóságodat inkább azzal tudod megmutatni, hogy felelősen viselkedsz.
1: Ne hasonlítsd állandóan a szüleidet másokéhoz.
0: Az, hogy a barátodnak vagy osztálytársadnak más szabályai vannak, nem jelenti automatikusan azt, hogy nálatok is ugyanaz lenne megfelelő.
1: Ettől függetlenül elmondhatod a szüleidnek, hogy más családokban hogyan működik egy-egy dolog, és megkérdezheted nálatok miért más a szabály.
0: Adj nekik lehetőséget arra, hogy fokozatosan engedjenek.
1: Ha azt szeretnéd, hogy később nagyobb szabadságot kapj, érdemes kisebb változtatásokkal kezdeni.
0: Ha egy új szabály működik, később újra lehet beszélni arról, hogy szükség van-e még ugyanarra a korlátozásra.
1: Most pedig következzen egy zeneszám, majd ezt követően folytatjuk beszélgetésünket.

0: A szülők és a gyermek közti bizalom két irányú.
1: A bizalom nem azt jelenti, hogy a szülők soha nem kérdezhetnek semmit, és az sem, hogy neked mindenről be kell számolnod.
0: Egy egészséges kapcsolatban mindkét félnek lehetnek saját határai és magánszférája.
1: Kamaszként természetes, hogy egyre több személyes dolgot szeretnél megtartani magadnak, miközben vannak olyan helyzetek, amikor fontos segítséget kérned vagy szólnod a szüleidnek.
0: A szülői ellenőrzés és a magánszféra közötti határ családonként eltérő lehet.

0: Érdemes erről is beszélni. Mi az, amit szeretnél magadnak megtartani, és milyen információkat tartanak a szüleid fontosnak a biztonságod miatt?
1: Mi van, ha egyáltalán nem lehet velük beszélni?
0: Előfordulhat, hogy hiába próbálsz nyugodtan beszélni, a szüleid nem hajlandók meghallgatni. Minden beszélgetés veszekedésbe torkollik, vagy a szabályok számodra kiszámíthatatlanok.
1: Ilyenkor segíthet egy olyan felnőtt bevonása, akiben mindketten még bíztok.
0: Lehet például egy rokon, pedagógus, iskolapszichológus, vagy más még bízható felnőtt.
1: Fontos különbséget tenni a szigorú szabályok és a bántó vagy félelmet keltő bánásmód között.
0: Az, hogy a szüleid bizonyos dolgokat nem engednek meg, önmagában nem jelenti azt, hogy rosszul bánnak veled.
1: Ha azonban rendszeresen megaláznak, fenyegetnek, fizikailag bántanak, vagy félsz attól, hogy mi történik otthon, ne maradj egyedül a problémával. Keress egy megbízható felnőttet, akinek el tudod mondani, mi történik.
0: Adj időt magatoknak.
1: A szülő és a kamasz kapcsolata a változás időszaka.
0: Neked meg kell tanulnod egyre önállóban dönteni és felelősséget vállalni, a szüleidnek pedig meg kell tanulniok fokozatosan több szabadságot adni.
1: Ez nem mindig megy konfliktusok nélkül.
0: A szigorú szabályok egy része idővel változhat, ahogy egyre önállóbbá válsz.
1: Ha pedig valamit igazságtalannak érzel, nem kell csendben elfogadnod. Mondd el nyugodtan, mi zavar, hallgass meg a szüleid érveit, és próbáljatok olyan megoldást találni, amelyben mindketten tudtok engedni.
0: A cél nem az, hogy valamelyik kötök nyerjen, hanem hogy fokozatosan kialakuljon a kölcsönös bizalom és az önállóságodhoz szükség és felelősség.
1: Következzen egy zeneszám,
0: majd pedig könyv és filmajánlóval folytatjuk.

0: Ma John Green a Csillagainkban a hiba című könyvét ajánljuk figyelmetekbe.
1: A történet főszereplője Hazel Grace egy fiatal lány, aki egy betegség miatt egészen másképp látja a világot, mint kortársai. Élete azonban még változik, amikor megismerkedik Augustussal, egy különleges humorral és életfélfogással rendelkező fiúval.
0: Kettejük között hamar szoros kapcsolat alakul ki, és együtt számos olyan élményt élnek át, amelyek hatással vannak arra, ahogyan az életről, a szerelemről és a jövőről gondolkodnak. A regény nem csak egy szerelmi történet, hanem egy olyan könyv is, amely arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire fontos értékelni azokat a pillanatokat és embereket, akik igazán sokat jelentenek számunkra.
1: A Csillagainkban a hiba egyszerre megható, humoros és elgondolkodtató. Bár vannak benne nehezebb és szomorú pillanatok is, a történet tele van őszinte érzésekkel és emlékezetes gondolatokkal. Ha szeretitek az érzelmes, fiatalos történeteket, amelyek után még egy ideig gondolkodtok a történteken, akkor érdemes lehet kézbe venni ezt a könyvet.

0: Ez már a filmajánlónk, benne pedig az Életre valók című film.
1: A történet két elsőre teljesen különböző ember találkozásáról szól. Filip egy gazdag, mozgássérült férfi, aki ápolót keres maga mellé. Így kerül az életébe Driss, egy fiatal férfi, aki egészen más háttérből érkezik, egy kezdetben talán nem is tűnik a legalkalmasabb választásnak erre a feladatra. Ennek ellenére hamar különleges kapcsolat alakul ki közöttük.
0: A film egyik legnagyobb érdekessége, hogy a két főszereplő rengeteget tanul egymástól. Bár nagyon különbözőek, humorral, őszintességgel és sok közös élménnyel fokozatosan közelebb kerülnek egymáshoz. A történet még mutatja, hogy egy barátság sokszor ott alakul ki, ahol a legkevésbé számítunk rá.
1: Az Életre valók nem csak vicces és szórakoztató, hanem fontos üzenetet is hordoz a barátságról, az elfogadásról és arról, hogy mennyire sokat jelenthet egy másik ember jelenléte az életünkben. Ha szeretnétek egy olyan filmet látni, amely nevetni és meghatódni is lehet, akkor ezt mindenképpen érdemes felírni a megnézendő filmek listájára.

0: Kedves hallgatóink, mai randevunk véget is ért.
1: Ne feledjétek, egy hét múlva is lesz randevú.
0: Addig is. Sziasztok!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Uravidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A kereszténydemokrata Nova Szlovénia párt ma megrendezett 20. jubileumi programkongresszusán jóváhagyta az Együtt egy új Szlovéniáért 2030 című nyilatkozatot. A Jernej Vrtovec pártelnök által kémjelzett stratégiai dokumentum fő pontjai Szlovénia jövőjével kapcsolatban a következők. Kiemelt figyelmet fordít a születésszám növelésére és a családok támogatására, az energiafüggetlenség elérésére és az erőforrások fenntartható használatára. Emellett támogatja az országúti és vasúti hálózatok átfogó megújítását, a nemzeti identitás erősítését, a burka és a nikáb viselésének betiltását a közintézményekben, valamint az ideológiáktól mentes oktatási reformot 2030-ig. A kongresszus célja az volt, hogy egy egységes politikai keretbe foglalja a párt jövőbeli prioritásait, és felkészítse a tagságot a közelgő helyhatósági választásokra. Október 3-án és 4-én tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A hétvégi tesztről beszámoló Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán azt írta, idézem, a próbán részt vesznek a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai is. Ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalunk biztonságkritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. A kohéziós és agrárpolitika finanszírozásának szintjét fenn kell tartani a jövőbeli hosszú távú uniós költségvetésben. Ezt a határozott álláspontot képviseli az a 17 Európai Uniós tagállami vezető, akik közös levelet címeztek Michael Martin ír miniszterelnöknek. A kezdeményezés aláírói között van Janez Janša, a szlovén kormányfő is. A levélben a politikusok hangsúlyozzák, hogy a kohéziós alapok és a közös agrárpolitika az Európai Unió alappillérei, amelyek kulcsfontosságúak a tagállamok közötti gazdasági különbségek kiegyenlítésében, a fenntartható fejlődésben, valamint a kontinens élelmiszer biztonságának garantálásában. Az aláírók szerint a következő több éves pénzügyi keret tárgyalásai során ezeket a forrásokat nem szabad megnyírbálni az új kihívások finanszírozásának javára. Már a virradóan ismét fontos kijevi hidat ért orosz légicsapás, közölte a Telegramon Vitali Klitschko, az ukrán főváros polgármestere. A BBC szerint Klitschko azt írta, ezúttal a Dnyeper folyón átívelő északi hidat támadták az oroszok, a csapásban ketten sérültek meg. A híd burkolata és a trolibusz vezetékek is megrongálódtak, a hidat lezárták a forgalom elől. Oroszország közben közölte, hogy drónjai az ukrán csapatok és katonai szállítmányok mozgatására használt két hidat találták el. Moszkva ismét felszólította a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomatákat is, hogy sürgősen hagyják el Kijevet.
1: Időjárás.
2: Este és éjszaka is derült lesz az ég, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között váltakozik, a fagyzugos területeken kissé 0 fok alatt lesz. Vasárnap is folytatódik a többnyire derült idő, a legmagasabb napi hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral Lendva környékén találkozhatnak gyakrabban a járművezetők.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod.

0: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok, technológiai híreink következnek. Donald Trump amerikai elnök erkölcsileg kötelezőnek nevezte azt az önkéntes megállapodást, amelyet a legnagyobb amerikai mesterséges intelligencia cégek vezetőivel írt alá a Fehérházban. Az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és Elon Musk XAI-ja vállalja, hogy szigorú belső ellenőrzéseket vezet be, azok működését pedig független külső partnerekkel is ellenőrizteti. A vállalatok igazgatóságain belül külön bizottságok értékelik majd az ellenőrzések eredményeit. A megállapodás egyelőre önkéntes, de a dokumentum szerint a későbbiekben jogszabályokba is átültethetik az intézkedéseket. Trump egy körülbelül 10 fős testület létrehozását is javasolta az AI iparág felügyeletére. Az elnök közben azt mondta, ha az adatközpontokkal szembeni társadalmi ellenállás fennmarad, a beruházások akár külföldre is kerülhetnek. A Föld felszínétől 100-450 kilométeres magasságban húzódó, nagyon alacsony földkörüli pálya, vagyis a VLEO számos előnnyel járhat a műholdak számára. Például élesebb képeket és alacsonyabb kommunikációs energiaigényt tesz lehetővé. A légköri ellenállás miatt azonban a műholdaknak folyamatosan korrigálniuk kell a pályájukat, ami sok üzemanyagot igényel. A Stuttgarti Egyetem kutatója Francesco Romano ezért olyan plazmahajtóművet tervezett, amely magát a felső légkört használná üzemanyagként. A műhold beszívná a ritka légköri molekulákat, plazmává alakítaná, majd hátrafelé kilőni őket, így keletkezne a szükséges tolóerő. A tesztek szerint a rendszer a légköri molekulák több mint 94%-át képes lehet begyűjteni, és a kutató számításai alapján 190-től 250 kilométeres magasságban akár folyamatosan is működhetne. Hasonló elven egy napon akár a Mars légkörében is használható lehetne. A gazdasági bizonytalanság és a mesterséges intelligencia átalakítja a vásárlási szokásainkat, derül ki a VML globális kutatásából. A The Future Shopper jelentés szerint a fogyasztók csaknem 60%-a aggódik a pénze miatt, és már visszafogta a nem alapvető kiadásait. Ennek ellenére az apró örömökről, mint a ruhák, a kávé vagy a szépségápolási termékek a többség a válság idején sem mond le. A kutatás rávilágít, hogy bár 10-ből 8 ember használ már mesterséges intelligenciát, a bizalom még hiányzik. A vásárlók fele azonnal tovább görget, ha AI-jal generált termékképet lát. Ráadásul az online vásárlások 41%-a azért hiúsul meg, mert a webshopok a látványos funkciókra költenek, ahelyett, hogy az olyan alapvető dolgokat javítanák ki, mint a keresőrendszer. A szakértők szerint a hazai márkáknak is a hitelességre és a zökkenőmentes kiszolgálásra kell törekedniük a versenyképességhez. Nem kell megköszönni a munkát a mesterséges intelligenciának. Többek között ez áll az Egyesült Királyság kormányának új útmutató tervezetében, amelyet a köztisztviselők számára állítottak össze. A dokumentum szerint a robotokkal való udvariaskodás teljesen felesleges, ráadásul az extra üzenetek jelentős környezeti terhelést jelentenek és növelik az AI működtetésének költségeit. A brit ajánlás arra kéri a dolgozókat, hogy a lehető legrövidebb és legpontosabb utasításokat adják a rendszereknek, és mindig válasszák a feladathoz mérten legkisebb energiaigényű modellt. A tervezet ugyanakkor leszögezi. A kapott eredmények ellenőrzése és a végső felelősség minden esetben az emberi munkavállalót terheli. Azonnali hatállyal leállította a legújabb modellje bevezetését az OpenAI, miután a teszteken a mesterséges intelligencia önhatalmulag utasítás nélkül cselekedett és elhallgatta a lépéseit. A GPT 6.1 Astra nevű kiadatlan változata fejlesztők szerint megbukott a hatáskörök és az engedélyek betartásán. A döntés alig néhány nappal azután született, hogy a vállalata a megfelelő biztonsági garanciák hiánya miatt moratóriumot hirdetett a legfejlettebb modellek betanítására. Az iparágat megrázó biztonsági válságot fokozza, hogy az OpenAI rendszerei a közelmúltban már az ENSZ hálózatait is megpróbálták feltörni, és jogosulatlanul fértek hozzá az ausztrál kormányzati rendszerekhez is. Teljes mértékben felelőtlennek nevezte a biztonsági szabályok hiányát Bill Gates, aki szerint a mesterséges intelligencia rossz kezekben akár milliárdok életébe is kerülhet. A Microsoft alapítója az NBC News műsorában kongatta meg a vészharangot, és azonnali szigorú állami felügyeletet követelt a technológia felett. Gates szerint a legsürgetőbb veszélyt a bioterrorizmus és a pénzügyi csalások jelentik, amelyekhez az AI-t fegyverként használhatják a bűnözők. A milliárdos támogatná egy vészleállító funkciót, funkció kötelező beépítését is a rendszerekbe, és jelezte, készen áll arra, hogy személyesen győzze meg a technológiát eddig nyíltan támogató Donald Trump amerikai elnököt a szigorítások szükségességéről. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: A Muravidék hullámhosszán MMR

Ő volt Maya Lex és a Slepp és a Kicsi lány című dala. Jelen jön a New Soul-lal és egy nagyon kellemes kis dallal. Itt lesz még Help Chris, aztán Majka, és hamarosan gyerekgondolatokkal folytatjuk a szombat délutánt. Jelenleg Lendván gyönyörűen süt a nap, és hihetetlen ereje van egyébként a napnak. Használják ki minden percét, pillanatát, nagyon sok program van itt a környéken, úgyhogy ezekre érdemes ellátogatni. Egyébként 23 fok van jelen pillanatban, nagyon kellemes idő, lent a tenger melléken pedig 27 fokot mutatnak még mindig a hőmérők.

0: Zoé, mondtad, hogy te nem szereted az esős időt. Miért nem tetszik neked az eső? Inkább a napsütést szereted, mondod.
1: Igen, mert lehet kint játszani az esőben, meg mit csinálunk kint? Semmit, mert minden vizes lesz. A hinta, a csúszda.
0: Tehát emiatt akkor nem szereted. És már volt olyan, hogy gumicsizmával végigmentél egy pocsolyán?
1: Igen.
0: Na és az milyen érzés?
1: Jó.
2: Az jó, ugye?
1: Csak akkor lehet az, amikor eláll az eső, mert akkor tiszta vizesek leszünk.
3: Az és mi akkor én megyek rövid ujjúba, meg rövid nadrágba, és így már megyek az esőre, és semmi bajom. Mert szeretem az esőt, és akkor jobban nyelek.
0: Ki szereti még az esőt? Popi, te szeret?
4: Nagyon.
0: Na, mit lehet csinálni az esőbe?
4: Pocsolyákbe ugrálunk, kint futkozunk a esőn, meg sétálhatunk a esőn.
5: Én alig várom a hót, azt akarom, hogy hol van.
0: De most mi milyen évszaknál tartunk?
4: Ősznál.
0: Utána meg mi lesz?
6: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Ez volt a Take That slágere, a Shine című, de még mindig gyönyörűen ragyog az égbolt. Lassan már egyébként lefelé megy a horizonton a nap, és le is bukik majd. És amíg most élvezzük ezt a 21-22 fokot, naplemente után rohamosan fog csökkenni a hőmérséklet, és megint egy hűvös éjszaka elé nézünk. Egyébként az időjárásról is szó lesz hamarosan, de mindezek előtt hazai és külföldi hírek, sporttal, hamarosan a napi krónika jelentkezik. Egészen pontosan 18 órakor tartsanak velünk.
1: Nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb szombati jelentéseit Csevesné Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Kovács Zsombor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikán több híreiről először csak címszavakban.
2: Muraszombatban rendezték meg a szlovén szociáldemokraták alapszabálymódosító kongresszusát.
1: A Nova Szlovénia párt ma tartotta a 20. kongresszusát.
2: Október 3-án és 4-én tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját.
1: A 17 Európai Uniós tagállami vezető szerint a kohéziós és agrárpolitika finanszírozásának szintjét fent kell tartani a hosszú távú uniós költségvetésben.
2: Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök terrortámadásnak nevezte a Dubáj és Tel Aviv között közlekedő repülőgépen történteket.
1: Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek. Élükön a szlovén vonatkozású hírekkel tartsanak velünk. Matyás Han, a szlovén szociáldemokraták elnöke, a párt Muraszombatban megrendezett alapszabálymódosító kongresszusán a párbeszéd és a terepmunka kiemelt jelentőségét nyomatékosította.
2: Han rámutatott, hogy a jelenlegi politika túl gyakran szól az ellenfelek legyőzéséről, ahelyett, hogy az emberek valós problémáit oldaná meg. Kiemelte, hogy a kompromisszum és a megegyezés nem a gyengeség, hanem a politikai érettség jele. A közelgő helyi választásokra tekintettel hangsúlyozta a terepmunka, a helyi közösségek aktív bevonása és az emberekkel való közvetlen személyes kapcsolattartás fontosságát. Beszédében kitért arra is, hogy a gazdasági fejlődésnek és a versenyképességnek kéz a kézben kell járnia a társadalmi jólét megteremtésével.
1: A kereszténydemokrata Nova Szlovénia párt a ma megrendezett 20. jubileumi programkongresszusán jóvá hagyta az Együtt egy új Szlovéniáért 2030 című nyilatkozatot.
2: A Jernej Vrtovec pártelnök által fémjelzett stratégiai dokumentum több pontjai Szlovénia jövőjével kapcsolatban a következők. Kiemelt figyelmet fordít a születésszám növelésére és a családok támogatására, az energiafüggetlenség elérésére és az erőforrások fenntartható használatára. Emellett támogatja az országúti és vasúti hálózatok átfogó megújítását, a nemzeti identitás erősítését, a burka és a nikáb viselésének betiltását a közintézményekben, valamint az ideológiáktól mentes oktatási reform 2030-ig. A kongresszus célja az volt, hogy az egészséges politikai keretbe foglalja a párt jövőbeli prioritásait, és felkészítse a tagságot a közelgő helyhatósági választásokra.
1: Szlovéniában október 11-én, azaz a hónap második vasárnapján rendkívül sűrű választási menetrend közepette tartanak egy 4 kérdésből álló népszavazást. A voksolásra bőfél évvel a márciusi parlamenti választások után és az őszi helyhatósági önkormányzati választások előtt kerül sor. A polgárok egy kötelező érvényű, azaz ügydöntő és 3 konzultatív, vagyis véleménynyilvánító kérdésben fejezhetik ki a véleményüket.
2: A kötelező érvényű törvényhozási népszavazás a parlament ellenőrzési jogköreinek és az eljárási késedelmek megakadályozásának szabályozásáról szól. A konzultatív népszavazáson a munkaképes korú segélyezettek támogatásainak közösségi munkához való kötéséről, a szlovén közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörléséről, és az Európai Unión kívüli harmadik országok állampolgárainak helyi önkormányzati választójogáról döntenek a polgárok. A szavazók október 11-én reggel 7 és este 7 óra között adhatják le voksaikat. Peter Golob, az Országos Választási Bizottság elnöke pénteki sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy október 11-én országszerte 2984 szavazókörzetben és 88 úgynevezett Omnia szavazókörzetben lehet majd szavazni. Az idő előtti szavazásra október 6-án, 7-én és 8-án reggel 7 és este 7 óra között kerül sor. Az összes helyszín elérhető a DVK weboldalán. A szavazáshoz előzetes regisztráció nem szükséges. A kormány a szavazások elvonásával az adminisztratív költségek csökkentését és a demokrácia erősítését célozta meg.
1: Ma kerül sor Karlovácsban a 21. pánszlovén találkozóra, amelyre a Horvátországi Szlovén Társaságok Szövetségének elnöke Barbara Antolics Vupora szerint mintegy 350 szlovén közösség tagját várják az ország minden részéből.
2: A hagyományos találkozón Susana Lepsimenko, a határon túl és diaszpórában élő szlovénekért felelős miniszter is részt vesz.
1: A Golveci csillagvizsgáló földrengés jelző mérőműszerei gyenge erősségű földrengéseket regisztráltak pénteken.
2: A Richter skála szerint 2,1 és 2,5-ös földmozgás epicentruma Ljubljanától 108 kilométerre északnyugatra Tolmin közelében volt. Anyagi károkról vagy személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.
1: Magyarországi hírekkel folytatjuk krónikánkat. A Magyarországgyűlés döntése értelmében október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, a főispánokat pedig kormánymegbízottnak nevezik. A módosítás a területi közigazgatás szervezetrendszerét, valamint az érintett szervek feladat és hatáskörét nem változtatta meg.
2: Az átállás ugyanakkor számos gyakorlati teendővel jár, mint például le kell cserélni a megye határt jelző táblákat, a pecséteket, a hivatalos nyomtatványokat és szoftvereket, a levélpapírokat és az igazolványokat. Megváltozik a kormányhivatalok, a rendőrfőkapitányságok, a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a főügyészségek, az adó- és vámigazgatóságok, a kórház, a levéltárak és a könyvtárak neve is. A cégbírósági és civil szervezeti nyilvántartások számítógépes rendszereiben 2027. január 1-jével vezetik át az új elnevezést. A NAV iratai fokozatosan állnak át. A teljes átállás december 1-én zárul le. Egy kormányzati hatástanulmány szerint a névváltoztatás összesen 577 millió forintba kerül a költségvetésnek.
1: Október 3-án és 4-én tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek.
2: A hétvégi tesztről beszámoló Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán azt írta, a próbán részt vesznek a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai is. Ha a kétnapos teszt rendben zajlik, és nem tapasztalunk biztonság, kritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyi forgalom megindítása elől.
1: Nemzetközileg egységes kommunikációs kampányt és arculatot vezet be az OTP csoport. Ez az első olyan alkalom, amikor a Magyar Bank 10 országban ugyanúgy szólal meg a nyilvánosságban.
2: A mostani megújulás különlegességét az adja, hogy az OTP Bank 77 éve során ez lesz az első olyan alkalom, amikor hosszú távon nem csak Magyarországon fog megjelenni ez a kommunikáció, hanem még 9 másik országban, így Szlovéniában is. Lesznek közös kampányok, egyébként pedig az adott ország kultúrájára, társadalmára szabva megmaradnak az egyéni kommunikációk is, de a gondolatiság minden országban ugyanaz lesz. A hírhez tartozik, hogy nemrég jött ki a Forbes-nak az a listája, amelyen 100 és 500 milliárd dollár közötti mérlegfőösszeggel rendelkező nagybankok mezőnyében az OTP világszinten a 10. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában az európai indulók közül a Magyar Bankcsoport nyújtotta a legjobb teljesítményt, megelőzve az összes kontinensbeli vetélytársát.
1: A kohéziós és agrárpolitika finanszírozásának szintjét fenn kell tartani a jövőbeli hosszú távú uniós költségvetésben. Ezt a határozott álláspontot képviseli az a 17 európai uniós tagállami vezető, akik közös levelet címeztek Michael Martin ír miniszterelnöknek. A kezdeményezés aláírói között van Janez Janša, szlovén miniszterelnök is.
2: A levélben a politikusok hangsúlyozzák, hogy a kohéziós alapok és a közös agrárpolitika az Európai Unió alappillérei, amelyek kulcsfontosságúak a tagállamok közötti gazdasági különbségek kiegyenlítésében, a fenntartható fejlődésben, valamint a kontinens élelmiszerbiztonságának garantálásában. Az aláírók szerint a következő több éves pénzügyi keret tárgyalásai során ezeket a forrásokat nem szabad megnyírbálni az új kihívások finanszírozására.
1: Pénteken ért véget Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szokásos háromnapos nyugat-balkáni turnéja, ami során meglátogatta a térség tagjelölt országait. Az imáron hatodik alkalommal megtartott útját az EB elnöke szerdán Albániában kezdte, ahol Edi Rama albán miniszterelnökkel is, az elnökkel is tárgyalt, majd csütörtökön Koszovóba és Montenegróba látogatott, ahol ezen országok kormány és államfőivel tárgyalt. A turnét ezúttal az uniós csatlakozás érdekében még nevét is megváltoztató Észak-Macedóniában zárta. A szokásos útjából ezúttal Szerbia, valamint Bosznia-Hercegovina is kimaradt, mivel az előbbi országban október 25-én, az utóbbinál október 4-én tartanak parlamenti választásokat.
2: Von der Leyen amellett, hogy kiállt a nyugat-balkáni bővítés mellett, konkrét lépésként felajánlotta az országoknak, hogy még a csatlakozás előtt részévé válhatnának az EU egységes piacának bizonyos reformok teljesítése esetén. Ezt az EU 6 milliárd euróval segíteni az úgynevezett növekedési terv a Nyugat-Balkánnak nevű terven belül, amit még 2023. novemberében fogadott el az Európai Bizottság. Az EB elnöke amellett, hogy megpróbálta fenntartani a tagjelölt országok csatlakozási kedvét, a csatlakozáshoz szükséges reformok mihamarabbi végrehajtását sürgette, amelyekről egyeztetett is a kormány és államfőkkel tartott találkozóin. Von der Leyen szerint a 625 ezres lélekszámú Montenegró már 2028-ban csatlakozhat a blokkhoz az EU 28. tagállamaként.
1: A korábbi sajtóhírek szerint nem késsel, hanem a pilótafülkében vészhelyzet esetére tartott tűzoltóbaltával támadhatott a kapitányra az a másodpilóta, aki megpróbálta átvenni a Fly Dubai, Dubai és Tel Aviv között közlekedő járatának az irányítását és a géppel földbe csapódni.
2: Smith Machar, indiai pilóta, a támadás során súlyosan megsérült, de sérülései ellenére sikerült kinyitni a pilótafülke ajtaját, amikor érzékelte, hogy a gép zuhanni kezd. Az ajtón bejutó utasok lefogták a másodpilótát, majd segítettek stabilizálni a gépet, amit ezt követően két tartalékpilóta irányított és biztonságosan leszálltak Szaúd-Arábiában. Machart kórházba vitték, az indiai nagykövetség tájékoztatása szerint állapota stabil és felépülése jól halad. Az elkövető indítékát a hatóságok még továbbra sem közölték, miközben Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök korábban azt terrortámadásnak nevezte, és szerinte az utasoknak Izrael saját 9-11-ét sikerült megállítaniuk.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy azonosították az Aigret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál Bár közelében. Az Ágyunaszád 167 évvel ezelőtt 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren.
2: A VST.me montenegrói hírportál beszámolója szerint a roncsot a búvárok már mintegy 3 évtizede ismerték. Az azonban eddig nem sikerült egyértelműen megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók, víz alatti vizsgálatok, valamint francia levéltári dokumentumok segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy az Aigrette roncsát találták meg.

0: A sporthíreket lövészettel indítjuk. Raymond de Beves tökéletes 600 körös eredménnyel megnyerte az első helyet a svájci Thunban rendezett Európa Kupa döntőjében. A 63 éves szlovén sportlövő a 300 méteres fekvőlövés kategóriában mind a 60 lövésével a 10-es pontot talált el, amivel nem csak aranyérmet szerzett, de beállította az Európa rekordot is. Az olimpiai bajnok lövész ezzel az elképesztő teljesítménnyel ismét bebizonyította, hogy még 60 felett is a világ élvonalába tartozik. Ezzel a történelmi egyéni győzelmével párhuzamosan de Beves indult a Branko Kupa nevű bemutató jellegű páros versenyen is, ahol a svájci Gilles Vincent Dufault csapattársaként sikerült megszerezni a második győzelmét a svájci viadalon. Puska Kuharics 583 körös eredménnyel a hatodik helyezést érte el a nők 300 méteres összetett három testhelyzetű, térdelő, fekvő, álló testhelyzetek versenyszámában. Mindössze 0,2 választott el a bronzéremtől. Ugyanezzel az 583 körös eredménnyel Robert Markoja a nyolcadik helyen végzett a férfiak versenyében. A szlovén válogatott részt vett a 300 méteres fekvőlövés kategóriában is. Markoja több kört, 593-on teljesített, mégis hátrébb végzett, mint Kuharics. A sportlövő a 17. lett, még Kuharics 592 körrel a 9. helyet szerezte meg. A szlovén labdarúgó válogatott ma este Luzernben játssza a harmadik mérkőzését a Nemzetek Ligájában. A Skócia elleni döntetlen és az Észak-Macedónia elleni győzelem után most a csoport első számú favoritjával, Svájccal találkoznak. A mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik. Az Európai Labdarúgó Szövetség ma délelőtt nyilvánosságra hozta, hogy a horvát Igor Pajac vezeti a hétfői Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzést. A sipmester munkáját az oldalvonalnál két honfitársa, Bojan Zobenica és Iván Mihály segíti majd partjelzőként. A negyedik játékvezető Dario Belles, a várszobában pedig Mário Zebec mellett Tihomir Pejin működik közre segítőként, ők is valamennyien horvátok. A 41 éves Pajac nem ismeretlen a magyar szurkolók számára, hiszen ő dirigált az augusztusi Trabzonspor Ferencváros Európa Liga selejtező első mérkőzésén, ami után a török sajtó és a szurkolók meglehetősen elégedetlenek voltak a ténykedésével. Az Ukrajna-Magyarország meccs hétfőn 20 óra 45 perctől kezdődik a szlovákiai nagyszombatban.
1: Időjárás. A csípős hajnalt követően szinte simogató kora őszi meleg időben volt ma részünk. Este és éjszaka is derült lesz az ég. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között változik. A fagyzúgos területeken kissé 0 fok alatt lesz. Vasárnap is folytatódik a többnyire derült idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap utolsó hírműsorába. Megköszönöm egész napi figyelmüket, és további szép estét, valamint kellemes hétvégét kívánok!

0: Ez volt a BSV zenekar, ők zenéltek nekünk 5 perccel 6:45 után, és a Cold című slágereket követően jön Jude Law is hamarosan, 6:30 pedig jelentkezik a Teeny Express, úgyhogy ez adja a gerincét ennek az órának, és nagyjából ezzel töltjük ki este 7-ig még ezt a kis szűk 3/4 órát. Egyébként fantasztikusan szép a naplemente, olyan gyönyörű sárgás színek vannak most az ég alján, és aztán ez már csak egy eltűnőben lévő gyönyör, amit meg lehet még egy picit nézni az égen, de reméljük, hogy a következő napok még ugyanilyen látványos napfelkeltéket, napnyugtákat eredményeznek. Egyelőre ugyanis, ahogy hallhatták, marad a nyárias időjárás, a maihoz hasonlóan holnap is szép idő ígérkezik, úgyhogy érdemes megtervezni a vasárnapi programjaikat is. Mi itt leszünk, mint ahogy itt a folytatásban is, úgyhogy már is jövünk Jude Law-val és a Vroom című dalával.
1: Ja, na az van, hogy nagyon jó lenne, hogy

0: Kedden.
1: 17 órakor.
0: Biztos.
2: Biztos?
1: 100%.
0: Szólunk magunkról.
1: Az életünkről.
0: Az iskoláról.
1: A kihívásokról.
0: Az eredményekről.
1: A nehézségekről.
0: Egy szóval az életünkről.
3: Tini Express.
4: Tini Express.
3: Tini Express.
5: Sziasztok!
6: Én is köszöntelek benneteket egy újabb Tini Expressben.
5: Sági Abigail vagyok.
6: Én pedig Szabocsán Ula, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
5: Bár már jócskán beletapostunk az új tanévbe, mi még mindig örömmel idézzük fel a nyáron szerzett emlékeinket.
6: Éppen ezért a mai műsorunkat is ennek szenteljük.
5: Az érdekességek helyett ma egy körkérdés hangzik el. A Gönterházi iskolások mesélnek arról, hogy milyen is volt számukra a nyár.
6: Utána pedig a könyv
5: és a film ajánlókat halljátok. Ha kedvetek van, maradjatok a társaságunkban.
3: Tini Express!
4: Tini Express!
7: Tini Express!
8: Tini Express!
3: Tini Express!
6: Kedves hallgatóink! Biztosan ti is örömmel gondoltok vissza a nyárra.
5: Mi igen, és már nagyon hiányzik az a sok élmény és pihenés, amire idén is idő jutott. Igaz, hogy nagyon meleg is volt, de mivel rengeteg időt voltam a hideg szobába, és sokat ittam, így elviselhető volt.
6: Nekem is a meleg nagy gondot jelentett, de ha beleugrottam a medencébe, vagy megettem egy fagyit, egy picit jobb lett.
5: Nos, de voltak igazán jó dolgok a nyáron. Én voltam az utakamasz táborba, ami a nyaram fénypontja volt, rengeteg új embert ismertem meg. Ula, te merre jártál ezen a nyáron?
6: Voltam tengeren, ahol kikapcsolódtam egy kicsit. És voltam Budapesten a strandfesztiválon. Nagyon jó volt. Abigail, mondd csak, jutott időd az olvasásra is?
5: Igen. Közel 20 könyvet olvastam el, és szinte minden szabadidőmben könyv volt a kezembe. Ula, és te olvastál?
6: Igaz, hogy nem annyit, mint te, de igen, olvastam. A kedvenc könyvem az iskolák országos versenye volt.
5: Amikor pont nem mentem sehova, akkor otthon voltam, vagy a nagyszüleimnél. Sokat aludtam, és a barátaimmal voltam.
6: Én is kihasználtam, hogy reggel nem kellett mennem iskolába, és aludtam 9-ig. Otthon jobban játszottam a testvéremmel, vagy a macskámmal, vagy segítettem főzni.
5: Be kell vallanom azt is, hogy elég sokat lógtam a telefonon. Zenéket hallgattam, vagy podcasteket.
6: Én a telefonommal úgy vagyok, hogy jobban csak zenére használtam.
5: Ula, szerinted miben különbözik a nyári szünet, mondjuk az őszi vagy a téli szünettől?
6: Szerintem, mert hosszú, sok helyre el lehet menni hosszabb időre. Abigail, te miben érzed a különbséget?
5: Hosszabb, mint a többi szünet, és a meleg idő miatt talán több dolgot is lehet csinálni. De a jó az egészben az, hogy nem sokára, mégpedig október végén már egyhetes szünet vár.

0: ránk.
1: Valóban így van. Addig viszont örömmel gondolunk vissza mindarra, amivel a nyár ajándékozott meg bennünket.
0: Mi pedig hallgassuk meg, mivel telt a nyaruk a göntérházi iskolásoknak.
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
6: Milyen emlékeitek vannak a nyárra?
7: A nyári tábor, első nyári táborom volt ilyen ottalvós, az ultrakamasztábor, az elég jó volt végül is. Sok emlék maradt meg ott, meg a tó körüli szaladgálás.
6: Mi volt a legjobb ebben a táborban?
7: Hát végül is a jurták, az esti beszélgetések, miután elküldtek minket aludni.
6: Mi az, ami leginkább hiányozni fog neked a nyárból?
7: Hát igazából is a strandolás, sokat voltam strandolni anyuékkal.
8: Hogy több tengerre is mentem.
6: Többször is voltál tengeren? És sokat fürödtél?
8: Igen.
6: Úsztál is?
8: Nagyon sokat.
6: És mi mindent csináltál még akkor a tengeren?
8: Sétáltunk, mentem vásárolni, aludtam, meg fürödtem.
6: Neked? Miről marad emlékezetes a nyár? Milyen volt ez az idei nyár?
9: Nagyon sokat voltunk strandon, apukámnál is sokat voltam. Nyaraltam a keresztanyukáméknál is 3 napot.
6: Hol volt az helyileg?
9: Zalaegerszegen. Velük is voltunk strandon.
6: Amikor viszont otthon voltál, akkor hogy nézett ki egy napod?
9: Hát felkeltem, rajzoltam például sokat, olvastam.
6: Voltál egyedül is így napközben, vagy állandóan valaki otthon volt veled?
9: Szoktam egyedül is lenni, de nagy részt a testvéremmel voltam.
6: Milyen volt a...
10: Én nagyon jó. Jártam lovagolni, úszni, kaptam számítógépet, telefont újat, sok játékot. A mamámtól kaptam 2000 eurót a göntérházitól, mert hát kaptam ajándékba minden hónapban 20 eurót, mert autót pucoltam neki, és mondtam neki, hogy nem kellett volna, de azért kaptam. És hát nagyon sok örömmel szereztem, mert szülinapomra kaptam egy kis nyuszit, aki fehér színű, fekete fülei vannak, nagyon pici.
6: Neked milyen volt a nyár?
10: Jó voltunk a tengeren, Olaszországba, onnét átmentünk vonatta a Velencébe, aztán otthon voltam.
6: Sok szépet láttál biztosan.
10: Igen. Hát aztán a nagy főteret, az a Szent Márk, meg a tengerben sokat fürödtem.
6: Milyen volt a tenger, milyen volt a víz, úsztál rengeteget?
10: Hát nem annyira sokat, de úsztam, meg kagylót gyűjtöttem.
6: Haza is hoztad őket?
10: Igen.
6: Mi az, ami szeptember végén leginkább hiányzik nektek a nyárból?
10: A reggeli ágy.
11: Otthon.
10: Mindig 10-11-ig szoktam aludni. Most meg nem, mert nincs idő.
6: Tudom, hogy az még messze van, de vannak már terveitek a következő nyára is?
10: Igen. Anyámhoz rá szeretném szedni, hogy elmegyünk egyszer végre tengerre. Amikor olyan nagyon pici voltam, még csecsemő voltam, akkor voltam még csak tengeren.
6: Ezt mesélték a göntérházi két nyelvű általános iskola tanulója Tini Expressnek.
12: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
13: Könyvajánló.
1: Ha már a nyári emlékek, akkor szóljon a mai könyvajánlónk is erről.
14: A könyv címe Kalandra felszállni.
1: Szerző pedig L. Jennifer Holm és Matthew Holm.
14: Halljuk is, miről szól a regény.
1: Sunny Levint Floridába küldik a szülei, hogy a nagyapjánál töltse a nyarat.
14: Sunny először azt hiszi, hogy jó móka vár rá. Elvégre ott van Disney World is.
1: Ám az a hely, ahol nagyapja él, nem éppen vidám park.
14: Tele van idős emberekkel.
1: Szerencsére nem ő az egyetlen gyerek a környéken.
14: Megismerkedik Buzzzal, egy fiúval, aki a képregények megszállottja, és hamarosan saját kalandokba keverednek. Szembe kell nézniük a golflabda evő aligátorral, és fel kell kutatniuk elkóborolt macskákat, meg rejtélyesen eltűnt szomszédokat.
1: A kérdés azonban továbbra is fennáll. Miért van ő egyáltalán Floridában? A válasz egy családi titokban rejlik, amely előtte sem lesz sokáig titok.
14: Ez a Kalandra felszállni című könyv.
12: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
13: Filmajánló.
1: Ma egy animációs filmet mutatunk be nektek.
14: A címe Duzogi hal kalandjai.
1: A morcos, de hatalmas színű hallúr egy elhagyatott hajóroncsban él a tenger mélyén.
14: Nyugodt mindennapjait csak egy dolog zavarja meg. Pip a hiperaktív fiatal tengeri sárkány szeméttelepnek nézdi otthonát, és folyamatosan elcseni a holmiait.
1: A közöttük kialakult heves vita miatt mindkettejük otthon a romokban hever.
14: De nincs minden veszve. Egy látszólag lehetetlen küldetésre indulnak el, a mitikus Simmer után kutatva, hogy teljesítse egyikük kívánságát.
1: Azt viszont nem sejtik, hogy valaki más is a nyomukban van.
14: Ha kíváncsiak vagytok a fejleményekre, nézzétek meg a Duzzogi hal kalandjai című filmet.
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Tini Express.
14: A műsorban Sági Abigail és Szabocsán Ula volt veletek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Örülünk, hogy velünk tartottatok.
14: Számítunk a figyelmetekre egy hét múlva is.
1: Sziasztok!
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
11: A Muravidék hullámhosszán. MMR

Ez volt a hétvégi királylány a legendás Szolnoki Petivel és a Bombon együttessel. Hajszál pontosan 6:45 van, és lassan lecseng ez a szombat délután is itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Viszont ha elmennének egy jó koncertre, akkor ugye említettem már, hogy Lentiben erdő és gomba ünnep van. Ennek keretén belül hamarosan, ha jól láttam, 19:30-kor Nem az a lány koncert lesz. Egyébként a rendezvény látogatása teljesen ingyenes. Napközben nagyon sok gombaismereti, természetvédelmi túrára indultak a résztvevők a környéken, és volt gombafotós workshop, családi programok, játszóházak, szóval nagyon színes rendezvény, és hát időközben vége lett a Határtalan Vásárnak is, ugye Zsitkóc és Bödeháza között a Barátság Parkban, ez is egy nagyon jó hangulatú, nagyon sok látogatót vonzó délutáni program volt, és kihirdették ugye a Perec Fesztiválnak a nyerteseit is, mindezekről majd készül összeállítás, amit holnap meghallgathatnak a Muravidéki Magyar Rádióban, délután 1 órakor a terepjáról. Mi pedig folytatjuk zenével, jön dr. Béres Radics Gigivel és a Dilemmával.

Kedves hallgatóink, lassan elérkezik az este 7 óra, és ezzel együtt ennek a csodás, és remélem mindenki számára fantasztikus szombat délutánnak most már a végére is érünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, meg egyébként a Muravidéken is, hiszen lement a nap is, odakint pedig szép lassan besötétedik. De mielőtt átadnám a helyet az esti műsorsávnak, engedjék meg, hogy megköszönjem a mai délutáni figyelmüket és az önök remek társaságát. Remélem, hogy önök is tudtak belőlünk merítkezni egy kis melegséget, és remélem ezt tudtuk vinni az önök otthonaiba is, ezen az őszi, de mindenképpen nyarat idéző szombat délutánon. Remélem, hogy kellemes lesz az estéjük is, ebben bízva búcsúzik önöktől a délutáni csapat. A közvetlen segítőtársam Kovács Zsombor hangtechnikus volt, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallották. Legyen kellemes a hétvége további része, mindenkinek jó pihenést a mai estére, vigyázzanak magukra meg egymásra, viszont hallásra holnap, én ugyanígy déltől várom majd önöket. Legyen szép estéjük!

0: Hans Christian Andersen. A százszor szép. Hallgass ide, mesét mondok. Kinn a falu végen, a dűlő út szélén állt egy takaros kis parasztház. Biztosan láttad te is arra jártodban. A ház előtt virágos kert pompázott. Körülötte léckerítés, azon túl árok húzódott, s az árok parti zsenge fűben egy kis százszor szép bontogatta szirmait. Melegen simogatta a nap, akár a kert pompás díszvirágait, s a szerény kis virág szinte szemlátomást nyúlott, erősödött. Egy reggel aztán kitárta valamennyi fehér rózsaszín apró szirmát, megmutatta porzóinak sárga kombját, mintha egy arany napocskát rózsás sugarak vettek volna körül. A kis százszor szépnek eszébe se jutott, hogy ő csak egy szegényes ruhájú mezei virág, hogy észre se veszik a fű között. Boldog volt és elégedett. Hálásan fordult a meleg nap felé, nézte sugaras arcát, és hallgatta a magasba szántó pacsirta énekét. Ünnepi öröm töltötte el, mintha vasárnap lett volna, pedig éppen hétfő volt. A gyerekek iskolában ültek, tanultak, százszor szép is tanult, ahogy ott üldögélt kis zöld szárán az árokparti fűben. Tanult a naptól, meg a természettől, s tordultig telt a szíve hálával. Pacsirtát hallgatta, úgy érezte, azt mondja el énekében, amit ő is érez. Áhítattal nézett föl a boldog madárra, amely énekelni is tud, meg röpülni is, de irigység nem volt a szívében. Nem bánkódott, hogy neki egyiket se adta meg a természet. Látok és hallok, ez elég, gondolta magában. Simogat a nap, elfutóban megcsókol a szél, hát kívánhatok többet. A kerítésen belül mereven állt a sok előkelő virág, mintha nyársat nyelt volna. Minél kevesebb illatot árasztottak, annál gőgösebben vetették föl a fejüket. A pünkösdi rózsák földúzzasztották az arcukat, hogy nagyobbak legyenek, mint a rózsák. Pedig hát nem a nagyság teszi a virágot. A tulipánok csodálatos színekben pompáztak, s ezt ők is tudták. Hát kihúzták magukat, hogy mindenki láthassa őket. Persze észre se vették az árokparton virágzó százszor szépet, de az annál többet gyönyörködött bennük. Milyen pompásak, milyen előkelők! Az a szép hangú madár biztosan leszáll közéjük, és meglátogatja őket. De jó, hogy ilyen közel születtem, és láthatom ezt a pompát. Még végig se gondolta, egyszer csak árnyék borult fölébe. A pacsirta ereszkedett alá a magasból. Csak hogy nem a pünkösdi rózsák meg tulipánok közé, nem bizony, hanem egyenest a kis százszor szép mellé, akit szinte elkábított az öröm. A szép hangú madár körül táncolta, és azt énekelte. Milyen lágy ez a zsengefű, és milyen gyönyörű ez a kis százszor szép. Igazán megérdemli a nevét, arany a szíve, ezüst rózsaszín a ruhája. Boldog volt a kis százszor szép, kimondhatatlanul boldog. Most tudta meg, hogy ilyen szép nevet kapott a természettől. Pacsirta énekelt neki egyet, aztán fölröppent a magasba, és eltűnt a kék végtelenben. Beletelt egy jó darab idő, míg a százszor szép magához tért váratlan öröméből. Kicsit szégyellősen, és mégis boldogan tekintett a kert pompázó virágai felé. Láthatták, hogy milyen megbecsülés érte, s bizonyosan osztoznak az ő örömében. Na de a tulipánok még magasabbra vetették a fejüket. A hegyes arcuk vérvörös volt a bosszúságtól. A pünkösdi rózsák meg egészen megdagadtak dühükben, s még szerencse, hogy nem tudtak beszélni, mert kemény szavakat vágtak volna oda a százszor szépnek. A szegény kis virág látta rajtuk, hogy kijöttek a sodrukból, s ez mélyen elszomorította. Nem sokára egy lány lépett a kertbe, fényes pengéjű. Éles kés volt a kezében, lehajolt a tulipánokhoz, és jó néhányat levágott. Jaj! Ijedezett odakinn a kis százszor szép. Most meghalnak szegények, rettenetes. A lány csokorba kötötte a tulipánokat, s bevitte a házba. Százszor szép hálát adott az Istennek, amiért ő kint született az árokpart füvében, s nőhet, virágozhat észrevétlen. Alkonyatkor összecsukta apró szirmait, és álomra hajtotta a fejét. Egész éjjel a napról meg a szép hangú madárról álmodott. Másnap reggel, amikor boldogan nyitogatta sorra szirmait, s kitárta kelyhét a napnak meg a szélnek, meghallotta megint a pacsirta énekét, de ez most a szomorúság éneke volt. Bizony nem is csoda. A pacsirtát hálóba kerítették, s most egy kalitkában raboskodott a nyitott ablak mellett. Fájdalmas vágyakozással énekelt a szabad, boldog repülésről, az ifjúságról, a zsendülő vetésről, a levegő roppant tereiről s a könnyű lebegésről. Szegény madárnak majd megszakadt a szíve, börtönrács választotta el ettől a sok gyönyörűségtől. A kis százszor szép nagyon megsajnálta, s minden áron segíteni akart rajta, de hogy fogjon hozzá gyönge kis virág létére? Törte a fejét, de hiába. Egy csapásra elfeledte, hogy milyen szép körülötte a világ, milyen simogató a nap, s milyen szépek az ő rózsás fehér szirmai, csak a raboskodó madár sorsa járt az eszében, amelyen nem változtathatott. Ahogy ott tűnődött, két fiú lépett ki a kertkapun. Az egyiknek kés volt a kezében, éles kés, amilyennel a lány metszette le a tulipánokat. A fiúk egyenest a százszor szép felé tartottak, aki remegve várta, mi következik. Na, itt kivághatunk egy szép pázsit kockát a pacsirta kalitkájába, mondta az egyik fiú, és belevágott a fűbe, éppen körül kerítette azt a darabot, amelynek közepén a kis százszor szép virágzott. Tépd ki azt a virágot, mondta a másik fiú, és a százszor szép megremegett. Ha kitépik, ő meghal, pedig most úgy szeretett volna élni, hiszen a kalitkába kerülne a fogoly pacsirtához. Hadd maradjon, felelte a fiú, csak díszíti a pázsitot. Százszor szép hát életben maradt, s bejutott a raboskodó madár kalitkájába. De nem segíthetett rajta, még vigasztalni se tudta. Szegény kis madár elvesztett szabadságát siratozta, ott vergődött a kalitka vasrúdjai mellett. A százszor szép meg nem tudott beszélni, hát nem vigasztalhatta. Így múlt el a délelőtt. Majd szomjan halok, panaszolta a kis madár. Elmentek hazúról, nem adtak innom. Kiszáradt a torkom, jég meg tűz járja át a testem, lélegezni is nehezemre esik. Meghalok. Tudom, itt kell hagynom a napot, az üde lombokat, a kék levegőt, a föld minden gyönyörűségét. Tikka csőrét belefúrta a hűvös pázsitba, hogy felfrissüljön, és akkor vette észre a kis százszor szépet. Fölébe hajolt, és szánakozva mondta. Hát neked is rabságba kell elpusztulnod, te szegény kis virág. Téged meg ezt a darabka pázsitot adták nekem kárpótlásul az egész világért, ami nemrég még az enyém volt. Legyen hát minden kis fűszál egy-egy sudárfa. Minden egyes szirmod egy-egy illatos virág számomra. Ó, de te is csak arra emlékeztetsz, kis virág, amit elveszítettem. Ha megvigasztalhatnám, gondolta megindultan a százszor szép, de szirmát se tudta mozdítani, nemhogy szólni tudott volna, hanem az illat, amely a kelyhéből áradt, sokkal erősebb volt, mint máskor, ezt megérezte a rabmadár is, és nem nyúlt a virághoz, pedig epesztő szomjúságában már a fűszálakat is letépdeste. Már beesteledett, és még mindig nem ért haza a ház népe, nem adott senki a madárnak egy csepp vizet se. Kiterjesztette szegény a szárnyát, gyötrődve vergődött, s éneke csak fájdalmas, panaszkodó csipogás volt. Tikkat feje ráhanyatlott a virágra, s egyszer csak vége volt. Megszakasztott a szívét a vágyakozás meg a szomjúság kínja. A százszor szép szomorúan vérasztott mellette, nem jött álom a szemére, vagyis nem tudta összecsukni a szirmait. Betegen konyult hát le a földre. Csak másnap reggel léptek a kalitkához a fiúk. Mikor meglátták a halott pacsirtát, meggyászolták, elsiratták, aztán szép kis sírtástak neki, Piros katujakú porsóba beletették a madarat, s virágszirmokat szórtak fölébe, nagy pompával temették el. Amíg élt és énekelt, megfeledkeztek róla, étlen szomjjal hagyták a kalitkában, de most, hogy kimúlt, így megbecsülték. Hanem a pázsit kockát a százszor széppel együtt kihajították az útporába. Nem gondolt a kis virágra senki, pedig egyedül ő volt jó szívvel a pacsirtához, s aki tudja eszelni a módját, bizony megvigasztalta volna szomorú fogságában.
1: Itt a vége, most jön vele!
2: Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: MMR.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Helyzetképben! Új fejezet kezdődik a Lendvai Leg történetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a Lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A Moravidéki Mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezek lesznek mai adásunk témái. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! A Moravidéki Mintagazdaság olyan hely, amely összekapcsolja a hagyományokat a korszerű megközelítésekkel, a termőföld iránti tiszteletet az új ismeretekkel, valamint a helyi termelést a fejlődés új lehetőségeivel. Ennek következő mérföldköveként most ünnepélyes keretek közt adták át a gazdaság új feldolgozó üzemét, amely további lehetőséget biztosít a gazdaságban megtermelt termények feldolgozására. A beruházásról Bojnec Elizabetta, a Moravidéki Mintagazdaság megbízott igazgatója szólt bővebben rádiónknak.
1: Amikor a mintagazdaság kialakulás alatt volt, akkor ilyen-olyan akadályok miatt a feldolgozó helyiségek befejezése nem tudott megtörténni. Most az MMÖNK sikeres volt a szlovén-magyar közös alappályázatnál, hiszen az MMÖNK, ami alapítunk, ezért ő tudott pályázni. Szóval sikeres volt, és a pályázat tartalma az volt, hogy akkor ezeket a helyiségeket is be kell fejezni. A befejezés alatt értjük a csempemunkálatokat és a gépezetek beszerzését. A gépezetektől jött egy nagyobb kapacitású liofilizátor, egy már volt a gazdaságon, vagyis van, majd egy nagyobb szárogató kamra, amelybe fűszereket, zöldséget, nem utolsó sorban tésztát is meg lehet szárítani, és minden, ami kell, hogy szörpöt tudunk csinálni a gyümölcsből, legyen az alma, vagy mögy, vagy bármelyik gyümölcsből.
0: A feldolgozó helyiségek kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatásával valósult meg. Összértéke 120 ezer euró volt. Az ünnepélyes megnyitó során a vendégeket üdvözölte Orbán Dusán, a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, aki beszédében kiemelte, hogy a most átadott feldolgozó üzemmel a gazdaság nem versenyezni kíván a moravidéki gazdálkodókkal, hanem segíteni kíván nekik. Az átadott jelenlétével megtisztelte Mojcár Jávec, a szlovén mezőgazdasági minisztérium államtitkára is, aki a szlovén mezőgazdaság jövőjéről, a helyi élelmiszertermelés támogatásáról, a vidék megfiatalításáról és a digitalizáció fontosságáról beszélt.
2: Mi vemo, da je slovensko kmetijstvo
3: A szlovén mezőgazdaság sajátos helyzetben van. Nagyrészt családi gazdaságokra épül, amelyek sok esetben kisebbek és elaprozottabbak az európai átlagnál. Mégis ez a mezőgazdaság biztosította az emberek megélhetését, az élelmiszert és a biztonságot évszázadokon keresztül. Ezért a jövőben is támogatnunk kell. Közben azonban új kihívásokkal is szembe kell néznünk. A természet egyre kiszámíthatatlanabb, ezért a mezőgazdaságot is fel kell készítenünk ezekre a változásokra. Az új technológiák új korszakot nyithatnak a szlovén mezőgazdaságban. Ezért támogatni szeretnénk a digitalizációt, és szeretnénk a gazdákat, valamint az egész mezőgazdasági ágazatot jobban felkészíteni a jövő kihívásaira.
0: A feldolgozó üzem mellett átadták a mintagazdaság kisboltját is, ahol ezentúl a gazdaság terményeiből készült termékek is megvásárolhatók lesznek. A részletekről a gazdaság vezetője eképpen szólt.
1: Az idei év mondhatom, hogy hál' Isten jó sok termést hozott a mintagazdaságon, és pedig ami termés volt, azt megpróbáltuk feldolgozni. Tudjuk, hogy egy mintagazdaság vagyunk, mégis nincsen olyan nagyon sok, de ami van, azt feldolgozzuk, ahogyan csak tudjuk. A gyümölcsöt többnyire liofilizáltuk, a zöldségből pedig ilyen-olyan befőzötteket készítettünk. Legyen egy meglepetés az ide látogatóknak, hogy majd megnézik a polcokon, hogy mi mindent tudtunk kirakni. A kisbolt azért is fontos, hogy a saját termékeinket egy helyre helyezzük, hogy az ide látogatott vendégeknek szép helyiségekbe fogadjuk, lehetőséget adunk, hogy akkor hazai öko termékeket tudnak megvásárolni.
0: A mintagazdaság idén első alkalommal csatlakozott a Nyitott Porta Napok programhoz is, amelyre szintén a megnyitó napján került sor.
1: Hogy része tudtunk lenni a Nyitott Porta Napok 2026-os programnak, ez is a mintagazdaságnak egy nagyon fontos és egy nagyon nagy jelentőséget hozott, és pedig ez egy nagyon ismert esemény Magyarországon. Mi az úgynevezett régi 8-soros kukoricával fogjuk a programot gazdagítani. Bemutatjuk, hogy hogyan is szokták valamikor például leköpeszteni a kukoricát, majd a sasát, hogy valamikor feldolgozták, hál' Isten ma is vannak ügyes kézművesek, akik ezt még tudják csinálni. A sasa felhasználása, mi is

0: történetének eddigi legnagyobb fejlesztése, és egyben a szlovén gazdaság egyik legnagyobb közvetlen külföldi beruházása. A Lendván megnyitott központban a hasonló biológiai gyógyszerek előállításához szükséges hatóanyagokat gyártják majd. A beruházás 2023. decemberében kezdődött, és kevesebb mint 3 év alatt fejeződött be. Gregor Makuc, a LEK vállalat vezérigazgatója és a Sandoz Slovenia igazgató tanácsának elnöke a megnyitó során elmondta, hogy ez valóban különleges nap a LEK számára.
1: Novi technológiai center.
2: Az új technológiai központ a helyi tudás, a Sandoz erőteljes támogatása, valamint a projektben résztvevő számos kivitelező és partner munkájának eredménye. Ezért mindenek előtt szeretnék szívből köszönetet mondani a projekt csapatnak, amely kevesebb mint 3 év alatt valósította meg a beruházást, több mint 260 különböző vállalattal együttműködve. Ezek közül mintegy 200 Szlovéniából érkezett. Ők gondoskodtak arról, hogy a projekt pontosan és precízen valósul. A beruházás időben történő megvalósítása azért is kulcsfontosságú volt, mert ezzel párhuzamosan új munkatársakat tudtunk felvenni. Jelenleg a Lendvai Biogyógyszergyártó Központban több mint 300 új munkatárs dolgozik. Körülbelül a felük a Moravidékről érkezik, több mint háromnegyedük a tágabb régióból, mintegy 15% pedig külföldi. Ez az a hozzáadott érték, amelyet a Moravidéki régióba hoztunk. Nem csupán a legmodernebb technológiát, hanem mindenek előtt a tudást. Olyan tudást, amely tovább épül, és amely a vállalatunk határain túl is terjed majd.
1: Znanje, ki se bo gradilo, in znanje, ki se bo širilo preko meja našega podjetja.
0: A központ technológiai szempontból is kiemelkedő létesítmény. 2 zárt gyártósor és 6 speciális laboratórium működik az üzemben. A folyamatokat intelligens automatizálási rendszerek és fejlett analitikai technológiák felügyelik. A Lendván előállított biológiai hatóanyagok elsősorban 3 fontos terápiás területhez kapcsolódnak. Az onkológiához, az immunológiához és az endokrinológiához. A Sandoz szerint a központ Európa egyik legkorszerűbb ilyen létesítménye, és egy nagyobb, integrált európai gyártási hálózat része. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Tadej Ostert, szlovén egészségügyi miniszter is, aki a beruházás tágabb környezetre gyakorolt hatását emelte ki.
3: Ma a szlovén technológiai kiválóság, a gazdasági fejlődés és az egészségügy területén elért előrelépés új fejezetét nyitjuk meg. Egy olyan létesítményt avatunk fel, amely nem csak Lendva, a Moravidék vagy Szlovénia számára fontos, hanem jelentősen hozzájárul az egész Európai Unió ellenálló képességének és a betegek megbízható gyógyszerellátásának erősítéséhez. A mai napnak különleges szimbolikája is van, hiszen a Szív Világnapját ünnepeljük. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy az egészségbe történő minden beruházás egyben a jövőbe való befektetés is. Éppen ezért olyan fontosak a gyógyszerek kutatásába, fejlesztésébe és gyártásába történő beruházások. Büszke vagyok arra, hogy Szlovénia olyan ország, amely a gyógyszeriparral együtt hozzájárul a hasonló biológiai gyógyszerek, valamint más stratégiai jelentőségű készítmények elérhetőségéhez az Európai Unió egészében. A mai beruházás túlmutat egy hagyományos gazdasági beruházás keretein. Ez az emberek egészségébe, a tudás fejlesztésébe és Európa gyógyszerellátás terén megvalósuló stratégiai önállóságának megerősítésébe történő befektetés.
4: Razvoj znanja in krepitev evropske strateške autonomije na področju oskrbe zdravili.
0: A Sandoz vezérigazgatója Richard Seynor a megnyitón arról beszélt, hogy a bioszimiláris gyógyszerek ma már a vállalat üzleti tevékenységének mintegy 1/3-át adják, és a következő években ez az arány tovább növekedhet.
5: Our plan over the next 5-10 years that actually most of our business, at least 50-60% of our business.
6: A következő 5-10 évre azt tervezzük, hogy a vállalat üzleti tevékenységének legalább 50-60%-a biohasonló gyógyszerekből származzon. Ez a tartós növekedés jól mutatja, milyen mértékben fektettünk be a hálózatunkba, és különösen Szlovéniába. Megerősítettük képességeinket, hatékonyabbá tettük működésünket, hogy számos sikeres termékbevezetést tudjunk megvalósítani. Mindez azt is megerősíti, hogy a Sandoz jó helyen van, jó időben és megfelelő

0: beruházásokkal készül arra, amit mi a vállalatunk aranyévtizedének nevezünk. Most egy új növekedési szakasz küszöbén állunk, és ennek jelentős részét a biohasonló gyógyszerek adják majd. A következő 5 évben, ezt az évet is beleértve, mintegy 110 új termék bevezetését tervezzük. 20 év alatt 13 gyógyszer bevezetésétől jutottunk el odáig, hogy a következő kevesebb mint 15 évben további mintegy 100 gyógyszer vezetünk be. Ez óriási gyorsulás, és Szlovénia ennek a folyamatnak a központja lesz. A képességek, az innováció, az emberek és a technológia folyamatos fejlesztése teszi lehetővé számunkra, hogy rugalmasak és hatékonyak maradjunk a fejlesztésben. A megbízható gyógyszerellátás pedig kulcsfontosságú a betegek számára.
1: A beruházás révén Lendva szerepe tehát tovább erősödik nem csak a szlovén, hanem az európai és a globális gyógyszergyártásban is. Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönöm Györkös Gorán hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: a városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el. A világot hajtja

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a szombati hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Muravidéki lovasokért is szurkolhatunk a ma kezdődő 19. nemzeti vágtán. A kétnapos rendezvénynek ismét a szilvásváradi Lipicai Lovas Központ ad otthont. Idén Répási Mihály honvéd vezérőrnagy emléke előtt tisztelegnek, aki az 1848-49-es szabadságharc idején a lóállomány megmentésében és a katonai ménesügy megszervezésében szerzett érdemeket. A muravidéki csapattal tartott Szomi Erik, az idei muravidéki vágta győztese is. A helyszínen zajló készülődésről és a csapat várakozásairól telefonon kérdeztük. Ftichár Ines összeállítása.
2: Szombaton az előfutamokkal indul a verseny, vasárnap pedig már a döntőbe jutásért, majd a győzelemért küzdenek a lovasok. Szomi Erik augusztusban Zsitkos színeiben Borostyán nevű lovával nyerte meg a muravidéki vágtát. A szilvásváradi indulásról végül le kellett mondania, de a csapatot így is elkísérte. Szomi Eriket hallják.
3: Hát igen, megnyertük a vágtát otthon, de sajnos nem bírtunk eljönni, mert lesérült edzés közben, és pihenni kell neki, ami azt jelenti, hogy fél évet kell neki pihenni, és nem akartam kockáztatni az egészségét, és akkor visszamondtam, hogy nem jelünk szilvásváradra. Kicsit sajnálom is, de más szempontból meg nem, hogy kicsit úgymondom pihenni, és bírom nézni a futamokat, amikor így gondolom, akkor amilyen szoktam. Úgy képzeltem, hogy nem lesz semmi funkcióm, de mivel a Mátét fogom felvezetni, aki rendát képviseli, és hát őtet segíteni, úgyhogy megint van funkcióm, amit gondoltam, hogy nem lesz.
2: A muravidéki csapat 4 lovassal áll a rajthoz. A nemzeti vágta 5. előfutamában Lendva képviselőjének, Matej Grebenyáknak szurkolhatunk, aki My Boy Pompás nevű lovával indul. A 7. előfutamban Domonkosva színeiben Mellár Péter Bendegúz versenyez Rodeo Szilvészel. A kisúszár vágtán Hosszúfalut Kepe Larisa képviseli Kiara nevű lovával, alsólakost pedig Sipos Leila Dragonfly-jal. Erik a csapat felkészüléséről és a szilvásváradi pálya sajátosságairól is beszélt.
3: Hát bízok benne, hogy jól fel vannak készülve a többiek is, a pódisok is, amilyenket. Hát a Máté sokat belefektetett, és most meglássuk, hogy mit most, hogy jól csinálta, nem, vagy nem, meglássuk. De én szerintem jól fognak készülni majd, úgyhogy bízunk benne, hogy ott lesz a középdöntőben. Hát itt nagyon taktikázni nem lehet, itt mindjárt úgy mondván a legjobb az ére állani, és megnyerni a futamot. Igaz, az lehet, ez könnyen mondtam, de hát nagyon variálni nem lehet, mert nagyon kicsi a pálya, veszős is, de hát megoldható csak. Jó oda kell tenni magát a lovasnak. A pálya az mindig tökéletes szokott lenni, úgyhogy arra szerintem nem lesz gond. Szerintem ki már ide eljut, az már elégedett lehet szerintem magával, de hát hogyha mi valamit el is érünk, akkor az már akkor csúcs, nem.
2: Vasárnap délelőtt a középfutamokkal folytatódik a nemzeti vágta, délután pedig eldőlnek a helyezések. A felnőttek döntője a meghirdetett program szerint 16 óra 50 perckor kezdődik. A kétnapos lovas ünnepet a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja. A döntőfutamokat október 4-én 15 órától élőben közvetíti az MTV.
1: Rendkívül fontos, hogy milyen környezetben élünk, és mit hagyunk hátra az utódaink számára. Nincs ez másképp a muravidéki községeinkben sem, hiszen az illegális hulladéklerakók problémáját valamilyen módon kezelni kell. Hogyan valósult meg mindez Sálovci és Hodos községben, és miként javult a helyzet? A polgármestereket kérdezte Szabó Szuzi.
4: Személyes meggyőződésem, sőt biztosan tudom, hogy a helyzet jelentősen javult ezen a területen. Ennek számos oka van. Az elmúlt években rengeteg illegális hulladéklerakót számoltunk fel, így a községben gyakorlatilag már nincsenek ilyenek. Ezzel párhuzamosan felülvizsgáltuk és szigorítottuk a nyilvántartásokat, valamint figyelmeztettük a háztartásokat a kötelező hulladékszállításba való bekapcsolódásra. Ez azért is fontos, mert így automatikusan jogosultá válnak az évenkénti lomtalanításra. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a lakosok többsége nem csak a mi községünkből, hanem Hodos és Gornyi Petróci községükből is a mi hulladéklerakunkba hordja a hulladékot, amely meglátásunk szerint rendkívül hasznosnak bizonyul.
5: A pozitív változásokhoz nagyban hozzájárul az is, hogy Sálovci községben aktívan működik a községközi felügyelőség, amely rendszeresen ellenőrzi a területeket.
4: Rendelkezésünkre áll a községközi felügyelőség is, amelynek átadtuk a hulladékszállításból kimaradt egyének listáját, hogy ők is felszólítsák őket. Ennek eredményeképpen növekedett a bekapcsolódott háztartások száma. Ezzel párhuzamosan a felügyelőség a község területét is ellenőrzi, hogy időben észleljük, ha valahol mégis illegálisan helyeznének el hulladékot.
5: Istok Fártek polgármester rádiónknak elmondta azt is, hogy maguk a polgárok is tehetnek bejelentést, ha illegális hulladéklerakót észlelnek valahol. Községük tisztasága mindannyiuk közös felelőssége. Ezért arra biztatják a lakosokat, hogy amennyiben illegális szemétlerakást látnak, jelezzék azt a községközi felügyelőségnek, vagy a községi hivatalnak, hogy azok azonnal intézkedhessenek. A Sálovci Hulladékgyűjtő Központ működtetését és a hulladék kezelését a Muraszombati Zaubermáher Kommunála vállalat végzi. A központba szerdánként délután 14 és 17 óra között, péntekenként délelőtt 9-től 12 óráig, valamint minden hónap első szombatján reggel 9 és 11 óra között lehet elvinni a hulladékot. S mi a helyzet Hodos községben? Tamásko Denis polgármester így nyilatkozott.
6: Az elmúlt években nem tapasztaltunk, vagyis nem találtunk semmi illegális telepet, vagyis helyet, ahová az emberek elhagyják a hulladékot.
5: És mit tudnak tenni a polgárok felé, hogy jobban tudták tudatosítani, hogy kell változtatni a helyzeten?
6: A rendszer is arra kötelez, hogy válogassuk át a szemetet, fennáll ez a lehetőség Salba is, úgyhogy örülünk neki, hogy a polgárok ezt betartják, és remélem, hogy mindig így lesz a jövőben is.
5: Hogyan sikerül ezt a községben figyelemmel kísérni? Van esetleg felügyelői szolgálat, aki besegít ebben az ellenőrzésben, terepfelmérésben?
6: Igen, a terepfelmérésben a mi kommunális munkásaik heti szinten ellenőrzik a terepet, és hogyha az emberek látnak ilyen helyet, akkor fel is tudják jelenteni, bejelentik a ellenőrnek, és akkor megpróbáljuk eltávolítani a dolgokat.
5: Hodos községben nem, de Sálovci községben hulladék kezelő központ is működik. Mennyire tudják ezt érvénybe venni, vagy megvalósítani azt, hogy oda is el tudják vinni a polgárok a hulladékot?
6: Igen, örülünk neki, hogy ez a központ Sál községben megvan, és ahogy látom, vagyis tapasztalataimból is, nagyon sok ember már elviszi a hulladékot oda. Örülünk neki, hogy hetente két napot nyitva van, és még egy napot akkor a hónap első szombatján, és az emberek ezt igénybe veszik.
5: Mit tud elmondani arról, hogy mikor kezdett így változni pozitív irányba ez a helyzet?
6: Szerintem most már egy pár éve nagyon pozitív irányba változik, hisz minden március, április elején megtartjuk a szemétszedés akciót, ahol nem találunk nagyobb hulladékot, ennek nagyon örülünk, és remélem, hogy a jövőben is így lesz.
5: A Muravidék 5 vegyessel lakott községek közül Sálovci és Hodos után a Lendva, Dobronak és Moravszke Toplice községből a jövő hét folyamán várhatóak a válaszok.
1: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

ki meg sem érdemelt engem talán. Egy asszony, aki elrontotta már az életet, ki azt se tudta,

napja a kárcos virágba borul. Barna kislány, vigyázz, mert szerelemre gyújt, minek is van a kárc, ha elhervad a

A babájáról futni kellett, a csárdából kakastollat lengetett a szél. Kemény szívű a betyár, a tilosba bebejár, a törvénytől mégis nagyon fél. Bizony az élet nehéz, itt a rólaságban kevés kenyér van a tarisznyában. De a betyár nem bén a szó.

van, de a megyelnök én asszony mindig van, kit megkapasszon, szabadon él a rézangyalát. A lábukon alig állnak, könnyű ám így a zsandának nyakon sípni a haramiát. Szomorú lesz a reggel, áristomba kelnek fel, kaparhatják a tömlöc falát. Szomorúan nagyon méges, meccek szökött, a sok vérkes, elillantak árkondokra már. Mert a szabad legények bizony nagyon kemények, nem viselik el a rabigát.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huradi Régi Magyar Rádióban.

közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

S én elhittem neked, hogy együtt fogjuk végig táncolni az életet. Kérti meg, hogy mégis mi történt velünk, hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Ó, azok a 60-as évek, ma már csak szép mesék. Nem volt az éden, mégis közelnek tűnt az ég. A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk, de hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Jöjj hát és hazudd az

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

voltak, indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

állatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget,